0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Hamarosan indul a millió lépés az iskoládért kihívás. Az erdőtüzeket is megfigyeli egy tegnap felbocsátott műhold. Sok napsütés, kevés felhő várható ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az 5 új tagot 9 évre nevezték ki, már esküjüket is letették a parlament előtt, a megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció jövő hétfőn indul, közölte a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a Millió Lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció egyébként több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót. Pénteken és szombaton az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapcs sportközpontba. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
3: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
2: Sikeresen felbocsátották az EU Copernicus programjának műholdját. A Sentinel 3C a 2030-as években nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését. Az eszköz segíthet az erdőtüzek észlelésében, nyomon követi a vízminőséget, a hosszú távú éghajlati változásokat és a szélsőséges eseményeket. A pára és kötfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő várható, délután 24-29 fok lehet kint. Csütörtökön napközben nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon több órára előbújhat a nap. Kisebb eső zápor is előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. Éjjelre 10-17 fokig hűl le a levegő. A csúcsértékek majd 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Riba csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Alkotmánybírókat választott az országgyűlés, komoly bírságokat szabott ki nyáron a fogyasztóvédelem. Ma még sokat látjuk a napot. Jó reggelt kívánok, Híja Anett vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az 5 új tagot 9 évre nevezték ki, már esküjüket is letették a parlament előtt. A megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta a rádiónak Eichmann Norbert sajtófőnök.
3: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ával indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
2: Először adták át a diákoszkárokat a torontói nemzetközi filmfesztiválon. A díjakkal a filmes hallgatók munkáit ismerték el. Pető Zsófia Inland című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt, de az Amerikai Filmakadémia közlése szerint nem kapott díjat. Korábban Los Angelesben adták át a diákoszkárokat, de volt már gála New Yorkban és Londonban is. Jávorszarvas miatt álltak le a vonatok Lengyelországban, az állat a varsói központi pályaudvar síneire tévedt, és órákra megbénította a közlekedést. A hatóságok altató lövedékkel ártalmatlanították, majd egy erdős területre szállították. Az Emilnek elnevezett jávorszarvas szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap aztán egy hidegfront érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti, délkeleti részén viszont még sok napsütésre számíthatunk. 18-30 fokot mérhetünk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Egy lerobbant autó miatt a 21-es főúton Pásztó térségében a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Közben az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, ezért holnapig lezárták. A forgalmat kijelölt terelő útra irányították át. Végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát ott is lezárták. Napközben torlódásra kell készülni. Adta hírul az Útinfo.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra 8, jó reggelt, itt vagyunk. Itt vagyunk teljes létszámban, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia Anett.
3: Jó reggelt,
0: jó reggelt. Sziasztok. Neked nincs oldal lámpád? Nem vagy megvilágítva?
1: Lacika tegnap elvette tőlem.
0: Felrobbantotta?
1: Hát elvitte, és azt mondta, hogy most egy jó ideig ne is várja.
2: Nem, történt egy kis baleset egyik délután. Abaházi Csabi írt e-mailt, hogy valami földharcot folytatott az egyik ilyen bányász lámpával, közel harc volt, és hát a lámpa sérült jobban, úgyhogy emiatt egy kis lámpa hátra.
0: De milyen vadulás megy az abaházinál? Hát, megint bejött Rudán Joe?
2: Nem.
0: Vagy milyen?
2: Nem tudom, melyik rockstárunk tele.
0: Tényleg, ezek a rockstárok is elfelejthetnék már ezt a régi imidzset, hogy nekik állandóan rombolniuk kell meginni. Igen. Hát, hogy ma már egy rockstár egy abszolút szalonképes ember.
2: Ez egy
0: és az abaházi meg ezeket hívja. Itt vadulni.
1: Azért nem volt itt a múltkor, emlékszel? A billentyű meg minden. Mondtad, hogy...
2: Azokat is szétverték.
1: Nem, mindent kivittek a stúdióból, és elrejtettek, mert hogy nekik kellett.
0: Nem, abaházi rock estély, ezek így néznek ki. Szétrúgja a lámpákat, és félig szétharapott csirkéket hagy az asztalon. De tényleg.
2: Így van.
1: És erre jövünk reggel.
0: Ez izé, és akkor ilyen presszó hangot kever a műsor alá, hogy azt hiszi, hogy ez ilyen kis békés, mint hogy Straub Dezső innál a kapucinert.
2: Jó, hogy nem ilyen kidobott ágymatracokra jövünk itt hajnalban.
0: Tényleg,
2: tele van.
0: Tényleg, ennek vége ennek a régi rockerségnek. Ez már nincs.
1: Hát lehet.
0: Csak mondom. Jó, na, hol is kezdjük? Először Lacika ilyen nagyon harmonikus, vizuális aláfestés produkál ide nekünk reggel a óriás monitorunkra a stúdióba. Egyszerűen a vadvilágból erdők és állataik képsorát mutatja itt nekünk. Ez milyen célból? Tehát ilyen léleknyugtató, vagy mi?
4: Abszolút, magamnak. Visszanyugtat.
0: Visszanyugtat? A felajzott éjszakád után?
4: Nem, a felajzott reggeleken.
0: De mi sasokat nézünk, szarvasokat nézünk, lombokat.
4: Meg mindent. Te, ennél jobban nem lehet összeválogatni valamit reggelre.
0: Szóval, én értem, de hogy ez...
4: Olyan, mint
0: tehát ezt magadnak csinálod, nem nekünk.
4: Nem, nektek. Ez egy ablak a világra.
0: Jó, oké. Beautiful World 4K and Film Music. Ezt vetít ide nekünk.
2: Lelepleszte a Lacika Magic Hit, ez a címe, így mindenki megtalálja.
0: Ennyi volt. Jó, gyerekek, inkább SMS-ek, jó? Inkább SMS-ek, sziasztok! Rock City turné, bocsi, ötlete szányra kell, Évi Gyuri indulni kell. Atya úristen!
2: Nagyon kedves!
0: Üvegstúdió városról városra, rockzenét viszünk minden napra. Új város, új banda, új dallam vár, minden nap egy új rock csoda száll. Gitár és dob, a közönség vevő, Rock City turné, a rock az éltető. És most megnéztem a telefonszámot, ez a zöldséges.
2: Ajajajajaj.
0: És ez zöldséges zöldségám. Nagyon bírunk meg minden, de ez nagyon szar. Ez nagyon szar.
2: Átírta Rock City-re a Gumimacix-nak az éjfő címét.
0: Gumimacix? Hát óvodában nem ész ilyen szart.
2: Hát,
0: ez nem Gumimacix.
2: Nem, még az sem.
0: Azt a rohadt életbe.
2: Zöldséges, nézd meg a Gumimacixot, mert az lehet, hogy ad némi inspirációt, hogy a következő jobb legyen.
0: Fú, de azt a mindenit. Árulj zöldséget inkább. Jó, sziasztok, bocsi, egy kérdésem lenne felétek. Miért van az, hogy egy 90 km/h úton valaki 70-nel halad, előtte senki, akadály semmi, mögötte pedig egyre hosszabb sor alakul ki. Előzni sokszor nem lehet, szemből folyamatosan jönnek, ő pedig csak megy 70-nel. Villogsz neki, de semmi reakció. Nem az a baj, ha valaki lassabban vezet, hanem amikor indokolatlanul feltart egy egész sort, ez szinte mindennapos. Szerintetek ilyenkor mit lehet tenni? Én azt mondom, hogy semmit, csak türelem. Tehát az igen. A baj, hogy mindenkinek más a biztonságérzete, és hogyha nem tudjuk, ki ül abban az autóban. Lehet, hogy tényleg egy idős ember, aki 70-nél érzi komfortosan magát, és nem szeretne többel menni, neki az már rossz.
1: Így van, vagy nem feltétlenül idős, nagyon sok ember van úgy, hogy nem a vezetés nem okoz neki elvezetet, csak csinálni kell, és neki lehet, hogy ha lassabban megy, az a biztonságos.
0: Szóval, hogy engem is bosszant, ismerem az érzést, tényleg nagyon rossz, de ne dudálj rá, még megijed, bepánikol, ne villogjál, igen. Egyszerűen várd ki a sorod, és akkor került ki. Ne biztassunk bárkit is, hogy gyorsabban menjen annál, amennyi, bár én is dudáltam már rá, tényleg 50-en lehetett volna menni, és 20-szal ment. És,
2: hát az,
0: és
2: extrém, az extrém azért.
0: Hát de igen. Annyira nem. És megy, és ki tudja miért, nézelődik, parkolót keres.
1: Igen, de nem kell sietni. Tehát ne siessetek sehova.
0: Hát ezt azért mondd meg az autógyáraknak, azért az enyémben ott van, hogy 300. Tehát, hogy...
1: Jó, de...
0: Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. A sebesség, igen, igazad van egyébként. Tehát mindenkinek de igaza van, hogy a sebesség önmagában mindenki már kiszámolta azt, hogyha csak 30-al többel mész, akkor igazából csak 3 perccel előbb érsz oda, most minden milyen távolságon.
1: Igen, de alapvetően, ha belegondolsz, és tényleg mindenki gondolja bele, hova rohanunk?
0: Hát valószínűleg mindenki tudja, hogy hova rohan.
1: Igen, de mindig rohanunk valahol.
2: Ez most egy bölcsindítás akart lenni. De hova rohanunk?
0: Nem, tudod, mi akart lenni, filozófikus akart lenni.
2: Jó.
0: Hova rohanunk? Hát mi ez a hülyeség az életben?
2: Nincs meg Kárton a szomszédoknak a fő cím, amit le lehet tenni, tudod, a végén.
1: Nem tanítanak titeket semmire, mert értelmetlen. Tehát ez egy teljesen értelmetlen, és
0: nem felcsak ki, de.
1: Nem akarom. Sietsz.
0: Meg akarom ismerni a lelked, mondjad. Hova rohanunk?
2: Hova rohanunk, és figyelünk, itt vagyunk.
1: Hát te meg aztán végképp sehova nem rohansz busszal. Válsz.
0: De elmondok neked valamit, hogy a sebességnek van egy ilyen mámorító hatása. Tehát, hogy igazából célod nincs vele, csak egyszerűen jó érzés. Valami miatt. Az emberi természet ilyen. És ez a mámorító hatás, ez egy picit ilyen drogszerű. Okay, és ezt bizonyos emberek elég sokan egyébként élvezik. Tehát, hogy van az, hogy a gyorsulásnak, a sebességnek van valami, tényleg valami varázsa, nem tudom jobb szóval kifejezni, és ennek kell ellenállni.
2: És az autógyára meg ráéreztek erre, hogy ez egy motiváció, ez egy presztízs, és visszaélnek az embernek ezzel az idézőjelben gyengességével, hogy a biztonságérzete sokszor nem annyira fontos, mint ez a drogszerű érzés. Igen.
0: Ennyi. Te nem szoktál egyébként soha sebességet túllépni?
1: Dehogy nem.
0: Na jó. De miért? Véletlenül vagy, mert élvezed?
1: Nem, én most nem az élvezeti faktorról beszéltem, arról, hogyha egy főúton mész, és meg kell előzni valakit, én erről beszélek, hogy állandóan itt a városban nem mindegy, hogy hány lóerős az autóm, nem tudok menni sehol.
0: Itt
1: közlekedhetetlen, nem érek be a másik munkahelyemre se. De akkor meg, ha gyorsan akarsz menni, menj ki az autópályára, menj el Németországba, és durrancsd oda, és annak tényleg van élvezeti faktora. De ezt a szenvedést mások helyett.
0: Ezért irigylem a cseheket. Én nagyon szeretnék közös határt Németországgal. Mert és elmondom miért. A csehek átjárnak, tehát a gazdag igen. Csehek a lambójukkal, meg a nem tudom én, átmennek a német autópályákra, ott vannak és tolnak egy nagyot rajta, kormolják a kipufogót, igen. És hazamennek meg nyugszadnak.
2: Ez a szombati szórakozás.
0: Én szeretnék közös határt Németországgal, nem tudok mit mondani.
1: Nekünk meg van még egy Ausztria, ami 131-nél elveszi az autódat, és gyalog jössz haza. Igen. Tehát ha ott átmész, akkor utána nyertél.
0: Pontosan. Igen, csak a cseheknek könnyű. Tehát, hogy Prágából átmenni Dresdába, az fél óra.
2: És már indult a buli. Kész.
0: Mit urázod a kis fejed?
4: Kb.
0: Mondom, ez a férfi, hogy elkezdi imbolyogtatni a fejét. Na.
2: Tudod, ő a legközelebbi hallgató, aki beleéli magát a műsorba.
4: Azzal a sebességgel, amire te gondolsz, tényleg fél óra.
0: Nem, tényleg fél óra.
4: Igen.
0: Nekem fél óra. Na jó, nézzük. Szóval tényleg türelem, ezt tudom mondani. Zserár a Pék barátom üzenik, nagyon sok boldogságot és örömet kívánok neked kisfiatok születése alkalmából. Jóci, a borrére mi is Zserár, hogyha ez igaz?
3: Igen. Én is tudom, hogy igaz.
0: Te? Itt vagy?
3: Igen.
0: Na és honnan tudod, hogy megszült a kis Zserár?
3: Onnan tudom, hogy én ismerem a feleségét a Zserárnak, és mi szoktunk beszélgetni.
0: És milyen neve? Pékné?
2: Zserárné.
3: Nem, Erika.
0: Erika. Igen. És Erika szült.
3: Igen.
0: Gratulálunk.
3: Igen, gratulálunk, és sok boldogságot neki.
0: Így van. Sziasztok, kedden nem volt frekvencia. A 103,5 vagy 103,5 elnémult Nyíregyházán. Mi lehet az ok? Nagy István Nyíregyháza. István, frekvencia volt, valószínűleg nem volt adás rajta, vagy valami. Frekvencia az van, de nem tudjuk, fogalmunk sincs.
2: Nem karbantartási, és mi nem hallottunk semmit.
0: Nem hallottunk, senki nem szólt nekünk. Jó reggelt, tankcsapdás. Pityu, szevasz, Pityukám. Csürdöngölős, boldog agrár szerdát mindenkinek. B. Zsó. És showman, egyre jobbak vagytok. Kösz a bolond reggeleket, Álladoki, Kolozsváról. Na, ezeket írtátok.
2: Nagyon kedves, nagyjából... nagyon kedvesek ma.
0: Nagyon kedvesek, igen. És ez akkor ilyenkor visszajön tőlünk is. Mi is azok vagyunk. Jó, időjárás. Anettől újabb hidegfront robog felénk, de ma még a napsütésé lesz a főszerep. Csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol nem várható. Az élénk szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Edith névnap van ma.
3: Boldog névnapot.
0: 70 éves lett David Copperfield, amerikai bűvész. Nevezzük őt is illúzionistának inkább, nem? Bűvész, illúzionista.
3: valahogy bennem úgy maradt meg gyerekként.
2: Amikor hogy, ő volt a nagy király, akkor ezt még bűvésznek hívták. Ugye azóta lett ez illúzionista.
0: Nem, illúzionistának hívták.
3: Komolyan? Tényleg? Akkor igen, csak mert Magyarországon jutott lehet. Így el. Lehet, mert hogy nekem is az élt be.
0: Nem, ő volt talán az, akinek a nevéhez kötődik az, hogy illúzionista. Uh-huh. De mindegy is, mi van vele? Ő is aztán keveredett ilyen nő bántalmazó sztoriba. Aha, és azt is tudom, hogy Claudia Schiffer volt egy ideig a nője.
2: Igen, én gyerekkoromban imádtam, nagy rajongója voltam, és tényleg az a meddig
0: én a gond, mindig a gonoszságot láttam a személyben. Komolyan? Az ember gonosz.
3: Igen, azok a fekete szemei, vagy ilyen, arra emlékszem.
0: Lehetünk rasszisták is, persze, de a gonoszságot, hogy hagyjuk, hogy
2: mozzúzzátok szét két oldalról a gyermekkori bálványomat.
0: Jó, Gyuri, de ebből ki kell, hogy józanodj.
2: Hát nem, kijózanítottak, mert azóta már láttam nem egy ilyen leleplezést, hogy mennyire pofon egyszerűek voltak a trükkjei, és akkor itt tényleg összeomlott bennem valami, ennyi volt.
0: 73 éves Ler István, hát gondolom, hogy mindenki tudja, a V-motoroknak volt a billentyűse, hogy hívják? Tűzvarázslót énekli ő, csak hogy képbe legyetek, és ugye rengeteg Charlie dalnak a szerzője, sőt a Charlie Bandben is ő volt a billentyűs annak idején, és remélem, hogy jól van. Jó egészséget kívánunk neki. Aztán 74 éves lett Mickey Rourke, amerikai színész. Jobb sorsra érdemes. Jobb sorsra érdemes, nagyon tehetséges, egyébként annó egy nagyon-nagyon jó képű pasi, és a szétdurrantott korában lett egyébként baromi sikeres. Kapott Oscart végül?
3: Meg fogom nézni.
0: A Pankrátorért? Na mindegy is. Szerintem egy nagyon nagy színész, csak kár, hogy így.
3: Így alakult.
0: Így alakult a sorsa. 33 éves Péter Schramek. Na, hát arra nem tudok mit mondani.
2: Boldog szülinapot.
1: Figyelek mindig, hogy melyik az, ami megérint, és mi nem.
0: Hát ez bocs, hát szubjektív vagyok.
3: Abszolút.
0: De hát
3: abszolút.
2: Nem, egyébként Mickey Rourke soha nem kapott Oscart.
0: Nem kapott Oscart, wow.
3: Nem.
2: Jelölték a Pankrátorért, de nem kapta meg.
0: Kár. 58 éve ezen a napon született Mark Anthony, J-Lo gyerekeinek apja. Hát mondjuk azt, hogy egy zseniális zeneszerző inkább. Tehát nem a csődörsége miatt híres.
3: Nem
1: a gyerekek miatt.
3: Valóban igazad van, de ez is nagyon fontos, hogy J-Lo-nak a gyerekein.
0: Jó, de tehát zeneszerző, énekes, a latin zenének az egyik legnagyobb királya.
2: Tudod, hogy Anett a házasság és a család oldaláról szereti a karriert megközelíteni, tehát hogy ez, neki ez volt a fókusz.
3: Tudtam egyébként, amikor odaírtam, hogy ezzel ehhez lesz, mit hozzá fog szólni. Úgyhogy direkt írtam.
0: De jajjuk, provokáltál. Jó, oké. Okay. 36 éve bemutató repülés közben kigyulladt és lezuhant egy MiG-23-as vadászrepülő Pápán. Az első pápai repülőnapon történt a baleset. Soproni Károly őrnagy pilóta a helyszínen életét vesztette. Ez egy nagyon szomorú évforduló.
3: Igen.
0: 56 éve Jimi Hendrix utoljára lépett fel, egy dal erejéig közönség előtt a londoni Ronnie Scott klubban volt a buli.
3: Igen, és ami nagyon fontos, és nem írtam bele, ezt megkaptam az éjszaka, hogy állítólag ma 6 éve kapta meg a Bocsizacsi, hivatalosan a Bocsizacsi nevet.
0: Jézusom.
3: Én ezt nem tartom számon, de megírták nekem.
0: Én sem, de köszönjük. Ja, ki írt az Zöldséges Zsolt? Inkább ezt írja, mint verseket.
3: Nem, öcsi a kamionos. Hajrá! Nagyon jó volt.
0: Jó, alakul ez. Jó, időjárás a Gyuritól Nyíregyháza. 14 fokkal kezd ma reggel, 23 lesz ott és napsütés. Tamási 14, 24 lesz a csúcs napsütéssel, Kálgári 2 fokos, de 10 lesz felhős idővel, Tapolca 15 fokos, 25 lesz napsütéssel, Budapest 15, és ez a tegnapi te.
2: Tényleg?
0: És 24 lesz napsütés. Ezt olvastam tegnap is.
1: De jó tél, mert én minden reggel megnézem az időjárást, és ilyen időt lesz.
2: Az időjárás az ilyen lesz.
1: Igen,
0: de ugyanúgy ez a Tamási, ugyanez a Tapolca, 25 Budapest, 24.
2: Települések lehet, de ma is.
0: Nem az, ezt te nem írtad át.
2: De az időjárást azt átírtam, az ma is ez lesz. Tényleg.
0: Ugyanezekkel az helyekkel?
2: Nem, a helyek azok maradtak. De hát miért ne lehetne ma még egyszerűk?
0: Mert nem ezt várjuk el tőled.
2: Hát mit?
0: A változatosságot.
2: De az időjárás az változatos, és minden nap változik.
0: Na jó, nekem nagyon mindegy. Jó, gyerekek, megyünk turnézni, ez most már biztos. És ma mi van szerda? Hol leszünk egy hét múlva?
2: Pécsen
0: leszünk egy hét múlva, képzeljétek el, és velünk lesz a G-Master. Na jó, ezt csak úgy mondom, amúgy persze hétfőn kezdünk Miskolcon, aztán megyünk Szegedre, ugye Pécs, ahogy Gyuri mondta, Székesfehérvár és Győr, ez lesz a turné menete jövő héten. Na, amiről ma beszélni fogunk, az egy érdekes reklámfilm. Ez a reklámfilm, ez nem, vagy spot, nevezzük így, ez nem hirdet mást, mint ilyen sportfogadás, amerikai egyébként, sportfogadásos céget, nem, és hát nyilván a sportról van ebben valamilyen módon szó, és ez képileg megjelenítve. A főszereplő nem olcsó, nem volt olcsó, mert ő egy hollywoodi sztár, Sydney Sweeney. És akkor akiknek van Netflix előfizetésük, vagy HBO-juk, azok, és pasik, azok azt mondják, hogy van menne abban a csajban valami, nem?
1: Egyébként nagyon, nagyon csinos.
0: De mi? Én nem tudom meg
1: Szerintem nagyon szexi. Tehát van egy ilyen nagyon olyan kisugárzása, amitől tényleg beindult.
0: A személynek van ez az álmos, ártatlan,
1: az.
0: De mégiscsak egy ilyen kis számító dög.
1: Uh-huh. És akkor
0: ez a kifejezése, és hozzá egy olyan test hogy Anett azóta sír, amióta meglátta.
3: Ez az óvául, női szemmel is.
0: Női szemmel is óvá, azért igen. Mondom, hogy ilyen teste senkinek nincs, nekem se.
2: Ez a durva. De Évi most mond, hogy de főnök, de van ilyen teste.
1: Te is így nézel ki.
0: Azért hangsúlyozom ezt, mert Sydney Sweeney eléggé bedobta a testét ebben a reklámban, olyannyira, hogy amerikai sportoló nők egyébként többnyire tiltakoznak, hogy ők mennyit küzdöttek azért, hogy az eredményeikért, tehát a sport eredményekért legyenek elismerve, és ne a testük miatt. És erre ez az egész kampány azt keresztül húzza, mert Sydney Sweeney gyakorlatilag tök mesztelenül, vagy egy amerikai futballlabdával a kezében bugyi helyett, amit picit kitakar, vagy felül egy kosárpalánkra tök mesztelenül, épp hogy nem látod a bejáratot, mert na mindegy. Vagy egy szál bugyiban háttal, de melltartó nélkül egy teniszháló előtt fogja a teniszütőt. Tehát gyakorlatilag totálisan a testével, a szexusával adja el ezt a terméket, ami egy sportfogadás.
2: Igen, ő szeret provokálni, ez biztos. De ugyanakkor meg nyilván most a sportoló nők akadtak ki és sértődtek meg, de neki továbbra is a teljesítményükről beszélnek. Sydney Sweeney-nek a testéről beszélnek csak. Mm. Nem, ha belegondoltok. Tehát, hogy nem tudom, egy kicsit lehet, hogy indokolatlan ez.
0: Ezért beszélünk erről, hogy ez jogos ez a tiltakozás, tényleg a nők tárgyasítása, ami itt megvalósul, szó se róla, ez annyira felháborító-e, vagy mi már sokkal érzékenyebbek vagyunk, mint kéne. Tehát ugye picit beszélünk erről, meg arról is Évi, és itt nagyon kíváncsi leszek majd a véleményedre. Mi van?
1: Kíváncsi leszek, melyik kategóriába férek be.
0: Nem ezt akartam. Nem akartam levetkőztetni a szavaimmal.
1: Ó, már pedig ma úgy jöttem.
2: Felvetted az ünneplő bugyingot?
1: Minden rendben van.
0: Hanem, azt akarom veled majd megbeszélni, hogy mennyire van helye a szexualitásnak a sportban. Tényleg, így mert van. Gondoljunk bele, hogy egy csomó sportágban eleve úgy, a sport öltözik olyan, hogy szexi.
1: Ez
0: direkt.
1: Ez így van, és ebben nagyon-nagyon sokszor van konfliktus és probléma. Nagyon sokszor van az, hogy a sportolónők kiállnak azért, hogy mondjuk akár a ruhát, és akár beszélhetünk strandkézilabda, strandröplabda, nagyon-nagyon-nagyon tág a történet, és sok-sok olyan helyzet van, amikor már a sportba is bele kell nyúlni.
2: De csomó olyan sportban is, ahol férfiak vannak a főszerepben is, tud lenni nagyon lenge a dolog, de ott valahogy mégsem csinálunk ebből sem problémát.
0: Ebből nagy felhajtást, és majd megkérdezzük a hölgyeinket itt, Anettet és Évit, hogy amikor ti férfi sportolókat néztek, akik egyébként ilyen szerelésben vannak, és akkor ez nektek ad egy plusz vonzerőt? Vagy női szemmel a sportban semmi szex nincs? Vagy szex
1: hát azért nincs. Szerintem van egyetlen egy sportág.
0: Majd megbeszéljük, melyik az, jó?
2: Bowling.
0: Most akarod kimondani?
1: Nem akarom kimondani, de van egy sportág, amit bármikor megnézek, bármilyen napszakban.
2: Lengőteke.
0: Szép Gyuri.
1: Volt, Gyuri.
0: Szép volt. Szép volt, Gyuri.
1: A kestei.
0: Az olimpiai faluban találkoztál lengőtekésekkel?
1: Nem, nincsenek olyanok.
0: A másik témánk, ami egy nagyon fontos és elgondolkodtató dolog, az AI-ról lesz szó. Méghozzá ugye a legújabb hírek kapcsán kell, hogy újra beszéljünk róla. Csak annyit a mesterséges intelligenciáról, hogy ugye a teljesen hétköznapi laikus ember volt az, aki már régen is azt mondta, amióta a Terminátort látta, azt mondta, hogy egyszer majd a számítógépek meg a robotok ellenünk fognak fordulni. Ezek majd egyszer el fognak bennünket pusztítani. Ugye? A hozzá nem értő ember állandóan ezzel riogat a saját magát.
2: Persze, viszonylag könnyű összehasonlítani azt, ami zajlik egy forgatókönyvvel, és a laikusnak egyből ez ugrik be, mert hát arra felé tartunk logikusan.
0: És miután megjelent a mesterséges intelligencia valóban, gyakorlatilag a hétköznapi használatban a mi kezünkben egy ilyen 3 éve.
1: Így van, körülbelül. így van, de most nagyon begyorsult a történet.
0: Nagyon begyorsult a fejlesztés, és ami ijesztő, és ezért kell erről beszélnünk, ami ijesztő az az, hogy maguk a fejlesztők, a mesterséges intelligencia fejlesztői kongatják a vészharangot, hogy gyerekek, ha ez így megy tovább, akkor ellenünk fog, el fog pusztítani minket a mesterséges intelligencia. És ezt mondom, a fejlesztők mondják, nem egy, hanem több.
2: És ráadásul úgy fogalmaznak, hogy a közeljövőben.
0: A közeljövőben el fog pusztítani minket.
1: Hát olyan szinten, hogy tegnap olvastam már erről, képzétek egy még komolyabb cikket, hogy a januártól mostanáig olyan drasztikus fejlődés van, hogyha ez így halad, akkor év végére már nagyon-nagyon nagy baj lesz.
0: És hát igen, ez azért ijesztő, ez, amikor a fejlesztők ezt mondják, és majd elmondjuk, hogy mi a baj ezzel, hogy miért nem lehet leállni ezzel. És ugye ráadásul ugye ott van Donald Trump nyilatkozata is ezzel kapcsolatban, aki azt mondja, hogy baj lesz, meg fog ölni bennünket, az hülye. Tehát, hogy az elmebeteg. És egy olyan intelligens, magas IQ-jú amerikai elnök mellett ez elő se tud fordulni, mint ő.
1: Igen.
0: És ezért gondoltuk, hogy ezeket rakjuk össze, ezeket a gondolatokat, ezeket a félelmeket, és beszéljünk Rab Árpáddal. Ő a mi jövőkutató barátunk, és ő, tudjátok, hogy rengeteget foglalkozik, gondolom más jövőkutató is, a mesterséges intelligenciával, hogy ennek mi a realitása? Hogy ezt meg lehet-e akadályozni? Ez nem olyan, mint ahogy én mondom mindig, hogy húzzuk ki a konnektorból, és vége.
2: Nem. Miért nem lehet ezt kordában tartani? Tehát, hogy a Ne nézz fel című film óta tudjuk azt, vagy érezzük, hogy az emberiség nem fogja tudni megvédeni magát, saját magától sajnos, de hogy ezt bármilyen szinten észbe lehet-e még kapni?
1: Jelenleg. Mert csapdába vagyunk, és nem veszik észre, hogy a csapda az az AI.
0: Jó, nagyon sokszor hallottuk már tudósokat bármilyen riogatni, hogy az emberiség hamarosan elpusztul. Tehát én ezt akarom kideríteni ma, hogy ez így van-e, és akkor tényleg számoljuk, még talán 2 szilveszterünk van, vagy ez azért nem annyira vészes, meg ezt azért észszer is és okosan el lehet kerülni.
1: Kíváncsi leszek, hogy mit fog mondani.
0: Meg az AI hogy fog elpusztítani, tehát feltlenek a

0: kiderült, hogy a kolibri ott kis lebegett, és eszegette a levendulából a cuccot, amit neki onnan kellett, és a Jánost elvarázsolta, és elkezdett...
1: Én is láttam a kolibrit, de Texasban.
0: Hát bizony.
1: Meg Kubában. De nem hiszem, hogy Fehérváron.
0: Utána járt, és van magyarázat arra, hogy mit keresett ott az a kolibri.
1: Jó, tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi.
2: Igen, találtunk egy cikket, hogy egyre több gerilla táblát található Budapesten. Ugye ezek olyan táblák, amit hétköznapi emberek tesznek ki a házak falára, és megnéztük ezeket, és mi is kreáltunk magunknak egyet.
3: Az előző rész tartalmából.
1: Ezek az emléktáblák, amiről szeretnék beszélni. Ezt mindenki ismeri, hogy egy városban mászkálsz, járkálsz, akkor igen, házak homlokzatán, a kapu mellett többnyire találsz sokszor ilyen emléktáblát, márvány, és bele van vésve nagyon szépen, hogy itt élt és alkotott XY-t, és akkor az lehet egy híres színész, egy író, egy költő, egy doktor.
0: De igen, de ez a fordulat, ez az itt élt és alkotott, ez biztos, hogy ezzel kezdődik. Tehát ezt úgy hiszem, látom igen. Magam előtt.
1: Igen, és akkor egyébként ez jó, szóval, hogy az ember egyébként ismeri azt, hogy ki volt az, aki oda van írva a táblára, akkor az úgy tényleg, hogy belegondolsz, lehet, hogy ott volt a negyediken egy író, aztán ott írta azt a verset, szóval ez jó, hogy ott van.
2: Igen, egyébként pont utána néztem, hogy kezdjétek el, hogy egyébként Budapesten körbe lehet menni, vannak ilyen túrák, ahol megmutatják, hogy ki hol élt, és akkor arról még ugye egy kicsit így beszélnek is, hogy mi történt vele, hogy el tud képzelni, hogy a negyedik emeleten mit.
1: De milyen szintig? Tehát ki hol élt, olyan szintig, tehát csak halottak? Vagy olyan is igen. Van, ki hol él?
2: Nem, élt. Értem. Olyan, az Hollywoodban van, amiről te beszélsz. Igen. Ott viszont van.
1: De ezek mindig ilyen írók és költők itt és van. Tudósok, vagy van, mit tudom én, esetleg egy futballista, egy sportoló, egy könnyűzenész.
2: Igen, tehát mondjuk azt, hogy szerintem ilyen közismert embereknek igen, van azért tábla.
0: Mondjuk a sportolók, zenészek már inkább a haláluk után kerülnek itt táblára, nem?
1: Tehát az írók azok haláluk előtt?
0: Nem tudom, hogy az abban az időben hogy volt. Én laktam abban a házban, ahol Kosztolányi is alkotott. Például az
1: élt még a Kosztolányi?
0: Hát én mindig úgy képzeltem, hogy valahol még ott van valamelyik lakásban és csinálja.
1: Szerintem meg kell halni.
0: Előbb-utóbb igen.
1: Gyuri, nem így értem. Előbb-utóbb sajnos. Mindannyiunkra ez vár.
0: Ez van, tesó.
4: Te sem vagy kivétel.
1: Most azért beszélünk erről, mert olvastunk arról, hogy Budapesten óriási divat lett az ilyen márványból készült gerillatábla. Most gerillatábla az ugye ellentétben ezekkel az emléktáblákkal, az, hogy mondjam, ezek az emléktáblák ugye ezek úgy keletkeznek, hogy az önkormányzathoz be kell adni egy kérvényt, akkor a ház minden lakójának egyet kell értenie, és akkor hosszú vizsgálat után majd egyszer csak kapsz engedélyt, és kirakhatod, hogy itt élt és alkotott Ady Endre. Most mondtam valamit. A gerillatábla az azért jó, mert ezeket ki lehet kerülni. Mert nem kell engedélyt kérni, hanem egyszerűen csak egy csavarhúzó kell, meg egy jó fúró.
0: És ha elég jó fej a lakóközösség, akkor az ott is marad.
2: Igen.
1: Olykor kell lakóközösségi beleegyezés, de amúgy meg ezek tényleg csak úgy kikerülnek. Teszem hozzá, én ezt nem tudtam, és ez nekem eléggé meglepő, hogy Prága, mint város, vezet a gerillatáblák tekintetében, és utána jövünk mi Budapest.
2: Én nem is tudtam. Nem is gondoltam volna.
1: Igen. Na, és most olvastunk egy cikket, és különböző ilyen táblákat gyűjtöttek itt össze, és ez annyira helyes. Itt van például, nem tudom a címet, egy kapuhajban, illetve egy kapuhaj mellett a következő tábla áll. Ebben a kapuhajban csókolta meg egymást először Dodó és Ubul 1999. december 14-én. Áldás a házra és a lakóira. Állítatta a házasságuk 10. évfordulóján a férj, zárójelben Ubul, 2011-ben.
4: Milyen romantikus.
1: És még egy ilyen rajzoska is van a táblába vésve, okay. Kettejük csókjáról.
0: Szóval ketten ilyen névvel egymásra találtak, ez még egy külön pikantéria.
1: Dodó és Ubul. Hát ez... Istenem, ha valaki tudja, mi van Dodóval és Ubullal, ezt 11-ben rakták ki a táblát, írjátok már meg, ha van elérhetőségük, szívesen beszélnénk velük, vagy valamelyikükkel. Szóval, itt van ez a tábla. Ezek elment, Ubul elment a házba, becsengetett mindenki ez, ő is régen ugye ott lakhatott, gondolom azért csókoltott, és engedélyt kért. Na, ti például mit szólnátok ahhoz, Gyuri, becsengetnének hozzád, hogy mit tudom én, VV Aurél itt hódította meg VV Csigabigát, mit tudom, és ő erről szeretne egy táblát a ti házatokban.
0: Hát annyira romantikus, hogy segítenék is felfúrni szerintem, mert VV Aurél és VV Csigabiga egymásba szeretnék.

0: és ez igen. Ilyen örökre szól, hát szerintem ez tök romantikus. Tehát én, mint lakó, biztos, hogy támogatnám.
1: Ha együtt vannak még.
0: Igen.
1: Ha ez VV Aurélnak egy izé volt, egy one night stand.
0: Akkor azért ne táblázza össze minden héten.
1: És aki írja, hogy VV Aurél itt éltem élete a 247. one night standjét VV Csigabigával. Hát, van benne humor.
0: Van benne.
1: Itt is furnál csavaroznál.
0: Csak mondanám, hogy azért mindegyiket ne rakja ki. Tehát ne legyen az, hogy itt 30 tábla fog sorakozni itt a összes van night.
1: De nálatok laknak az összes VV, nem?
0: Hát nagy része.
1: Na, óvatosan a táblákkal.
0: Régiek és újak.
1: Na,
2: De szerintem senki nem fúrná meg ezt a kezdeményezést, mert ez nagyon cuki, hogyha a háznak a táblá, vagy kiraknák ezt a táblát, és nem tudom, tehát...
1: Jó, akkor hadd kérdezzem meg, emlékszik-e mindenki itt ebben a körben a jelenlegi szerelmével történt első csókjára?
0: Persze. Az ember ez ilyet nem felejti el, nem?
2: Főleg, hogy...
0: Te is emlékszel, nem?
1: Persze, hogy emlékszem.
0: Na, ugye.
1: Hát az a Gerzson zukkocsmájában volt a Mészáros utcában.
0: Én is emlékszem.
2: Én is emlékszem arra.
1: Te is emlékszel arra? Ott voltatok.
2: Hát ott voltunk.
0: Persze, ott takargattuk el Anettel egymás szemére.
2: Ne nézz oda, Anett.
1: Hát oda rakok, kirakok egy táblát.
2: Boldog lesz, mert akkor kiderül.
1: Hogy van ez zukkocsmája.
0: Ott a tűkos kocsma.
2: Most leplezed le.
1: Na, szóval írod a tenném a táblát.
0: Igen, hát ez ott a kerek helyen. Nekem is eszembe jutott.
1: Na, neked hol van? Nekem... Csak a címet mond.
0: Hát én a Mátra borozó, én így tudom, címet nem tudok mondani, Mátra borozó, oda tudom tenni. Hát figyelj, hát
1: valami... Nem tudom, milyen a hely, bocsánat, nem akartam megbántani Mátra borozót, hát, de így a soundja alapján...
0: Az egy 80-as években nyílt hely, ikonikus. Egyébként, Buda egyik legkomolyabbja, de ha valaki azt mondja, hogy ilyen laza helyen szeretne fogyasztani...
1: De még ilyen merőkanállal mérik a bort?
0: Mint... Azt. Így van.
1: Ez most komoly?
0: Komolyan. Alá komolyan.
1: Oda vitted a csaj csókolozni.
0: Ez már a többedik helyünk volt, ahol mentünk, így végig túráztunk.
1: De itt kaptad le?
0: Egy csattant el a csók. Igen. Így van. És akkor hát itt oda passzolna is egy tábla, az egy olyan hely, hogy ez ott...
1: A Mátra borozó.
0: Igen.
1: Itt csókol Gyuri egyszer.
0: De minden. Folytasd.
1: Nem akarom minősíteni, itt ismerem a párodat is, de nagyon aranyos.
0: Igen.
1: Hát ezért nem akarom ezt az egész csókot a mocsárba húzni. Mátra borozó, komolyan mondom, eldobom az agyam.
2: A stílus maga.
1: Gyuri, a stílus maga.
0: Egyszer elviszlek oda, és azt fogod mondani, hogy wow.
1: De ne, én téged vittelek a dropshopba, de jó, hogy nem volt csók. Az egy méltó borozó.
0: Nem tudtam, hogy azért viszel.
1: Ott az emléktábla, hogy virítanak.
0: Táblát.
1: Jó, Évi? Ja, okafogyottá vált a kérdés, bocsánat.
2: Köszönöm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Kedvezőek a nyugta adatszolgáltatás első tapasztalatai. Juhász tüntetés volt Bukarestben. Sokat látjuk ma is a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslatot és a cigaretta jövedéki adójának emelését. Az új jogszabályt 123 igen és 32 nem voksal, 9 tartózkodás ellenében szavazták meg tegnap. A kevesebb mint 150 lóerős dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben havi 5000, évvégéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak. A dohánytermékek jövedéki adója novembertől nő, és szakértők szerint a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Lincmájer Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
3: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
2: Utcára vonultak a juhászok Bukarestben, a gazdák a román főváros központjában az élőállatok uniós export tilalma ellen tüntettek, amit azért vezettek be, mert az országban megjelent a kiskérődzők pestise. Több mint 1000 gazda vett részt az engedély nélküli demonstráción. Egy erőszakos csoport megpróbálta átszakítani a rendőrkordont. A hatóság könygázt vetett be. Különleges kincsek kerültek elő a Drávánál. A feltárások során római kori pénzeket, kerámia töredékeket, fibula maradványokat, valamint egy restaurálható díszsarkantyút is találtak. Az értékes régészeti leletek a kaposvári Ripl-Rónai Múzeum gyűjteményét gyarapítják. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap aztán egy hidegfront érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti, délkeleti részén viszont még sok napsütésre számíthatunk. 18-30 fokot mérhetünk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy egy autószalakorlátnak hajtott az M85-ös autóúton a határ felé Kapuvár térségében. A 49-es kilométernél a belső sávot lezárták. Közben a 21-es főúton Pásztó térségében egy lerobbant autó a 27-es kilométernél vesztegel. A Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárt. Napközben torlódásra kell készülni. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 3:47 elmúlt 4 perccel. 2 SMS, és aztán jön Évi. Bocsi, 20 éves rajongásom alatt nem kértem sosem semmit, de ne kezd el kérlek Z SMS-eket olvasni. Köszönettel, Laci. Ez a zöldségesnek szól. Igen, igazad van, nem igyekszem is kikerülni, nem mindig látom a szám alapján, hogy ki az, de itt most láttam, és gondoltam, hogy megmutatom neki is, hogy ez nem volt egy szép mű. Na. Sydney Sweeney, kegyetlen jó csaj, és valóban az álmos szemei teszik olyan döggé, meg persze az óriás gyönyörű dudái. Még a nők is megkívánják őt, nem, hogy a férfiak. Fecó.
2: Végre egy kompetens hozzászóló a témában. Fecó.
3: De legalább utána,
1: miért veszed ezt fel, amit mi itt beszélünk? Mi a problémád?
4: Live-ba vagy.
1: Mi vagy?
4: Live-ba vagy.
1: De miért ma? Tegnap nem voltam, tegnap előtt sem.
4: Hát, ez ilyen. Meglepetésszerűen.
3: És a saját
4: TikTokon?
3: A saját oldaladon?
4: Egyébként igen.
2: Dehogy is.
1: Tehát ez TikTok, nem OnlyFans, ugye?
4: Nem, még nem.
3: OnlyFans, ezzel keresi a kenyerét.
2: OnlyFans csatornát feldobja egy kis exkluzív tartalommal?
1: Lehet, nem tudom. Na, Évi, mesélj.
3: Na, hoztam egy témát, mert tegnap az adás után beszélgettünk, és Anettel nem értettünk egyet, és kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, ugye. Most óriási port kavart, ugye Szandinak a lánya, Bogdán Blanka, aki ugye nyilván büszkén posztolja a gyermekét, ugye mindannyian tudjuk, hogy nagymama lett Szandi. És megnéztem azt, hogy mi keltette a felháborodást az emberekben, ugye arról van szó, hogy büszke anyuka, és van egy olyan insta vagy közösségi média trend az anyukák között, hogy kiposztolják a szoptatás részt. Ennek van neve, Brilfi, Breastfeeding, tehát hogy ezeknek ilyen nevei is vannak már az interneten, és nyilván nem értenek egyet nagyon sokan ezzel a dolog, hogy miért kell ezt nyilvánosságra hozni. Aztán persze van az a része, akik meg ugye követik a trendet, és Anettel ugye erről beszélgettünk, hogy én például abszolút azok mellé állok, hogy szerintem vannak olyan intim dolgok, amik már nem tartoznak ránk. Tehát, hogy már mint a közösségi médiában, mert az életben elfogadom, hogy van egy élethelyzet, amit akkor a babának szüksége van, és ezt abszolút elfogadjuk. Nálunk is például az úszodában rendszeresen megengedjük is, ha olyan van, akkor még helyet
1: is.
3: Nem, helyet is biztosítunk neki. Nem, helyet is biztosítunk neki. De szerintem a közösségi médiában egy ilyen képre és ilyen trendre megértem, hogy egy óriási felháborodás történik.
5: Igen, és erre én ugye azt mondtam, hogy engem viszont nem zavar. Tehát én azt gondolom, hogy ő boldog, meg akarja osztani. Lehet, hogy ez egy trend is, nem tudom. De nem látszik a melle, mert egy szívvel ki van takarva, csak nyilván lehet sejteni, hogy a babát éppen eteti. De
3: ez egy olyan intim pillanat, és egy olyan fontos dolog, hogy ezekre miért van szükség, és miért kell megosztani mindenkivel, hisz tudjuk, hogy a babatáblát.
1: Hát te mondtad ki az előbb. Hát a boldogságát akarja szanaszét kürtölni, tehát hogy itt most én négymel tulajdonosaként nyilatkoztatok, ugye?
5: Bizony.
3: Várjál, egy, igen.
1: Jó. Gyuri, most nekünk kell valahogy összeszednünk magunkat.
2: Nagyon nehéz lesz, igen, mert hiszen hogy négy mellel mi hogy versenyzünk.
1: Mi hogy versenyzünk. Én nekem is egyébként a nyilvános szoptatással az égvilágon semmi bajom nincs. Valóban tudom, ez egy ilyen elcsépelt mondani, a világ legtermészetesebb dolga, hogy az utódodat, a csecsemődet eteted, és ez a módja ennek, kész, pont. Az, hogy az előbb használtad ezt a szót, hogy intim. Mitől válik intimmé? Attól, hogy az emberek agya oda lett nevelve, hogy a mell az egy intim testrész. Intim testrész. Az egy intim testrész. Csak hát egy baj van, hogy a mellnek van még egy funkciója. Méghozzá az, hogy ez egy etető.
5: A táplálás.
1: A táplálás, stb. Tehát, hogy ebből mi varázsoltunk, hogy is mondjam, egy tabu témát. Amúgy nem kéne, hogy az legyen. És én sem értek, hogy miért kell kiposztolni. Tehát miért kell kiposztolni? Ugye ő valahol a villamoson, vagy a parkban, vagy bármi nyilvános helyen így adódik, tök oké, csinálja, semmi baj, de miért kell ezt De hogy szanaszét kürtölni, de én ezt nem csak ezzel a szoptatásos fényképpel nem értem, én amúgy sem értem, hogy emberek miért rakják ki saját magukat a közösségi oldalra, tehát én most a másik oldalon vagyok, tehát hogyha te eszel, ha te ott vagy a pizzai ferdetorony előtt, miért teszed
2: ki? Ugyanerre kanyarodok miért? Vissza, amit már annyiszor megbeszéltünk, ez is ugyanaz a kör, hogy egyszerűen az ember vágyik a szürke hétköznapjaiban az arra a kis pozitív visszaigazolás. Egyszerűen függővé tud válni ettől. És igen, ebbe beletartozik az is, hogy nézzétek, én ilyen csodás pillanatot élek meg, itt van a gyermekem.
3: Oké, de én még mindig azt gondolom, hogy ha meg akarsz mutatni valamit, akkor fényképezd le az ételedet, a pizzai ferdetonyot, vagy éppen az Eiffel-tornyot, vagy bármit. De azért szerintem vannak olyan pillanatok az életben, én szerintem az...
1: Miért az etetés? Ez ugyanolyan a gyerek esetében, mint hogy te bekapsz egy Big Mac-et. Eszik.
5: Igen.
3: Igen, de például az se szerintem néz ki, amikor valaki így eszik. Tehát és nem az nem is trend.
1: De most ott tartok, hogy hogy eszik?
3: Így felnyomom a Big Mac-et a számba, és folyik ki. Nem csinálok ilyet. Szerintem van egy határ, és nyilván én azt nem értem, és azzal egyetértek, miért posztolunk ki mindent, miért teszünk nyilvánosságra.
1: Ezt nem értem, igen.
3: De én meg azt nem értem, hogy vannak olyan dolgok, amik már szerintem túlmutat, amiért és látod, itt van az, hogy szegény lány, aki csak a boldogságát akarta kiposztolni, komment háborúba keveredett, és magyarázkodni kell, hogy egyébként ez egy természetes pillanat. De hát ezeket mindig meg lehetne óvni azzal, hogy nem teszed ki, csak kiteszed a babalábát, kiteszed a babakezét, és boldog vagy. De hát mindig túltolják az emberek, és utána pedig magyarázkodnak. És ezekre szerintem nincsen szükség.
1: Igazad van, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy tudod, mire nincsen szükség a kommentelőkre. Azokra nincs szükség. Tehát az, hogy ő csinálja, nem kell megnézni, nem kell belefutni, nem kötelező. És ha megnézted és felháborít, nem kötelező megírni.
2: Egy pillanat alatt egy új mozdulattal tovább tudsz görgetni.
1: Tovább tudsz görgetni, és már nem is zavar, nincs is ott.
2: Sokkal nagyobb meló egy kommentet beírni oda, mint már ott se lenni.
1: Nekem ezzel sokkal nagyobb bajom van.
3: Oké, de a kommentelők, a mai világban a kommentelő azt tudod, hogy ugyanúgy azt hiszi, hogy bármit szabad. Hát de akkor a kommentelőnél mindig okosabbnak kéne lenni, mert még egyszer mondom, egy anyai boldogságról beszélgetünk, de ugyanúgy beszéltünk már annyi ilyen helyzetről, amiben mindig beleszólnak a kommentelők.
1: Így van, én egyben biztos vagyok, hogy ez a lány, én nem ismerem őt személyesen, ez a lány tényleg a boldogságát akarta megmutatni. Tehát ebben semmi más szándék nem volt, szerintem még provokálni sem akart. Egyszerűen ez. És erre jött el, mégis azt mondom, hogy nem vele van a baj, a kommentelőkkel van a baj.
3: Így van.
1: Mert ezt el lehet kerülni, nem kell oda nézni. De hát érted, te a plázában látsz egy szoptató anyukát, akkor te stírölöd 5 percig, vagy elfordulsz és mész be a Pepkóba.
2: Stírölöd 5 percig, ez majd oda kommenteled neki szóban, hogy hát mi ez, miért kell ezt így csinálni? Hát nem, hanem tovább mész, tényleg.
3: Nyilván, de ugye azért jó a komment, mert nem kell arccal, nem kell hanggal, és nem kell szemtől szembe megcsinálni.
1: Igen, csak tőlem azt kérdezted, hogy mivel van a baj, és én rájöttem, hogy nem a szoptatással van a baj, hanem a kommentelőkkel van a baj. Nem mondtam ezzel se újat, tehát nem mondtam nagy dolgot.
3: Nem mondtál nagy dolgot, de minden esetre szerintem azért olyan bizonyos trendekre oda kéne figyelni, amire nem biztos, hogy szükség van a közösségi médiában.
1: Ha lenne gyereked, te, és a gyereked lépte nyomon enne, akkor te szoptatnál nyilvánosan, vagy nem?
3: Mármint, hogy... Ja, hogy
1: nyilvános helyen.
3: Hát ott szoptatnám, ahol éhes.
1: Akkor tehát te bárhol, a héven...
3: Én bárhol, a héven, a medencébe, a
1: mamutban, értem.
3: Igen, ha itt is beszélgetnénk, és itt lenne, és megéhezik, és nekem meg kell szólalnom. Tehát, de várjál, ez egy természetes folyamat. Hát mi, én se örülök, ha éhes vagy, mert teljesen máshogy viselkedsz.
1: És akkor engem is?
3: Nem, de érted, tehát nem.
2: A héven, a medencébe, itt mindegy.
1: A mamutban. Na jó, van, évek, köszi szépen. Jövünk vissza, és egy szintén nagy vitára okot adó témával foglalkozunk. Sydney Sweeney egy sportfogadási társaságnak csinált óriási reklámot Amerikában, teszem hozzá, viszont annyira bedobta a testét, annyira szexizős ez a TV-spot, hogy sportolók, női sportolók teljesen kiakadtak, olimpiai bajnokok is teljesen kiakadtak, hogy ők éveken keresztül azért küzdenek, hogy az eredményeikért kapjanak elismerést, és ne a testükre figyeljenek, és ezt most teljesen keresztül hozza ez a Sydney Sweeney, meg ez a sportreklám.
3: Igen, mert hogy gyakorlatilag a sportot a szexualitással hozták össze, és így akarnak reklámozni, és ebben van baj.
0: Ne csak hallgass! Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is! Videó.hu per Retro Rádió Bocskor! Műsorajánló! Ugye mindenki hallja? Már épül a Rock City! 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
6: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
7: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk!
1: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
0: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
1: Ott lesz a Zenemi.
0: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
1: Velünk lesz a Hűvös.
0: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
1: És a G-Master zenél.
0: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
1: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
0: Pinteken Győrben a Városháza téren.
1: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
0: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
6: A napi több mint 100 000 forintos tényeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
8: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
6: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risztov Évivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.

0: Megérkezett a Reprop Kentucky stílusú csirke mell a Marnevaltó.
1: Kun, több mint munkagépek. Megoldások a modern mezőgazdaság minden területére. Kun, a növénytermesztés és az állattartás megbízható partnere. Kun.co.hu.
2: Egy szemüveggel minden távolságra cserélgetés nélkül. Vásároljon új szemüvegébe multifokális lencsét. 82.000 forint helyett, most 42.500 forint per pár áron Ofotért üzleteinkben. Ráadásul további lencséinkre akár 40% kedvezménnyel segítünk megtalálni az ön számára legjobb megoldást. Részletek a weboldalon. Ofotért.
3: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód. Talk show. Zene. Közélet. Még több izgalom. Még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
5: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt?
6: Igen.
5: Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
8: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
7: Mit is mondott? Artrevin?
8: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
7: Lehet, hogy nekem is Artrevint kéne szednem.
8: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
9: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
10: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival. You're beautiful.
11: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MVM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
12: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemellcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
13: Most különösen jó döntés kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
14: Kia. Movement that inspires.
2: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Alkotmánybírókat választott az országgyűlés, átadták a Diák Oszkár díjakat Torinóban. Már úton a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az 5 új tagot 9 évre nevezték ki, már esküjüket is letették a parlament előtt. A megbízatás hosszát a 17. alaptörvénymódosítás csökkentette 12-ről 9 évre. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta a rádiónak Eichmann Norbert sajtófőnök.
6: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevét elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ával indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
16: Először adták át a diákoszkárokat a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjakkal a filmes hallgatók munkáit ismerték el. Pető Zsófia Inland című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt, de az Amerikai Filmakadémia közlése szerint nem kapott díjat. Korábban Los Angelesben adták át a diákoszkárokat, de volt már gála New Yorkban és Londonban is. Különleges kincsek kerültek elő a Drávánál. A feltárások során római kori pénzeket, kerámia töredékeket, fibula maradványokat, valamint egy restaurálható díszsarkantyút is találtak. Az értékes régészeti leletek a kaposvári Ripl-Rónai Múzeum gyűjteményét gyarapítják. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap aztán egy hidegfront érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti, délkeleti részén viszont még sok napsütésre számíthatunk. 18-30 fokot mérhetünk.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az Útinform tájékoztatása szerint már erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon. Például az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre felől, a 31-es főúton Maglód környékén, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, illetve a 102-es főúton Zsámbék felől is. Szentes térségében a 45-ös főúton egy autóbiciklis gázolt, a 30-as kilométernél a félútpályát lezárták. Kapuvár térségében pedig egy autószalakorlátnak hajtott az M85-ös autóúton a határ felé. A 49-es kilométernél a belső sávot továbbra is zárva tartják.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 7 óra 12 perc, mindenkinek újra jó reggel, szevasztok, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És szia Gyuri.
2: Jó reggel, szevasztok.
0: Anett, neked is jó reggel.
3: Jó reggel, sziasztok.
0: Na, kedves Risztov Éva, jössz itt az ostoba életvezetési tanácsaiddal. Hová rohanunk? A sebességhatár okát a vezetni nem tudó szerencsétlen idiótákhoz igazítják. Tehát aki nem tud a megengedett sebességgel vezetni, az ne vezessen. Csókolom a kezet, Paul Miklós.
1: Szuper vagy, Miklós.
2: Paul Miklós.
0: Paul Miklós.
1: Oké, okay, jó.
0: Na, de ennek is el kell hangoznia.
1: Jó, nyugodtan, mondjátok. Hát.
0: Aztán szép reggelt kívánok, nem tudjátok, mi van az M1-es, M7-es bevezetőjén, áll végig az egész, vagány üzeni. Anett?
3: Én nem tudok róla semmit, csak azt, hogy egy
0: akkor szokásos... Miért vagy itt?
3: Hát nem az útinform miatt.
2: Csak ki ne nézzen magának, téged is, Paul Miklós. Igen. Csak nehogy ez legyen.
3: Várjatok, felborult egy személyautóm. Az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a 10-es kilométernél sávszállásra kell készülni, a torlódás már több mint 2 kilométer.
0: Szuper, na, megkapjuk az infót Anettől.
1: Tehát tudjuk,
0: így van. Na, gyerekek, Sydney Sweeney, bedobtuk ezt a nevet, csak így még a hírek előtt, és Fecó ugye ájulattal írt róla, tényleg teljesen oda van, de jött egy hölgytől is, hogy a Sydney Sweeney-t azt túltolják, csak a szexi teste miatt, amit bevetnek, állandóan néznek meg filmeket, és hogy az így.
1: Jó, de ha valakinek van ilyen képessége és adottsága, akkor miért ne élhetne vele?
2: Ez a nő mindenkiből kivált valamit. Vagy az egyik oldal elájul tőle, mint a napraforgó a szárazság idején, a másik oldal meg egyszerűen irigy. Tehát, hogy de valami mindenképpen történik, ahogy megjelenik.
0: Jó, elmondom, miről van szó. Tehát, itt van Sydney Sweeney, biztos ismeritek, színésznő, és nem tudom, a Fehér Lótuszt, ha láttátok, akkor tudjátok, hogy kiről van szó, meg melyikben a...
2: Eufóriában. Ott futott be igazából, ott fedezte fel magának Hollywood.
0: Így van. És most ő egy reklámspotban szerepel, méghozzá a Novig amerikai sportfogadási alkalmazás arcaként. És az egész spotnak az a neve Just Sports, tehát hogy csak sport. És itt gyakorlatilag mesztelenül, alig fedett testtel, néhány sporteszközzel pózol itt-ott, amott, és azt mondja, ez csak sport. Például amerikai focilabda van, kosárlabda, teniszütő, hoki felszerelés, ilyenek, és ugye arra próbál téged rávenni, egyébként sportfogadást szerintem inkább férfiak használnak.
2: Erőteljesen úgy érzem a reklám stílusából is, hogy igen, férfiakat célozták. Aha.
1: Igen.
0: És de tényleg olyan, hogy mit tudom, egy kosárpalánkon fent mesztelenül ül, tehát gyakorlatilag, ha te oda mennél a kosárpalánk alá, ahol az a háló lelóg, és benéznél, akkor a kis Sweeney-ét látnád.
2: A kicsi
0: Sweeney-t látnád. Úgy ül a rajta, tök mesztelenül.
1: Igen.
0: Vagy van olyan, hogy áll egy amerikai focilabda előtt, és az amerikai focilabda takarja a kis Sweeney-t.
1: Ugye?
0: Vagy van, hogy nincs rajta melltartód, akkor háttal van, és a teniszháló előtt van, és egy teniszütővel a kezem, és hátrafordul, és valamit mond.
1: Így van, ilyen is van.
0: Ilyen is van. Na, szóval így néz ki nagyjából ez a spot. Remélem, hogy mindenkinek felkeltettem a figyelmét.
1: Azt hiszem, most már mindenki érdekel.
0: Ugye itt a probléma az, hogy most ezt a spotot egy felháborodás követte, mert a különböző amerikai sportolók, most ezeket a neveket én nem tudom, de hogyha te ismered, Évi, akkor mondjad, női sportolók, elkezdtek tiltakozni. Ariadne Titmus?
1: Igen, négyszeres olimpiai, tehát olimpiai bajnok úszó.
0: Jó, ügyes?
1: Így
0: van. Hát, hogy olimpiai bajnok biztos ügyes?
1: Hát nézd, a négyszeres olimpiai bajnok annyira nem ügyes.
0: Jó de... csaj?
1: Hát...
0: Nem. Jó, sejtettem. Amy Hunt sprinter.
1: Nem ismerem, de biztos, hogy jó.
0: És Mia Valley műugró?
1: Igen.
0: Ők nagyon-nagyon bírálták ezt a spotot, úgy fogalmaznak, hogy évek óta küzdünk azért, hogy tehetségünk és eredményeink alapján ítéljenek meg minket, nem pedig a testünk miatt. És ez egy érdekes dolog, mondjad.
1: Igen, de gondoljatok bele, hogy azért a sportolók erősen kivannak téve a szexualitásnak. Ugye a sportban lévő ruházat, akár az úszóknál, de sorolhatnánk majd nagyon sok mindenkit, azért ott sokszor felmerül, hogy ezek a testek arra vannak kitalálva, hogy a maximális teljesítmény nyújtsák. Ezáltal nincs rajta zsír, nincs rajta nagyon sok minden, tehát nagyon jól néz ki nagyon sok sportoló.
0: Persze, ez így van.
1: És akkor innentől kezdődik a probléma.
0: Innentől kezdődik a probléma, és ezt beszéljük meg, itt még csak annyi, hogy nagyon sok női kommentelő abszolút támogatta itt a sportolókat ebben a kritikájukban, hogy undorító, csalódást keltő, meg ilyenek. Egyébként Sydney Sweeney is reagált a vádakra. és elég furcsa, de ügyes módon kirakott egy Insta-sztorit, és telepakolta a híres női és férfi félig meddig mesztelen sportolók fotóival.
2: Igen, mert hát azért nem egyszer előfordul, hogy ezek a sportolók vállalnak olyan megnyilvánulásokat, akár magazinokban, akár naptárakban, ilyesmi, ahol nagyon lengén vannak öltözve.
0: Ahol a szexizést árulják. Igen. Ez...
2: A nőiességüket mutatják, Magyarországon is előfordul. Volt
1: már ilyen, hogy ne.
0: És ezzel ugye Sidney Sweeney azt akarta érzékeltetni, hogy a sportoló teste, legyen az férfi test vagy női test, régóta a nagy nyilvánosság része.
1: És használják is. Sokan.
0: És abszolút használják, így van. Tehát, hogy mi a baj a reklámmal. És most elgondolkoztunk ezen, és akkor te is mondtad, hogy ugye a ruházat, főleg egyes sportágokban jóval kevesebbet mutat, mint az utcai ruházat. Tehát ti szexisztek.
1: Hát mi szexizünk, ha csak a saját sportágamat nézzük, és beszéljünk az úszásról.
0: Na.
1: Tehát alapvetően van rajtad egy anyag, ami rettentően feszül, és ugye most már nyilván ilyen nadrágos meg minden, de régen például vegyünk egy kicsit korábbi korszakat, emlékeztek? Tehát az úszókon csak egy kis fürdőruha volt, a fiúkon pedig egy fecske. És ez volt. Tehát ott azért minden látszódott, hogy láttad, hogy az a lány vagy az a férfi, hogy néz ki.
0: A domborulatokat láttad minden, nőnél, férfinél egyaránt.
1: Mindenkinél láttad, hogy mivel áldotta meg őt a jó Isten, most hogy hívjuk így. Tehát, hogy...
0: És ugye mi tévénézők, vagy esetleg elmegyünk egy sporteseményre, nem tudjuk, tehát hogy mondjam, nem tudunk úgy nézni egy jó női úszónőre, hogy nem jut el hozzánk, hogy ennek jó teste van.
2: Ez ösztön. Ezt nem lehet
0: kizárni. Ez ösztön, így van. Ugyanúgy,
2: mint ahogy szórakozó helyen meglátsz valakit, vagy bárhogy, ezt nem lehet egyszerűen kizárni. De most az előbb említetted a felháborodók között Amy Huntot. Például rákerestem, hogy kicsoda ő egyébként, és hogy néz ki.
0: Na.
2: És mutatok neked egy képet róla. Ő 100 méteres sprinter, és itt van éppen, ahogy fut. Egy nagyon dekoratív nő, de viszonylag kevés ruhában fut. Ő is szintén azért, mert ez az ő sportjának.
0: Csak egy melle alá érő top van rajta, és egy, hát nevezünk sportnagrádnak, de bugyi alakú sportnak.
2: Igen,
0: de, tehát van rajta egy Nike pipa, de amúgy lehetne a Triumftól is.
2: Nagyjából. Aha.
1: Igen.
0: Tehát látjuk a testét, egyik másik férfi kívánatosnak tartja őt, és egyébként nem csinál más, csak sportol.
2: Így van. De ugyanakkor még nem kelt ki azért, hogy az ő sportjában miért ebben a ruházatban kell futni, és neki mennyit kell mutatni a
0: egyedül
2: magának a világból.
0: Egyedül keltek ki ezért? Bocsánat. A strandkézilabdás csajok.
1: Strandkézilabdában is volt ebből probléma, a strand női röplabdában is volt probléma.
0: Mert hogy kötelező, ugye mondjad?
1: Így van. Tehát ugye emlékeztek arra, hogy a strandkézilabdában is például ugye melltartó volt és bugyi volt. Igen. És azért gondoljunk bele, hogy ott azért szituációk vannak, behajolás, kihajolás, fekvés, homokban fetrengés, nem ez a játék, hanem nyilván gorra megy. De az volt a lényeg, hogy nagyon szerették a férfiak nézni a bugyiban a lányokat. És hogy ez nem erről szól.
0: És valamelyik csapat, talán a norvég, nem tudom melyik, ők mondta. Azt mondták, hogy ők nem akarnak ilyen szerelésben
1: kimenni,
0: mert ugye ez erről szól, és a szövetség kötelezte őket,
1: így van,
0: és hogy ebben a kvázi szexi szerelésben kelljen kimenniük, emlékszem, még Pink is tiltakozott ez ellen.
1: Igen, és utána nyilván, de azt kell nézni, hogy mindig van valaki, akár itt a norvégok, hogy felhívják a figyelmet, hogy itt most már ez vége, ne erről szóljon, hanem a sport teljesítményről.
0: Igen.
1: De nézzétek meg majd a női strandröplabdát az olimpián, a legnépszerűbb sportág, leghamarabb fogy el rá a jegy, párosban játsszák, és a legfontosabb része, mindig tudjuk, hogy a hölgy előre behajol, a hátulról ülő emberek pedig mennyire szeretik a látványt, és nem a sport teljesítményt.
0: De akkor te most ezt megérted?
1: Ne, én, hát én kintem vagyok megérni, mert itt ülök, de azért én is, ha ott állnék, mint strandröplabdás, akkor én azt várnám el, hogy te nem azért jössz el megnézni, hogy hogyan fogadom a labdát, hanem az, mármint, hogy néz ki az a, az a test, hanem azt, hogy az én eredményemnek te majd örülni fogsz.
0: Sajnálom.
2: És egyébként amúgy a kettő az, hogy emberek vagyunk, és egyébként lenyűgöz minket a másik a teljesítménye, a sportoló teljesítménye, az nem fér meg egymás mellett amúgy? Tehát nem tudod kizárni.
3: Én azt gondolom, hogy meg kell, hogy férjen, mert sokszor nézzük mi is a férfi sportolókat, tehát nem vagyunk vakok, tehát látjuk, hogy néznek ki, de nyilván nem vonatkoztatunk el attól, hogy ő egy jó sportoló.
0: Gyerekek, most éppen látunk egy valós női strand röplabda meccsből egy fotót, ahol a szembe lévő csapatnál szerválnak, és ennél a csapatnál, amelynek egy játékosa iszonyat közel van a fotóshoz, vagy hozzám, mint nézőhöz, ő ugye picit bepucsít, mert várja a labdát. Amit mi látunk, az gyakorlatilag a CKM magazinban simán.
2: Simán.
0: Változtatás nélkül. Gyakorlatilag valami modell volleyball van ráírva arra a mini tangára, ez egy tanga, ami bevág a fenekébe, és alul még ugye látszik, hogy elmegy oda a kis Sweeney-re, a textil, és kb. Ennyi brutál formás fenék, brutál formás combok. Na most erre mit csináljak? Én, mint férfi, fogjam be a szemem, vagy dobjak rá egy törülközőt. Mit csináljak?
1: Hát nyilván nem dobhatsz rá törülközőt, mert ugye akkor megzavarod a mérkőzést. Ugye ez
0: egy... okos
2: ne menjek el, ne menjek el, és ne nézzem meg a teljesítményét, mert de akkor ilyen helyzetbe kerülök.
1: De Gyuri, ti nem a teljesítményét nézitek meg, hanem
0: hát
1: ezt
0: szemben
1: a
0: szerválnak, tehát te most ezt a feneket nézed, Gyuri, és nem a szerváló lány.
2: Lemaradok a teljesítményről miatt.
0: A teljesítményről lemaradsz. Jó, gyerekek, más sportágok, tenisz.
3: Igen, hát ott
0: is. Halló,
2: az a pici szoknya, igen. Így van. Tehát, hogy ott is a női teniszezőknél abszolút is ez a kultúra.
0: Torna, vízilabda, lányok? Mit szóltok a vízilabdásokhoz? Az szexi vagy nem?
1: Szexi. Talán a legszexi. Hogy ne lenne szexi?
3: Nagyon.
0: Boxolók? Hát azért tud lenni.
1: Tud lenni, de hát azért ott hosszabb a nadrág.
0: Jó, neked melyik a legszexibb férfi sport megjelenés? Tehát melyik sportágnak a...
1: Vízilabda.
0: Egyértelmű vízilabda.
1: Egyértelmű vízilabda. És
0: szoktad-e nézni a teljesítményen túl azt, hogy mit adott a jóisten annak a férfinak?
1: Kizárólag a jóisten adottságát nézem, a teljesítménye az annyira nem, tehát azt várom, hogy mikor cserélik le őket.
0: És hogy tudod, kijön a vízbe, és rátapadjon a gatyász.
1: Így van. A fél időt szeretem, amikor az edző beszél velük.
0: Szoktál-e kalkulálni, hogy tudod, hogy a hideg víz az összezsugorítja, tehát fejben te tovább gondolod-e, hogy az majd, ha melegben.
1: Abszolút. Csak ezen szoktam gondolkodni. És nem csak én, és hanem csak nagyon sokan.
0: Szóval, hogy Anett is. Tehát ti vízilabdásokra ugyanúgy szexuális tárként tekintetek, mint mi egy ilyen strandlöptadás lányra.
3: Azért mi értékeljük a teljesítményüket is.
0: Igen.
1: Hát meg azért diplomások.
0: Mondd meg, hány negyed van a vízilabdában? Mondd el.
3: Négy.
0: Hát nem hagyta magát.
1: Mutattam.
3: De azt nem láttam, hogy mutattad, mert közben a Gáborra néztem.
0: Hát negyedből így. Hány tud lenni? Nem tud három negyed lenni.
2: Három negyednél abba hagyják általában.
0: Na jó, megvagyunk. Szóval, gyerekek, Évi, van-e akkor, most ezt próbáljuk összegezni, és a sportoló voltál, van-e helye a szexizésnek a sportban? A szándékolt szexizésnek.
1: Azért ne mentsük fel magunkat, sportolók. Mi is nagyon sokat megtettünk azért, hogy ti így nézzetek ránk. És erre tehát, hogy szerintem mi tisztában vagyunk. Én nem, mert nem így néztem ki, mint ahogy ez a hölgy, akit az előbb mutattatok röplabdában, de nagyon sokat megteszünk azért, hogy ti máshogy nézzetek ránk a sportteljesítményen kívül is. Tehát, hogy mi nők vagyunk, mi szexik vagyunk, mi értékesek vagyunk. Tehát abszolút ott van a szexizmus.
0: Hát gyerekek, hát... Katarina Witt, aki emlékszik rá, a kelet-német jégtáncos csajtól kezdve egészen Jakabos Zsuzsannáig, érted, akik jó nők a sportban is, örültünk, hogy őket látjuk, és azért, mert jó nők.
2: És egyébként felkérésekre modellt állnak, és megmutatják a szépségüket, és így büszkék van. A szépségükre.
0: Anna Kurnikova.
3: Hoppá,
0: tessék. Lacika, jó.
1: Lacika, mint sportember.
0: Tedd fel a kezeidet, mert... Jó.
1: De Anna
0: még sorolok női neveket, ezért mondom, hogy...
2: Ne. Tapsikolj közben, ez jó.
1: De Anna Kunyikovára szerintem mindenki emlékszik, és a sport teljesítményére szerintem meg senki.
2: Hát ne viccelj azért.
1: Mondj egy eredményét.
2: Bajnok.
0: Ügyes volt.
2: Grand Slam.
0: Jó, Hopp Szóló, tudom, hogy ő az én kedvencem, és tudom, hogy ő azért rendesen fel volt öltözve, mint kapus, de hát hál' Istennek úgy alakult, hogy azért képek kerültek elő róla.
2: Ja, ahogy lefújták a meccset, ő már modell volt, kész.
0: Igen. Na, gyerekek, meg én emlékszem, hát régen Gabriela Sabatini, tehát régi tenisz, hát amikor beállt szervát fogadni, és ő is, hát ki ne állt volna mögé. Mármint,
1: igen.
2: De ha megnézitek, a mai napig, mit tudom én, olimpiákon, világbajnokságokon, azokat a női sportolókat kapja fel a világ sajtó, a bulvár, a lesz közösségi média olyan követőtábluk, akik egyébként gyönyörűek amellett, hogy tehetségesek. Most akkor ők ilyenkor miért nem tiltakoznak, hogy a fene vigye el, hogy szép vagyok, és ezért lettem híres?
1: Ők nem tiltakoznak. Egyébként bár én hallottam egy-két olyan szexi sportoló szájában, hogy ő sokkal szívesebben lenne inkább olimpiai bajnok, mint szép.
0: Oké, de nem lehet mind a kettőt.
1: Így van, mert a kettő nincs párhuzamban. Ezt én is állítom.
0: Istenem. Na jó, gyerekek, igen, hát kérdés az, hogy elvesz-e a tehetségből egy női sportolónak, hogyha mellette még dögös is. Ez nem tudom, hogy így ki lehet-e jelenteni, mert akkor tényleg azt kéne állítani, hogy aki sikeres a sportban, az viszont nem annyira dögös. Ugye? Ez így nem állja meg a helyét,
1: de az kétségtelen tény, hogy elég hamar el tudod dönteni, hogy melyikből akarsz majd megélni. Tehát, hogy kevés olyan párhuzam van, hogy valaki nagyon szexi is, és nagyon sikeres is, mármint a sportban. Tehát annyira nagyon gyönyörű, most értitek. Tehát ott van Anna Kurnyikova, én nem tudom, szerintem még Grand Slamet se nyert, de lehet, hogy nyert egyet, de nem meghatározó, de azért ismeri mindenki, mert annyira gyönyörű volt, hogy
2: most alaptalanul bagat realizálod el a teljesítményét.
1: Nem csak most példát akar, és ott van Serena Williams, nem tudom hányszoros Grand Slam győztes, de nem mondanád rá, hogy túl szexi.
0: Hát nem.
2: De ez ízlés kérdése. És egyébként Sidney Sweeney pont róla is tett ki képet, ami nagyon lenge volt. Tehát, hogy voltak ilyen
1: képei. Hát mert elvállalta. Mert azért vannak, akik pedig örülnek, ha elvállalhatnak szexi fotózást.
0: Mindig a nőknél kötünk ki. Mi van a férfiakkal? Tehát, hogy a férfiaknál is számít-e a szexus a sportban?
1: Hát szerintem...
0: Tehát, hogy szempont-e, hogy nők úgy nézzenek rá azokra a férfiakra, mint ahogy mi esetleg ránézünk egy strandlabdásra.
2: Pontosan tudom az ismerősi körömből a nőket, ha vízilabdáról van szó, akkor ők csak arról tudnak beszélni, hogy néz ki a vízilabdázó. Elmennek vízilabda meccsekre azért, hogy nézhessék a pasikat. Na hát mi ez, ha nem ugyanaz, amiről beszéltünk a röplabda esetben?
0: Akkor ez egész egy álszent dolog. Jó, Gyuri, nagyon nehéz feladat elé állítalak. Téged, de ha akarod, magamat is.
2: Ja, hát együtt, bármilyen nagy feladat együtt csináljuk.
0: Jó, akkor ez nem lesz könnyű. Soroljunk te meg én baromi szexi férfi sportolók. Jó?
2: Köszönöm a felkérést.
0: Na, felváltva.
2: Jó. Bárdosi Sanyi.
0: Erdei Zsolt.
2: Baumgartner Zsolt.
0: Várjál, nagyon...
2: Na, mi van?
1: Növényi Norbert.
2: Nyertem? Ez ilyen, Baumgartnerre nyertem?
0: Ne, Baumgartnerre most megfogtál. Dennis Rodman.
2: Jó, na ez figyelj, dobom. Dzsudzsák Balázs.

0: Lőjöttek az emlékek.
1: De hogy bedobom a Szoboszlait, és akkor az Évi... Jó, olcsó volt.
2: Szoboszlai, ez olyan volt, mintha All-in. Tehát tényleg, hát az... ne hasonlítsuk ide. Nyomjál még valakit?
3: Böde Dani.
1: Nagyon szerint. Ádám Martin.
2: Az, viszont most nyertem. Fú, nehéz.
1: Bunyós Pityu.
3: Az nem sportoló. Arra nincs, erre nem tudom.
1: Nem sportoló!
0: Nagyon is jó sportoló.
3: Évi, a Pityu nem felejt soha ezt a mondatot.
2: Jó,
3: ezt
2: jó.
1: És ő nőket is üt. Nem igaz, tehát hogy a bulvár sajtó felkapta volna fel, nem igaz.
3: Nem,
1: csak vicceltünk.
3: Igen, nem láttuk még ezt. Nem.
1: Jó, gyerekek, sorolhatnánk még. Évi, te egyébként volt valaha, hogy a szexualitásodat bedobtad a sport érdekében?
2: Ezt?
1: Tehát, hogy mit tudom én...
2: Ezt például, hol dobtam volna
1: hát
2: be?
1: A medencén, például van, ugye van az, aki, amikor az utolsó hosszat úszod egy úszóversenyen, és akkor a stopper órájával odahajol ugye a rajtkő fölé,
2: igen,
1: hogy lássa, hogy mikor csapsz bele a izébe. És azt ugye megnyomhatja azt a stoppert előbb is.
2: Igen.
1: Nem hát... látja senki. Tehát, hogy mit tudom én, hogy volt-e olyan, hogy mit tudom én, hátrafordultál a stoppereshez, és így megnyaltad a gyűrűs ujjadat, és így végigizélted az ajkaidat, és mutattál egy ilyet neki.
3: Na, indítsd az órát!
1: Tehát, hogy beszexisztél azért, hogy valakinek a kedvét elnyerd. Sport alatt.
2: Aha. Soha eszembe nem jutott ilyen. Tehát te látsz engem egy ilyen helyzetben, hogy ezt hogy csinálnám?
1: Nem, nem most, tehát nem amikor a koszos vízben úsztál, hanem még a tiszta medencében, akkor.
2: Igen, gyerek voltam.
1: Tehát... Ó, akkor nem térünk erre vissza a témára. Akkor nem kérdeztem semmit.
3: Hogy kisöpörte a kezedből az összes kártyát egyből?
1: Teljesen. Elrontod a játékomat.
2: Nem tudok ilyet csinálni, nem voltam szexi, hát ne haragudjatok. Ezzel nem tudtam visszaélni. Pedig szívesen csináltam volna. Higgyétek, mindennek tettem volna, hogy nyerjek. Ha ezen múlott volna, ha erre megtanított volna az edző, hogy így csináljam, akkor ezt is csináltam volna.
1: Na jó, ennyit a sportról, és én is azt gondolom, hogy ne legyünk álszentek, bizonyos sportolókat és sporteseményeket nézünk ezért is, vagy nem ezért nézzük, de azért eszünkbe jut, és az, hogy Sweeney, meg mit tudom én, miben szerepel, az az ő dolga, nem kell nézni.
3: Igen, az ő testéről beszélni, nem a többi sportolóról.
1: Pontosan. Jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy volt-e nálatok olyan helyzet, amikor a teljesítményed helyett sokkal inkább a külsődet helyezték előtérbe, és ez neked azért nem esett jól. Nyilván férfiak ne írjanak, mert de lehet, hogy volt ilyen, tehát lehet, hogy van egy Adonis köztetek, nem láttuk egyet se egyik turnén sem, de lehet, hogy van, hát ha van, tehát az írhat, de a többi ne, tehát hogy de nyilván többnyire nők fognak, hogy nem a teljesítményed volt a fontos, hanem a külsőd miatt, és ez neked nem esett jól. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: érkezett a Reprop Kent, a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Kun, több mint munkagépek. Megoldások a modern mezőgazdaság minden területére. Kun, a növénytermesztés és az állattartás megbízható partnere. Kun.co.hu.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Csak az
5: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
6: Tök sétány, tökös ételek, tök jó koncertek, tökös programokkal. Valmár, Halottpénz, 4 Street, Horváth Tamás, Bagosi, Farnograsz. Rácsalmási Tök Fesztivál, szeptember 18.

0: 19-20.
1: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsított Tannatúr összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadáltőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
2: Keresse az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
3: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
4: Anya, kapar a torkom!
5: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
6: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
8: Állj!
7: Jó, most már jöhet a nap.
9: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
10: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A Teljes Szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a Teljes Szív vagy Sajt Szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
13: A reklám után...
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Drágulnak a dohánytermékek, a jövedéki adó emelése miatt kedvezőek a nyugtaadatszolgáltatás első tapasztalatai. 25 fok körül lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslatot és a cigaretta jövedéki adójának emelését. Az új jogszabályt 123 igen és 32 nem voksal, 9 tartózkodás ellenében szavazták meg tegnap. A kevesebb mint 150 lóerős dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben havi 5000, évvégéig összesen 20000 forint támogatást kapnak. A dohánytermékek jövedéki adója novembertől nő, és szakértők szerint a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
16: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatási nyitás szerepelt.
15: Ez tartott a 9. budapesti klasszikus filmmaraton. Vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A közönséget szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják. Jávorszarvas miatt álltak le a vonatok Lengyelországban, az állat a varsói központi pályaudvar síneire tévedt, és órákra megbénította a közlekedést. A hatóságok altató lövedékkel ártalmatlanították, majd egy erdős területre szállították. Az Emilnek elnevezett jávorszarvas szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap aztán egy hidegfront érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti, délkeleti részén viszont még sok napsütésre számíthatunk. 18-30 fokot mérhetünk.
14: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Biciklist gázolt egy autós a 45-ös főúton Szentes térségében. A 30-as kilométernél a félútpályát lezárták. Olvasható az útinform oldalán. Közben reggel óta egy személyautó vesztegel a 21-es főúton Pásztó térségében, a 27-es kilométernél. A jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, például az M2-es autóúton Vác térségében, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint az M7-es autópályán Törökbálint közelében is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3:48 elmúlt egy perc, hát sokan nem jelentkeztek, akik azt akarták volna velünk tudatni, hogy a teljesítményük helyett inkább a külsőket részesítették előnben, de egy csomó más érdekes van. Először is, Évi, ne mondd már, te is szép vagy, jó reggelt a fal doktor.
2: Köszi.
1: Sziasztok, Adonis vagyok, de most nem érek rá írni. Oké. Okay. Akkor egyik SMS. Sziasztok, Szécsi Zoli, iszonyat jó pasi. Még mindig, és eredményekben is toplistás az arany csapattal, szép napot, Rita. Következő, kihagytátok Szécsi Zolit, pedig megér egy-két ajtócsapkodást. Na most az vázlítok, a Szécsi Zoli épp írt a témára.
2: No.
1: Igen, várjál. Azt írja Zoli, hogy mi is nagyon szeretjük a női strandröplabdát. Számunkra elfogadható, hogy szexuális tárgyként tekintenek ránk, pláne ha nők. Ezt írta most a Zoli.
2: Hát igen, azért az ő korukban emlékeztek, tehát ezért az aranycsapatért, persze most is a mostani vízilabda válogatott is, de ezért az aranycsapatért, amivel Zoli benne volt. Azt úgy képzeljétek el, hogy a 8000 fős lelátóból szerintem olyan 7500 nő volt.
1: Elhiszem.
2: Tehát, hogy pontosan azért mentek ki.
3: De hogy lehet akkor, hogy a férfiaknak bók, hogyha azt mondják, hogy a szuper teljesítményed mellé még jó pasi is vagy, a nő pedig kikéri magának. Hát, hogy lehet?
1: Ennyi. Hát egy férfi büszkén elmeséli, hogy 15 évesen elcsábította a tanárnője. Ugye?
3: Igen.
1: Büszkén elmeséli. Egy nő, ha őt 15 évesen elcsábította a matek tanára, akkor azt még feljelenti 20 év múlva is.
3: Bizony.
1: Tehát, igen. Hogy igen, hát ez a megítélés. Nem, te miért vigyorogsz?
4: Nem, imádom, ahogy megmagyarázod a dolgokat. Nyilván szerintem a legtöbb nő, aki mutatós és jó sportoló, az nem mondja ezt, hogy neki őt ez zavarná.
1: Ja, nyilván nem.
3: Hát a nem dekoratívak, azok állnak ki általában.
1: Szújó Zoli is írt. Azt mondja, az extra vicces volt. Érdekesség, a profi tévés nézettségmérés hajnalán a 90-es években kimutatták, hogy az olasz válogatott meccseinek eleje volt extra nézet. Aztán rájöttek, hogy a himnusz az, amikor közeliket mutattak Baggioékról.
3: Szenzációs.
2: És milyen igaz? Igen. És milyen igaz? Tehát, hogy azért egy olasz fiút jó vagy férfit jó nézni, ahogyan egyébként azt is el kell mondanom, hogy a olasz vízilabda válogatottat is érdemes megnézni, csak úgy mondom. Tehát, hogy ők mindig nagyon szépek.
1: Évi, ne írd már le ennyire magad, légy büszke magadra, nem mindig az a szép, aki nátszál vékony üzeni. Adri, neked, egy nőtárs.
2: Nagyon kedves vagy, Adri, nem írom le magam, én teljesen tiszta tudatában vagyok, hogy nézek ki. Én nagyon szeretem magamat.
1: Na, egyiket ez így van, hogy Éviben megvan az a magabiztosság, és az önképében is teljesen rendben van, tehát így van. Jó, gyerekek, hát turnézni fogunk, indulunk hétfőn, 21-én. Miskolc az első állomásunk, ott a Városház téren, ott leszünk, és felép velünk a zenemi

0: Csütörtökön Székesfehérvárra megyünk, és az Alba Pláza előtti téren ott lesz velünk az End of Paradise.
1: Fel fogjuk ébredni, úgy érzem aznap reggel.
2: Az ez ugye Székesfehérvár és csütörtök, aztán a záró napunk pénteken lesz, szeptember 25-én Győrben a Városház téren, és ott a vendégünk lesz a Rock Milady.

0: De jó.
1: Olyan jó.
2: Igen, jó, tényleg jó. Uh-huh. Jó, van még időnk, képzeljétek el arra, hogy játsszuk egy Hungary Machine-t.
1: Oké. Okay.
2: Tegnap nagyon nehezen indult, ugye a Groove House kellett kitalálni a építészgépészeknek, vagy...
3: De aztán volt ott egy Groove House, volt egy Groove House rajongó a kocsiban, egy épületgépész Groove House rajongó.
0: Aki dúdolta.
3: Meg lett.
2: Így van. Na jó, nézem, hogy... hát... Igen, valaha nagyon nagy sláger volt. Én nem hallottam ezt a dalt 1000 éve. Megvan? Nézted?
3: Á, nagyon király lesz.
2: Nagyon, nagyon ismert volt valaha, de hát nem játsszuk, mert szégyelnénk.
3: Igen, de egyébként a bulikban mindig lepörög. Tehát nincs olyan, Gyuri, hogy a buliban ne szóljon.
2: A bulikban ez nagyon nagy általánosítás, amerre te jársz, a Mátra borozóban, vagy mit tudom én, tehát ott.
3: Ott is lepörög, ha kérjük.
2: Jó, tehát így hívjatok, hogy van egy pici, nem tudom, tehát nagyon a sláger volt, de nem sűrűn hallod manapság.
0: Hát azért, de azért szerintem mi nem játszol. Szerintem mi nem, még itt is játszol rá.
2: Lehet, hogy nem már. Tíz után játszák.
1: Nem, majd megnézem, hogy melyik ez a dal, mert én ugye nem látom.
3: Ja, ahol ilyen 90-es évek buli van, ott ez kihagyhatatlan. Ki, ez biztos. Ezzel is segítettem.
2: 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor, a

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra ez 4 perc, ahol is kezdjük. M1-es autópálya. 31-es kavics előtt lerobbant furgon Győr irányába. 3-4 kilométeres a torlódás.
2: Köszönjük szépen.
1: Így van. Jó. Főni köszönet, üzenet. Egész nap Rock Milady szól a kocsiban. Sziklákat görgetek, az új favorit tőlük. Nélkületek soha nem ismertem volna őket. Hála nektek. Köszönjük szépen. Örülünk. Évi, én szerelmes vagyok beléd. Egy szombathelyi amatőr, triatlonista. Ha érdekel.
2: Szuper, köszi.
1: Nem érdekel egy triatlonista?
2: Nézd, nem azt mondtam, tehát én nem hirdetem magamat itt, tehát én nem ezért jöttem.
1: Így van, egyébként ez így van. Jó, és azért, mert triatlonista vagy, az nem biztos, hogy egy jó karakter vagy, lehet, hogy egy szemét ember.
2: Igen,
1: vagy.
2: Én nem tudok igen biciklizni, az Anettet érdekli.
3: Az Anett foglalt.
1: Na jó, hülyeskedünk, nem akartuk segít megbántani. Itt van Józsi a vonalban, szia Józsi!
4: Szia, szia Bocskor, ott leszek 21-én Pécsen.
1: Mi a vezeték neved, Józsi?
4: Simon József.
1: Szia Simon. Hol leszel te? Hol leszel te? Mikor?
4: Pécsen. Hát amikor jöttem. Nem 21-én jöttek?
1: De. 23? Nem.
5: 22-én megyünk Pécsre.
4: 22-e, bocsánat.
2: 23 szerda Pécs.
5: Okay, az a biztos, ha odamész 21-ére, Józsi, és akkor válsz.
1: Okay. 22-e este már megérkeznek az építők.
4: Oké. Okay.
1: Dumálhatsz velük.
5: Onnan már buli van.
4: Okay.
1: Jó. Józsi, kezdjük el. A Gyuri segített ezzel a 90-es évek miével?
5: 90-es évek bulikban mindenhol központi zene.
1: Van. Valaki kérdezte, hogy SMS-ben vagyok a Soltész Rezső. Nem, hát Soltész Rezső nem 90-es évek. Hát itt össze kell...
4: Nem, hát az a 80-as.
1: Hát igen, igen, igen. Jó, kezdjük el, és hát ha jó, figyelj.
6: Kilehelem a lelkem, ha megérintesz. Kilehelem a lelkem édes puszidért. A zongorám minden dallamán te muzsikálsz.
1: Ez a részhez ismerős, igen.
4: Zongorám minden. Uh-huh. Mi vagy is volt?
1: Még egyszer mutatom.
6: Kilehelem a lelkem, ha megérintesz. Kilehelem a lelkem édes puszidért. A zongorám minden dallamán te muzsikálsz.
4: 90-es évek és minden buli beszót.
1: Mondja Gyuri, igen.
4: Hú,
1: egyébként utána néztünk, mi 4 éve nem játsszuk. Valami miatt, de...
4: 4 éve már.
2: Ezt a számot.
1: Ezt a dal.
5: Repül az idő, így mi Józsi? Repül.
4: Repül az idő, így van. Nem tudom.
1: A zongorám minden dallama, ez csak egy dalban van. Neked is ez volt ismerős.
4: Igen. Húha, nem tudom.
1: Próbáld dúdolni.
4: Zongorán minden dallama, valami ilyesmi.
5: Szerintem az indulás jó.
1: Igen. A kilehelem a lelkem, az mit sugal? Az mi történik ott, akkor, amikor kileheli a lelkem?
4: A meghalt szegény.
1: Ez az, nagyon jó. Na hát innen indulunk el. Ez
5: dúdold össze.
1: Meghalok a zongorámon?
4: Nem,
1: dehogy
4: is.
1: Várjál.
4: Zongorán minden dallama.
5: Aha.
4: Talán.
6: Kilehelem a lelkem, ha megérintesz. Kilehelem a lelkem édes puszidért. A zongorám minden dallamán te muzsikálsz.
4: Roy és Ádám talán?
1: Még egyszer?
4: Roy és Ádám?
1: Nem.
5: Hát ők most felsírnak, az biztos.
4: Ó, nem tudtam, nem tudom.
1: Nem
4: akkor.
1: Baj, mondtam, hogy nem lesz egyszerű. Tehát ezt megjósoltam, nem tehetsz róla, Józsi. Ez egy olyan dal, valaki írja, egyszerű álmokfutók. Egyszerű neked, mert tudod. És képzeld, aki nem tudja, annak nem egyszerű.
4: Ja, ez az álmok futók,
1: ja. Igen, ja, most elmondtam, de mindegy. Én mondtam, el nem te.
4: Már sajnálom.
5: Bocsi kapja,
4: pedig
5: bocsi,
4: most
5: zocsi
4: volt a születésnapom. Ennyi.
1: Ennyi. Hát ennyi. Ennyi, Józsikám.
4: Oké. Na, mit mondjak? Hát ez egy ajándékcsomagot adhatnátok így búsvigaszként. Na, most az egyszer.
1: Miként?
2: Búsvigasz.
5: Költői.
4: A születésnapom.
1: A búsvigasz? Most búsvigaszban vagy?
4: Igen, azért, mert nem találtam. Tehát így születésnapomra utólag.
1: Na, mi legyen? Mi legyen a szívemmel?
5: Nem vagyok pártolója a tarhálásnak, bevallom őszintén.
1: Én sem, nem szeretem.
4: De most az egyszer.
1: Szeressük a tarhálást.
5: Születésnapomra szeressétek
4: meg. Ígérem, ott leszek 17:30-kor.
1: Hazudsz te, komolyan most már tényleg mennyit hazudsz.
4: Nem hazudok, ott leszek.
1: Jó.
5: Józsi, megkapod a csomagot, de ha nem leszel ott, nem fogjuk kézbesíteni.
4: De ott leszek fél, akkor még integetni is fogok.
5: Ott megkapod a csomagot. Jövő szerdán.
4: Jó, Akkor jó, oké.
1: Rendben, hogy jelentkezz, hogy te vagy a Józsi, aki nyertél, és visszük a csomagot személyesen.
4: Oké, köszi, hello.
1: Pécset találkozunk. Ciao, szia. Na ez jó volt, ez egy kompromisszum.
5: Azt nem tudja, hogy 5:30 és 10 között mikor kapja meg a csomagot, de valamikor.
1: Hát ez tök mindegy.
5: Így van.
1: Lehet, amikor jelentkezik.
5: Nem, amikor majd odaadjuk. Lehet, hogy 10-kor.
1: Nem, én mit szoptatod? Mondnál meg, Gyuri. Mi van
2: már
1: most benne?
2: Már a 5:30 is egyébként kemény.
5: Születésnapjára hivatkozva pszichés nyomás alá helyezett minket, úgyhogy nem is nyert. Hát egy kicsit hadd játsszunk vele akkor.
1: Jó. Na jó, gyerekek, elment az idő, és egy nagyon fontos témával folytatjuk. Ugye az AI, a mesterséges intelligencia, egy olyan dolog, amit azért most már 3 éve mi is használunk, tényleg abszolút beköltözött a hétköznapjainkba, és... Ugyanakkor régen, ugye, amikor még arról volt szó, hogy majd egyszer a komputerek tudnak saját maguk is gondolkodni, meg cselekedni, meg mindent, akkor a hétköznapi ember mondta azt, hogy na, akkor majd jól megölnek bennünket, felkelnek az emberrel szemben, és majd megölnek bennünket. Gyakorlatilag, mint a Terminátorban, és a tudósok legyintettek, hogy dehogy is, hát mi uraljuk a számítógépeket, minden.
5: Nem értetek ti hozzá, majd mi programozzuk.
1: Ehhez képest most azok a tudósok, akik az AI-t fejlesztik, ők kongatták meg a vészharangot, hogy bizony a közeljövőben, ha nem változtatunk a hozzáállásunkban, a közeljövőben kiírthatja az emberiséget a mesterséges intelligencia. Erre Donald Trump is megnyilatkozott, de elmondom pontosan, mit mondott, tehát gyakorlatilag ugyanolyan hülyének nevezte ezeket, mint a globális felmelegedésben hívőket, és mi ezért nem őt hívjuk, hanem Rab Árpád jövőkutatót. Picit hitelesebbnek tartjuk ebben a kérdésben. Jövőkutatót azért, hogy ez most egy riogatás, vagy ez egy valós veszély, tudunk-e ellene bármit tenni, ha kinyír bennünket a mesterséges intelligencia, az mi módon teszi, tehát berúgják-e az ajtóinkat a robotok vaslábbal, és megfojtanak bennünket, vagy egyszerűen az életünket teszik lehetetlenni, úgyhogy mindenről lekapcsolnak.
5: Igen. Mi változott az elmúlt 1-2 évben, amiért a tudósoknak ennyire megváltozott a véleménye?
1: Ezeket mind megbeszéljük Rab Árpád jövőkutatóval.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Adásban vagy, ne káromkodj.
7: Műsorajánló.
0: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
7: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
8: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
0: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
8: Ott lesz a Zenemi.
0: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
8: Velünk lesz a Hűvös.
0: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
8: És a G-Master zenél.
0: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
8: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
0: Pinteken Győrben a Városháza téren.
8: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
0: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
7: A napi több mint 100 000 forintos télnyereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves Stihl biztosítja.
9: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
7: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/Evito oldalon.
12: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes!
13: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk! és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
14: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
15: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
16: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
17: Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepper, több mint pizza!
18: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
19: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
20: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
19: Vashiányban is hatásos?
20: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
19: Fel kell iratnom?
20: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
22: Jó étvágyat! Buen provecho! Buon appetito! Cali Orexi! A Hungest Hotel szállodáiban görög, olasz és spanyol ételekhez és italokhoz, mártonnapi liba lakomához és disznótoros finomságokhoz kívánunk jó étvágyat a decemberig tartó gasztroheteken. A részleteket és a pontos dátumokat keresd a hungesthotels.hu oldalon.
23: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
24: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött pizza twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
25: A reklám után.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Drágulnak a dohánytermékek a jövedéki adó emelése miatt. Jövő héten indul a millió lépés az iskoládért kihívás. Főszerephez jut ma a napsütés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Emelkedik a dohánytermékek adója novembertől. Ezt a rendelkezést is elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslattal együtt. 123 igen és 32 nem szavazattal, 9 tartózkodása ellenében. Az intézkedés a teljes termékkörre kiterjed. A cigaretta esetében 9, a hevített dohánynál 25, míg a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26% lesz az adóemelés. Ez a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívása, 77 napos akció jövő hétfőn indul, közölte a Magyar Szervátültetettek Szövetsége. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. Idén is megrendezik a budapesti sporttág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő, művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
1: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akusztikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki fel tudná látni ezt a sok feladatot.
27: Ez tartolt a 9. budapesti klasszikus filmmaraton. Vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A közönséget szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap aztán egy hidegfront érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti, délkeleti részén viszont még sok napsütésre számíthatunk. 18-30 fokot mérhetünk.
26: Retro Rádió közlekedési hírek.
27: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán felborult egy autó. A 10-es kilométernél sávzárásra kell készülni. A torlódás már több mint 5 kilométeres, és hatással van az M7-es autópálya felől érkezőkre is. Közben lerobbant egy autó a 21-es főúton Pásztó térségében, még a reggeli órákban a 27-es kilométernél. A jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Egy autós biciklist gázolt a 45-ös főúton Szentes térségében, a 30-as kilométernél a félútpályát lezárták. Végül a 102-es főúton Zsámbék és az M1-es autópálya között aszfaltoznak. Az 1-es kilométernél délután 2 óráig csak a félútpálya járható. A reggeli csúcsban mindkét irányban torlódásra kell készülni.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 15 perc van, pont negyed 9. Jó reggelt újra, sziasztok, drága hallgatók. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, szia.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Írják, hogy basszus, most Pécsen a bocsi csomagodért 38 Józsi fog jelentkezni. De ilyen is van, édesanyámnak januárban lesz a névnapja. Küldenétek nekem egy bögrét, pitafuti. Szóval
2: hát igen.
0: Mindenféle trükk van.
2: Igen.
0: Igen. Na, ez viszont egy, hoppá, várjál, Bakcsomópontnál csőtörés, mentőállomásnál sávlezárás, sok-sok víz.
3: Nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönjük, hogy mondtátok, így van. Na, visszatérve arra, hogy fontos, ez tényleg fontos, az AI-ról lesz most szó, a mesterséges intelligenciáról, és emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt épp, hogy belopódzott az életünkbe, ez 2023-ban volt úgy nagyjából, és Lacika mutatta, Lacika, nézd, itt a ChatGPT, bármit kérdezel tőle, azt ő megcsinálja, akkor pár hónap múlva, nézd, fotót is csinál, nézd, videót is csinál, nézd, Sting énekel neked, ezt is ő csinálta, tehát így szépen lassan belopódzott, de most már mindenki használja, nem?
1: Teljesen benne van az életünk. Be, tehát nálunk is a munkahelyen gyakorlatilag rengeteg ember munkáját tudja már helyettesíteni.
2: Sőt, hát most már emberek féltik az állásukat, mert hogy olyan roham léptekben fejlődik, hogy tényleg munkákat vesz el tulajdonképpen.
0: Hát én is azt mondja, hogy sima hivatali e-mailezéseket gyakorlatilag percek alatt megcsinál, amit amúgy napokon keresztül dolgoztál.
1: Tehát kb. 20 e-mail feldolgozásra szerintem 10 perc, 15, de az a max. Tehát és akkor nem kell meetingelni, nem kell átbeszélni, hanem elmondod neki, és ugye nyilván van egy memóriája, tehát ő tudja, hogy mit beszélgetsz vele, hol vagy, és mik voltak eddig a válaszok. Megcsinálja.
0: Igen. És akkor azt se felejtsük el, hogy néhány hete itt járt nálunk egy humanoid robot, akkor ugye Dede Tamás Attila az egyetem drónlaborjának a vezetője hozta be, de az még egy programozott robot volt. És viszont ő elmondta, hogy abszolút bármikor ráköthető erre az AI, és onnantól a mesterséges intelligencia tudja vezérelni ezt a robotot. És a helyzet az, hogy bármikor ez a múltban is, bármikor felmerült az, hogy a számítógépek mennyire okosodnak, a laikus ember mondta azt, egyébként nagyjából a Terminátor óta mondja azt, hogy ezek egyszer majd ellenünk fordulnak, és megölnek mind bennünket. Ez tényleg így a hétköznapi ember mondta.
2: Igen, de nem nehéz összekötni azt a forgatókönyvet ezzel a valósággal, hogy akár haladhat ilyen irányban is, hogy egyszer csak a robotok meg az AI egymásra találnak, egyszer csak van egy gondolat, hogy az ember nem is olyan jó a világnak, és akkor ott a cirkusz.
0: És akkor a tudósok meg nyugalomra intettek mindenkit, hogy mi tudjuk a dolgunkat, ne hülyéskedjetek, már nem fog soha ellenünk fordulni. A számítógép csak azt teszi, amit mi mondunk neki. És azért beszélünk ma erről, mert képzeljétek el, hogy most ott tartunk, hogy már nem a laikusok, hanem maguk a tudósok kongatják a vészharangot, azok, akik előállították és előállítják az AI-t.
2: És innentől ez nagyon para.
0: És a mai napig fejlesztik az AI-t, és ők jelentkeztek, több cégnek a munkatársa jelentkezett, hogy gyerekek, ebből baj lesz. Ez komoly veszélyt jelenthet az emberiségre, és egészen konkrétan most a legutóbb, de ez csak egy a sok közül, olvastunk egy interjút Jacob Coxonnal, ő a BBC-nek adott egy interjút, egy fejlesztő az OpenAI-nál. És egyébként az AI rendszerek betanítása volt a feladata, de a lényeg az, hogy úgy fogalmazott, hogy úgy gondolom, ha nem lassítjuk le a jelenlegi fejlődési ütemet, nagy az esélye annak, hogy mindannyian meghalunk a közeljövőben. És ezzel egyébként nagyon sok AI tudós egyetért. És azt mondta, hogy lényegében az AI az egész internet felett átveheti az uralmat, és akkor ha belegondoltok, nem kell nagyon messze menni, ebben benne vannak a bankrendszerek, légi irányítás, kommunikáció, energiaellátás, sorolhatnám.
2: Igen, ha egyik kommentelőktől olvasol ilyet, akkor arra úgy legyintesz. De hogyha egy tudós mondja ezt, vagy több tudós, azt valós fenyegetésnek éled meg.
0: És több tudós kéri, hogy szabályozzák ezt valahogy, hogy ők mit csinálnak, mert különben elszabadul a pokol. Azt mondja, hogy azért, mert versenyhelyzetben vannak, és ők ezért nem tudnak leállni, ők nyomás alatt vannak, nem tudnak leállni a fejlesztéssel. Aztán jelentkezett Donald Trump. Hát ki más?
2: Úgy érzi, hogy ez az ő témája.
0: Ez az ő témája. Ő azt mondja, hogy semmilyen szükség nincsen biztonsági korlátokra, nem kell megfékezni a mesterséges intelligenciát, mert, és most figyeljetek, egy erős és okos és magas IQ-jú elnök képes kordában tartani ezt az iparágat, mint ő.
2: Na tessék.
0: Igen. És azt, hogy ez az egész átverés, hogy itt az embereket riogatják az AI-jal, mert, és akkor itt van egy fontos mondat, azt tette hozzá, hogy az AI kell, mert így tudunk versenyben maradni a kínaiakkal szemben. És akkor itt jön egy olyan fontos szempont, hogy a kínaiaknak hiába mondjuk azt, hogy tartsátok kordában, ők csak fejlesztenek, mert ők gazdaságilag le akarnak gyűrni.
1: Mindenkit.
0: Mindenkit, így van. Szóval itt van ez a versenyhelyzet, itt vannak a kutatók, ők nyomást éreznek saját magukon, és ezért gondoltuk, hogy próbáljuk ezt a dolgot tisztába tenni, riogassuk-e tovább az emberiséget, vagy azért ez nem annyira vészes, és ezért itt van velünk, már talán mondhatom azt, hogy jó barátunk, Rab Árpád, jövőkutató. Szia Árpi, jó reggelt!
4: Sziasztok, szép jó reggelt, sziasztok!
0: Na bocs, hogy ilyen hosszú volt a felvezető, csak azt akartam, hogy a hallgatók is értsék, hogy mire kötünk most rá. Szóval...
4: Nagyon-nagyon jó volt a felvezető.
0: Köszönöm szépen. Figyú, mi változott meg az elmúlt mondjuk 1-2 évben, hogy most már a tudósok is azt mondják? Tehát mi történt azóta, hogy meg fog minket ölni az AI?
4: Igen, itt egyrészt ez a jó rendje a dolgoknak, hogy minél több a figyelmeztetés, akkor viszont meg is történik a változás. Az történt, hogy egyrészt tényleg fejlődnek a nyelvi modellek, tehát hogy egyre gyorsabban gondolkodnak, érvelnek, más megoldásokat keresnek. Az elején is ezt ígérték, de most már tényleg csinálják. A másik, hogy az AI ügynökök elterjedése, az igazából azt jelenti, hogy már nem csak passzív állapotban van, tehát én kérdezek valamit, és ő megcsinálja, hanem feladatot adok neki, és ő magától megcsinálja. Mondjuk figyeld az árakat, és vedd meg, amikor nekem kell valami. Tehát feladatokat adunk is, onnantól önjáró. Ez a kettő, ami nagyon változott. A harmadik pedig, amit említettetek, hogy borzasztóan sietnek meg. Pénz. Teszkörnyezeteket csinálnak, amiket emberek építenek föl. És utána ráengednek egy csomó emics, azt mondják nekik, hogy találjatok hibákat. Minél többet, ők nagyon-nagyon gyorsan dolgoznak, és néha találnak hibákat, és ezek okozzák a rémhíreket.
0: Ezt most teljesen nem értettem. Értettem egy bizonyos fokig, de meg tudnád azt fogalmazni, hogy ez a fenyegetés, amiről itt most beszélnek, ez milyen testet fog ölteni? Hogy kell ezt elképzelni, ezt a fenyegetettséget?
4: Én azért ezeket, hogy az emberiséget kipusztítják, vagy felborítják földet, ezek nagyon túlzóak meg. Azért van ebben egy arrogancia is. Akik ebben a világban élnek és fejlesztők, azért úgy érzik, hogy e körül forog a világ. Nyilván borzasztóan megváltozna a világunk, ha mondjuk nem lenne net, tönkre menne, de akkor megcsinálnánk egy idő után, mert megvan a tudás. Tehát, hogy azért az, hogy a mesterséges intelligencia hogyan pusztítaná el az emberiséget, nyilván attól függ, hogy mi van a végén. Tehát, hogy nem tudom, atomrakéta vagy valami, de ilyenek nincsenek. Ettől függetlenül a kockázat nagyon nagy, és ha belegondoltak az Európai Unió, a kezdetektől azt mondja, hogy szabályozunk lassú, meg mit tudom én, de ehhez a gondolkodáshoz közelíteni az amerikai gondolkodás. Nyilván Trump elnök IQ-bajnok kihívása mutatja a hozzáállás, de akkor is nagyon jók ezek a figyelmeztetések, nem szabad félre söpörni, de ne a nagy félelemmel foglalkozunk, hanem az, hogy oké, mire jó. A másik, hogy ez piszkosul drága. Tehát az, hogy egy ilyen támadást kiviteleznek, nagyon-nagyon sok pénz és energia. Nem az lesz, hogy éjjel-nappal mennek ilyen rendszerek, mert nincs is annyi energia a világon.
0: De egyébként a támadásom, ugye most egy példát mondtál, és ez biztos nem fog bekövetkezni, hiszen az atom fegyverekhez nem jut el. De egyébként a bankre, amiket én felsoroltam, energiaellátás, bankrendszer, légirányítás, ott már más is, nem kellett mesterséges intelligencia, már más is bebizonyította, hogy igenis el lehet jutni odáig. Ezzel viszont lehet az emberiséget, hogy is mondjam, nagyon-nagyon életveszélyes helyzetbe kergetni, nem?
4: Igen, lehet, csak akkor beszéljünk arról, hogy nézzétek, nem elég biztonságosak az alapinfrastruktúráink, ez igaz. Dolgozzunk ezen. Vagy beszéljünk arról, hogy mi van, hogyha elmegy a net 3 napra, hogy tudjuk megoldani. De ne arról, hogy kipusztítja az emberiséget, és akkor csak félünk, de közben meg használjuk, mert tök jó, hát ti is erről beszéltetek. Az nem oké, tehát eltereli a beszélgetést, én csak ezt mondom, ráadásul kicsit felelősségtolás is, tehát ők csinálják, dől a pénz, és akkor hát szerintem nem lesz jó, de hát mindenki azt mondja, hogy csináljuk tovább, hát akkor csináljuk.
0: Igen, ez egy ország stratégiája is lehet, tehát én Trumppal általában nem szoktam nagyon egyetérteni, de az, hogy bármilyen megszorító intézkedéseket hozzunk mi a nyugati világban a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, az biztos, hogy Kína nem fogja betartani.
4: Hát a bizalom azt szerintem az amcsi cégekben egymás felé sem teljes, tehát hogy meg szerintem senkiben sem. Azt is látnunk kell, hogy az a képességekkel, amikkel most rendelkezik az AI, bőven elég nekünk most ahhoz, hogy a jövőt formáljuk, még mindig nem használjuk ki, sőt most kezdtük el kihasználni. Azok a kapacitások, amikről itt szó van, azok olyan kiberbiztonsági vagy nem tudom, űrkutatási dolgokhoz kellenek, amik azért nem a társadalom részei, szóval amúgy, ha lelassítanánk, vagy azt mondanánk, hogy figyelj, ez most elég, használjuk már 20 évig, és amikor már úgy érezzük, hogy korlátok vannak, menjünk tovább, ez működhetne, csak hát üzlet.
0: Csak hát üzlet, igen. Én teljesen naívan ugye úgy képzelem el, hogy ezek ugye valami óriási számítógépek, meg nem tudom, milyen szervereken van egy csomó minden. Bármit is gondolunk arról, hogy a mesterséges intelligencia ellenünk fordul, nem annyi az egész, hogy kihúzom a konnektorból?
4: Hát ahhoz sok konnektorból kéne kihúzni, de az tény, hogy ez digitális környezetben fut, és azért a saját... De a másik oldalon meg azt látjuk, ha most elkezdenénk együtt egy emit fejleszteni, és mondjuk megcsinálni egy okos várost, akkor csak gondunk lenne, nem is működik, nem is jó, a villamos mégsem megy, ez az áram nem is oda ment. Szóval, hogy ez tök bonyolult. Egyrészt nem tudjuk meg, semmit akarunk, de közben attól félünk, hogy átveszi az uralmat a világ fölött. Hát nem tudjuk megcsinálni. Tehát azon dolgozunk, hogy nem azon, hogy átvegye, hanem azon, hogy jobban működjön. De igen, ezek szoftverek, amik digitális környezetben működnek jól. Tehát a fizikai világra való hatásuk, tehát a világ nagy, és az emberiség nagy. Most, ha robotokban el is terjed, nekünk van robotunk, amiben az AI fut, tök klassz, tök okos, meg minden. De hát most van ebből 1, 2, 3, és én értem, hogy majd 10 év múlva nagyon sok lesz, de ha elképzelitek a minél inkább a helyzetet, annál inkább látszik, hogy ez nem életszerű, rengeteg gondot tud okozni. Ezért kell beszélnünk róla, és nagyon fontos, hogy ti is szóba hoztátok.
0: Én, hogyha most beparáztam, és én itt hiszek ezeknek a tudósoknak, hogy itt a közeljövőben, én, mint egyén, mit tudok tenni, hogy engem ez lehetőség szerint ne érintsen? Ez most picit ilyen apokalipszis történet, tudod, hogy ez a hova meneküljek, mit vásároljak, ilyesmi. Ilyesmire is gondolok, de hogy van-e bármi, amit te tudnál javasolni nekem, mint nagyon félős embernek, hogy bizony el fog bennünket pusztítani a mesterséget, hogy készüljek erre fel? Akár az adataimat illetően, akár a pénzemet illetően, akár nem tudom, a közlekedésemet, autómat, nem tudom, van-e erre bármiféle ilyen improvizált csomagod?
4: Nagyon-nagyon jó kérdés, nagyon jó jövőálló kérdés. Az egyik az, hogy használjuk mi okosan, és ez alatt azt, hogy ne váljunk teljesen függővé tőle. Tehát értem, hogy rengeteg mindenbe segít, de ne legyen az, hogy mindent ő csinál, a levelezésemet, stb., mert mi van, hogyha nem lesz X napig, akkor nagyon tehetetlenné válok. Kettes, hogy a rendszert sose a saját rendszerével gyógyítunk meg, nem digitális eszközöket fog javasolni, hogy nem tudom, hova mentsed, meg hova ássál el egy vinyót, hanem minél többet kell emberi közösségekbe tartózkodni, minél jobban ki kell emelni az emberi értékeket, minél jobban látni kell, hogy ez a világnak egyetlen egy pontja, és akkor jobban tudjuk kezelni az egész helyzetet. Minél többet használjuk normálisan, annál inkább a cégeknek is ennek a normálisnak a kiszolgálása lesz a célja.
0: De ez most egy ilyen szociológiai megközelítés volt, amit itt tanácsoltál.
4: Nem érzem sértésnek, mert az egyik diplomám szociológus, de érzek egy olyan hangszint, amit a jogász barátaim szoktak mondani a bölcsészekre. De nem a...
0: Igen.
4: Persze lehet mondani sok mindent, ide tedd, oda tedd, így csináld, úgy máshol, úgy véd, de hogyha igazán hosszú távú tanácsokat szeretnél, akkor szerintem az, hogy az AI arra való, hogy az emberi értékek nőjenek meg, és akkor kevésbé félünk tőle, ha rájövünk, hogy mennyi minden más is van a világon.
0: Jó, én most abszolút hiszek neked, hallom, érzem a hangodból, hogy te annyira nem vagy beparázva, ráadásul ti napi szinten foglalkoztok a mesterséges intelligencia ilyen vagy olyan területével, tehát engem úgy valamelyest megnyugtattál. Hát várjuk a fejleményeket, és akkor valamiben egyetértettünk Donald Trump-al.
4: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és bármikor
0: kivettem. Köszönöm szépen.
4: Az utolsó mondat picit fáj, de...
0: Picit fáj mindenkinek, igen. Jó, nagyon szépen köszönjük, Rab Árpád. Szia, szia!
4: Szia!
0: Szia!
3: Imádom a humorát.
1: Igen, nagyon jó.
0: Na, hogy vagytok ezzel? Mert Árpi ugye elmondta az ő meglátását ezzel kapcsolatban. Megnyugtatott?
1: Hát nekem más a nézetem, de meg...
0: Neked mi a nézeted?
1: Nekem az a nézetem, hogy lehet azt mondani, hogy menjünk közösségbe, teljesen egyetértek, de a társadalom...
0: Ez volt, amikor a szociológus megsimogatta a fejem, hogy mennyi beszélgess a barátaiddal.
1: Így van. De nem ez lesz, te is tudod, nem ez lesz.
0: Én ezt csinálom eleve. Jó. Tehát én ezt csinálom eleve, csak nem vagyok abban biztos, hogy ettől még nem fogja elvenni a pénzemet, vagy amikor éppen a Margit hídon megyek át, elnézést a város vezetőitől, de az AI belevezet engem a Dunába. Hát, érted? Igen. Tehát ami, az én...
1: bármikor.
0: Komputerizált autommal. Érted?
2: A Ne nézz fel című filmet láttátok a Leonardo DiCaprioval. Ugye ott más a történet lényege, de az, hogy az emberek, a társadalom hogy reagál egy világot elpusztító helyzetre, az viszont szerintem nagyon beszédes. És amiatt én itt sem remélek túl nagy csodákat. Tehát hogy szerintem nem tudjuk magunkat megvédeni saját magunktól. Emberiség. Én ezt látom. Ettől félek.
0: Igen, a pusztítás módját nem tudjuk. Tehát nem tudjuk, mert ugye Árpi elmondta, hogy az atomfegyverekhez nem fog ez hozzáférni, mert ez nem olyan. De például a légi irányítás, a közlekedés, a bankrendszer, az energiaellátás, stb. Ezeket mondjuk egyszerre egy picit megbolondítja. Szerintem nem kell túl sok idő ahhoz, hogy tömegpusztulás legyen.
2: Hát hogyne, meg csak nézzük meg, hogy a mi életünkben hogy van, hogy hétről hétre, hónapról hónapra lép be egyre jobban az életünkbe, vesz minket körül, itt segít, ott segít, ezt mond meg, azt

0: Most utca Lánc utca sarkán leszünk majd.
1: Pontosan, a Game Master és a Gyuri azt mondta, hogy ő beszélt velük, egy nagyon fiatal zenekar, ugye?
2: Így van, 18 évesek és fiatalabbak is, úgyhogy nem csak erre beszélünk az énekes alapítóval, Kovács Gergővel, és ő majd elmeséli, hogy hogy néz ki ez a csapat.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
8: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
9: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
10: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
11: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
13: Magyarország, készülj! Október 3-án DJ Bobo eddigi legnagyobb súlya érkezik az MVM Dome-ba. Monumentális színpad, elképesztő látvány. A jegyek több mint 90%-a már elkelt. Ne maradj le! Funkult.hu.
14: Tök sétány, tökös ételek, tök jó koncertek, tökös programokkal. Valmár, Halott pénz, 4-es Street, Horváth Tamás, Bagosi, Farnograszt. Rácalmási Tök Fesztivál, szeptember 18-19-20.
15: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
16: Ha elment messze a kedvesed, és elrontotta a kedvedet, mondlak.
17: Demién koncert az arénában december 30-án. Köszöntjük együtt a 80 éves legendát. Támogatók, MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfio darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
5: Több tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból a fogyasztóvédők, átadták a Diák Oszkár díjakat Torinóban. Holnaptól elsősebb napok várnak ránk. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok.
20: Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, az országgyűlés titkos szavazással kétharmados többséggel döntött, 137 igen és 6 nem szavazattal. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a voksoláson. Az 5 új tagot 9 évre nevezték ki, már esküjüket is letették a parlament előtt. A megbízatás hosszát a 17. alaptörvény módosítása.

0: kapacitást csökkentette 12-ről 9 évre. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta a rádiónak Eitmann Norbert sajtófőnök.
1: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatásra merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ával indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
0: Először adták át a Diák Oszkárokat a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjakkal a filmes hallgatók munkáit ismerték el. Pető Zsófia Inland című kísérleti rövidfilmje a döntősök között volt, de az Amerikai Filmakadémia közlése szerint nem kapott díjat. Korábban Los Angelesben adták át a Diák Oszkárokat, de volt már gála New Yorkban és Londonban is. Különleges kincsek kerültek elő a Drávánál. A feltárások során római kori pénzeket, kerámia töredékeket, fibula maradványokat, valamint egy restaurálható díszsarkantyút is találtak. Az értékes régészeti leletek a kaposvári Ripl-Rónai Múzeum gyűjteményét gyarapítják. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap aztán egy hidegfront érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti, délkeleti részén viszont még sok napsütésre számíthatunk. 18-30 fokot mérhetünk.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Lerobbant egy kis busz a külső sávban az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Herceghalom térségében a 31-es kilométernél, a kiépített terelésben. A torlódás már több kilométeres, olvasható az útinform oldalán. Közben felborult egy autó az M1-es és az M7-es autópályák közös bevezető szakaszán. A 10-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, a torlódás már több mint 5 kilométeres, és hatással van az M7-es autópálya felülérkezőkre is. Vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:49 lesz, 2 perc múlva. Gyerekek, a turnéval kell, hogy foglalkozzunk, egyébként örömmel, mert végre újra találkozunk veletek, és Miskolcon leszünk 21-én hétfőn, és ugye azt kértük a hallgatóinktól, hogy aki miskolci, az javasolja Miskolcra olyan zenekart, amely ott nagyon népszerű, nagyon szeretitek, és így végül is bekerült hozzánk a Zenemi, és ők lépnek fel velük.

0: Kedden Szegeden leszünk, a Dugon is téren, és jön velünk a Hűvös Együttes.
1: Nehézre nyitott ablaknak, erős dohány szag, arrébb is csúszhatnád talán, de te nem ilyen vagy.
2: Na, és most egy picit átugorjuk Pécset. Csütörtökön leszünk Székesfehérváron az End of Paradise-al. Így van, és aztán jön a záró akkord.
0: Így van, pénteken Győrben a Városháztéren leszünk, és jön a Rock Minédi.

És most szándékosan hagytuk ki Pécset, mert tudjátok, minden reggel felhívjuk a zenekarok egy-egy tagját, hogy egyáltalán van-e kedvük ehhez az egészhez. És ugye Pécsről beszéltünk, Pécset leszünk szerdán a Zsolnai Vilmos utca és a Lánc utca sarkán. És ott beszavaztátok a G-Master együttest.

0: izgatottan várjuk, hogy találkozzunk velük. Megbeszéljük most itt a részleteket. Itt van velük a G-Master együttes énekese és alapítója Kovács Gergő. Szia Gergő, jó reggelt!
1: Sziasztok, jó reggelt!
0: Hello, Gergő, álmos vagy?
1: Nem tudtam aludni, de...
0: Attól még lehet számos.
1: Már nem vagyok álmos.
0: Attól még lehet számos. Figyú, sok mindenről akarok veled beszélni. A Gyuri először is azt mondta, hogy ilyen nagyon fiatal zenekar vagytok, ugye?
1: Igen. Egy elég fiatal zenekar vagyok.
0: És mégis nagyon ismertek vagytok Pécset, mert tényleg nagyon sokan írtak rólatok.
1: Hát, azt nem mondanám, hogy... Hát nem hiszem, hogy annyira ismertek lennénk, mivel hogy nincs egy éve, hogy zenélünk, és...
0: Akkor hogy lehet, hogy a nevetek felmerült sok pécsiben, amikor mi ugye azt mondtuk, hogy készülünk egy turnéra, és szeretnénk minden városba egy zenekart, csak a ti neveteket nagyon sokan írták.
1: Ez egy nagyon nagy rejtély számomra is, és a zenekar számára is. Úgyhogy,
0: tehát egy totál ismeretlen pécsi banda vagytok.
1: Nagyjából igen.
0: Jó, nem baj. Vagy valaki nagyon nyomott benneteket. Az is lehet, hogy van a rokonságban, baráti körben valaki, aki aztán mozgósított, és iszonyat sokat küldött a ti neveteket, de ugye ne felejtsük el, hogy 3 zenekar volt a végén, és ezeket már kvázi országosan szavaztattuk meg, és akkor ti maradtatok fent.
1: Igen.
0: Igen. Figyú, a másik, amit akartam kérdezni, hogy többen írták, hogy ez a cintányér, ez nagyon dögösen szól, ami engem baromira emlékeztet a régi amatőr zenekarok garázsbéli felvételeihez, amikor bekapcsoltak egy magnót, egy szám mikrofon, és akkor a cintányérok hogy rendesen csörömpöltek, vagy hogy mondjam. Hogy ez a felvétel, amit itt hallottunk, ez valahogy így készült?
1: Igen, ez valahogy így készült, mivel a most egy kis háttérsztori az egész zenéhez. Édesapámnak volt egy zenekara, még amikor ő fiatal volt, paralimpikon volt, világ és Európa bajnok. És,
0: milyen sportágban volt, csak hogy közbe kérdezzek, milyen sportágban?
1: Úszó volt. Aha, okay. Kovács Ervin.
0: Oké, okay, jó, köszi. Szóval volt egy zenekara?
1: Szabad idejében zenélt, és... hát így a zenekaromnak odaadja így egy pár zenéjét, és az mellett, hogy adogatja, így segít is nekünk zenélni. És ez pont egy olyan zene, amit még ők vettek föl, és egyedül a dobot hagytuk meg benne, mert azt egyszerűen nem tudtuk így rekreálni, és tetszett nekünk az, hogy így csöröpöl minden, és ezt az ilyen tipikus, de ezt a tipikus félig garázs zenekar hangulatot ezt visszaadja.
0: Na, igen.
1: Igen.
0: Bocs, mesélj picit a többi tagról. Nem tudom, hogy Gyurit mondta, hogy nagyon fiatalok vagytok, hány évesek vagytok így nagyjából?
1: 3 vagyunk, 18 évesek idén múltunk. Van az énekes lánya Dorka, ő 14, idén lesz 15. A dobosunk az Olivér, az most lesz 16 idén, az zongoristánk pedig már elmúlt 16 idén.
0: Wow! Anett oda van most, igen.
2: Igen.
0: Figyelj, és a kérdés ugye az, hogy ráértek-e, és hogy el tudtok-e jönni akkor szerdán?
1: Mindenképpen.
0: És fellépni velünk.
1: Semmi kérdés.
0: Jaj, de jó! Nagyon-nagyon örülünk. Na,
3: nem lesz gond a sulival egyébként?
2: Igen,
3: a többieknek?
2: Kikérőt kell írnunk.
0: Hozzatok az ellenőrzőt, vagy nem tudom mit, vagy beírunk.
2: Igen, bármit.
1: Már megoldottuk, bementek, aztán az igazgatókkal, osztályfőnökökkel beszéltek, úgyhogy már le van intézve.
0: Aha, jó. Nagyon helyes. Jó, és nem engedik ki az egész osztályt, hogy ott nektek tapsoljanak, tomboljanak?
1: Hát ezt nem tudom, de lehet, hogy kijönnek majd.
0: Mert ez egy másik kérés lenne az iskola felé.
1: Igen, ez egy másik kérés lenne az iskola felé. Lehet, hogy útközben az iskola felé így megállnak, aztán megnéznek. Azt nem tudom, hogy el is rúgják-e az első órát, hogy akkor ott is
0: maradjanak. Hát azért rúgják el, mert nem tudjuk, hogy hánykor lesznek a zenekarok. Gyuri?
3: Hát lesz a zenekari beszélgetés ilyen 7:30 után, akkor már az első dal is lesz. Fél 9 környékén is lesz egy, úgyhogy így tervezünk.
0: 8:30-9, tehát azért nem kéne csak úgy elrohanni itt a színpad előtt, hanem hogy kéne, hogy szurkoljanak nektek. Nem csak kívánom nektek, abszolút, hogy legyen ott olyan, mert azt mondtad, egy totál ismeretlen zenekar vagytok Pécsről, hogy azért legyen ott olyan, aki tombol nektek, és biztat benneteket.
1: Igen, jó lenne nekünk is. Volt egy pár fellépésünk, nem volt kisebb, volt nagyobb is. Áprilisban a Zedda és a Dinamit előtt a Magverdezsőbe be tudtuk magunkat szervezni. És hát volt az ilyen kisebb klubokban, hogy fölléptünk, meg ilyenek.
0: De szóval, hogy rátok fér a rajongói támogatás.
1: Igen, igen.
3: De nyugodtan mozgósítsatok, mert tényleg, hogyha 7:30 után felléptek, meg akkor lesz a beszélgetés, minden, pont az iskolában menet simán oda tud jönni bárki.
0: Igen, igen. A többiek egy suliba járnak, vagy te is még suliba jársz?
1: Nem, én idén érettségiztem, és apámnak egy nagyon nagy köszönet és nagyon sok hálám van, hogy itthon maradhatok is, de élhetek egy évig.
0: Tehát, hogy eltartanak egy évig még.
1: Igen, eltartanak még egy évig utána.
0: Oké. Okay.
1: Utána nem tudom, hogy mi a terv.
0: Hát meg kéne hosszabbítani ezt a szerződést. Oké, okay, és a többiek egy suliba járnak?
1: Nem, mindenki külön suliba jár. Van, aki kodályos, van, aki lőve is, babicsos. Úgyhogy,
0: hát kérném a kodályos, a lőve is babicsos igazgatókat, hogy engedjétek már el egy pár órára azokat az osztályokat, ahova járnak a zenekar tagjai.
2: Igen.
0: No, ez egy nagy kérés lenne a részükről. Jó, Gergő, tudom, hogy fiatal zenekar vagytok, de tudjátok, hogy a legnagyobbak is írnak rájdereket, amikor fellépnek. Tehát csak akkor vállalnak fellépéseket, hogyha egy ilyen kvázi kívánságkatalógus teljesítünk. Nektek mi áll a rájderetekben?
1: Zongorát, gitárt, ilyeneket tudunk vinni, és dobot.
0: Dobot is tudtok vinni. Egy dobot, az mi adunk, vagy elektromos dobot adunk, vagy ez nem tudom, hogy volt legutoljára.
3: Ezt Ati tudnám pontosan.
0: Ati most jön be? Nem jön be. Jó, ezt majd kitaláljuk, megbeszéltek a technikai részeket, de én olyanra gondoltam, hogy sör, ropi, haribó, tehát, hogy...
3: Inkább az utóbbi.
2: Igen, haribó itt.
0: Hát a 18 aliat, haribó, és akkor a Gergőnek meg...
3: Lacika, tud egy fatta cukorgépet, mondta, hogy van neki.
0: Most ne hülyéskedjetek. Gergő, van-e bármi ilyen kívánság? Ezt még egy zenekarnak se tettük fel ezt a kérdést, tehát ez most ti vagytok az elsők.
1: Na, megtiszteltetve érezzük magunkat, köszönjük szépen. Szerintem az alkoholt azt nem fogunk kérni, mert az izgalom miatt lehet, hogy többet innának, mint amennyit kéne.
0: Ja.
1: Én nem iszok, mivel hogy én vezetek, úgyhogy azt...
0: Oké, alkohol nem. Nézd, ásványvíz mindenképpen lesz, szendvicsek. Mit szeretnétek még?
1: Szendvicseket azt megköszönjük, azt...
0: Jó, elfogadjátok. Kávé,
3: lesz, kávé
0: te a...
1: Kávét is.
0: Jó.
1: A Haribót is, igen.
0: Jó, Gyuri, akkor írt fel a Game Masternek egy ilyen hat csomag Haribót, jó?
3: Jó. Atikám, Hitzi, szerezzétek be.
0: Jó, szerezzétek be. Jó, igen, most van itt a lehetőség kérni.
2: Igen, utána igen. Ki tudja, mikor jön a következő.
0: Így van, nagyon. Gergő, van már több dalotok is? Tehát többet is tudtok játszani, ugye? Nyilván.
1: Többet, persze. Az elmúlt egy évben írtunk is, és hangszereltünk is át egy pár jó számot apámtól, és egyet nagyon átvettünk, amit hát eddig minden koncertünkön ezzel zártuk. Kicsit meglepő lehet, hogy a gyöngyhajú lányt áthangszerelte apám, és ezt átvettük tőle.
0: Tudod, az rizikós a gyöngyhajú lány. Hát abban már Gáspár Laci is belebukott, mint zöldhajú lány, és ugye most szegény Kóbor Lénának sem örültek nagyon, hogy feldolgozta Lotfi Begivel, tehát a gyöngyhajú lány az picit olyan szent. És,
1: igen,
0: szóval az egy nehéz dolog. De nem azt akarjátok előadni, nem?
3: Nem.
1: Hát gondolkozunk rajta, mivel hogy az eddigi tapasztalataink alapján a koncertek végén az ütötte a legnagyobbat, és arra mozdult meg a tömeg nagy része, de ezt majd még meglátjuk.
0: Ezt majd meglátjuk. Oké, Gergő, akkor a You Can Fly mindenképpen lesz, ugye?
1: Igen.
0: És akkor majd megbeszéljük meg, hogy mi a második dal. Oké?
1: Igen.
0: Jó.
1: Rendben.
0: Na jó, hát nagyon várunk benneteket, találkozunk jövő héten. Köszönjük szépen, Gergő.
1: Köszönöm szépen.
0: Ja, bocs, egy kérdés, G-Master vagy G-Master?
1: Igazából mindegy, mi G-Masternek szoktuk mondani, de
0: akkor
1: a G-Master is.
0: Mi így mondjuk, akkor G-Masternek fogjuk mi is mondani. Csak ezt tisztázni akartuk, mert nem voltunk benne biztosak. Köszi szépen még egyszer, szépen. Szia, találkozunk.
1: Köszi, sziasztok.
0: Szia. Kovács Gergő, a G-Master alapítója és énekese.
2: Hát én nagyon cuki fiú.
0: Nagyon jó fej.
4: Nagyon imádjátok majd őket. És igen, menjen minél több pécsi ki, és nézze meg a fellépésüket is.
0: Igen, Pécset ráadásul picit most a helyszínünk, ezt hadd mondjam el, biztos a pécsiek tudják, hogyha megnézik, hogy ez hol van, de egyszerűen nem kaptunk a belvárosban. Az egyik helyen, ahol voltunk múltkor, ott nem fértünk volna el, és a másik helyen, ott a Jami környékén, valami miatt nem ment túl későn nyújtottuk be a kérvényt, tehát azért szorultunk ide. Ezt csak azért mondom, hogy nézzetek utána, és gyertek ki, és szurkoljatok a zenekarnak.
2: Igen, nagyon ráfér. És tényleg egyébként legyenek már nyitottak az iskolák erre. Most ez egy nap, ráadásul egy délelőtt 10-ig vagyunk, és tényleg egy fiatal zenekarnak kell szurkolni, meg egyébként mi is ott leszünk, tehát gyertek.
0: De jó arcos srác, bár hülye volt. Én 33 évesen simán kértem volna a vatta cukorgépet. Na jó, ennyit erről, gyerekek. Jövünk vissza a Voxival, agrárszerdázunk, és képzeljétek el, nem tudom, hogy mi van itt a kolibri mögött, amit itt a Voga bejelentett, hogy a kertjében megjelent a kolibri, mert a kolibri tudjuk, hogy egy ilyen meleg égövi, nagyon apró madár, amely egy helyben tud repülni, és a hosszú-hosszú csőrével, és azzal a nyelvével be tud nyúlni a virágok miébe, kelyhébe, vagy mint, tehát, hogy...
3: A bibéjébe, nem?
0: Még bejjebb, oda benyúl.
3: Nagyon be.
0: És egy helyben van, tehát mint egy rendes helikopter. És ez a Vogánál megjelent, ez nekem furcsa.
3: Nem tudom, azt tudjuk, hogy a János nemrég vérnyomás gyógyszert váltott, de hogy ennek lehet-e köze hozzá, nem hiszem, én hittem neki.
0: Jó. Ő el fogja mondani, és lehet, hogy erre van bármiféle magyarázat. Tudjátok, hogy még a tarsolyában van a gyilkos galóca, amelytől óvva int bennünket, hiszen egyébként gyerekkoruk óta óvva intenek bennünket a piros kalapos fehér pöttyös gombától, de hogy most még gyilkosabb a galóca, mint régen.
3: Igen, és könnyű összekeverni egyébként ezeket a gombákat.
0: Mivel? Hogy ez, egy piros gombát fehér pöttyökkel, mivel?
3: De nem a hupikék törpikékben vagy, azt tudod.
0: De azt te tudod, hogy nincs még egy ilyen gomba?
3: Hát majd hallgass meg a János.
0: Hát de mi? Tehát az a gomba, amit az van a laska gomba, van a champignon.
3: Te most arra rajzolt piros kalapos gombára gondolsz?
0: Az a gyilkos galóca, jobb, ha tőlem tudod, az a gyilkos galóca.
3: És szerinted
0: a róka gomba meg sárga.
3: Hogy keverik össze a többivel?
0: Ezt mondom, hogy lehetetlen. Hívjuk Jánost a hírek után.

0: műsorajánló.
1: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
0: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
1: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztovédit is.
1: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
3: Ott lesz a Zenemi.
1: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
3: Velünk lesz a Hűvös.
1: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
3: És a G-Master zenél.
1: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
3: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
1: Pinteken Győrben a Városháza téren.
3: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
1: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
0: A napi több mint 100 000 forintos tényeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
0: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
1: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risztovivivel élőben.
5: Itt a Retro Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.

0: érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
2: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
3: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
4: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utolványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
6: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
8: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
9: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotiv Extra. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
10: Újra jó kedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánz fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
12: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
13: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
14: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
16: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia. Még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Hétfőn indul a millió lépés az iskoládért kihívás. Idén is lesz hangszer és sportág választó. Késő nyárias, de kissé szeles idő várható ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslatot és a cigaretta jövedéki adójának emelését. Az új jogszabályt 123 igen és 32 nem voksal, 9 tartózkodás ellenében szavazták meg tegnap. A kevesebb mint 150 lóerős dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben havi 5000, évvégéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak. A dohánytermékek jövedéki adója novembertől nő, és szakértők szerint a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. Rendszeres mozgásra ösztönöz a Millió lépés az iskoládért kihívása, 77 napos akció jövő hétfőn indul, közölte a Magyar Szervátültetettek Szövetsége. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a Millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. Idén is megrendezik a budapesti sporttág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
20: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
19: A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap aztán egy hidegfront érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti, délkeleti részén viszont még sok napsütésre számíthatunk. 18-30 fokot mérhetünk.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az M1-es és az M7-es autópályák közös bevezető szakaszán felborult egy autó, a 10-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom. A torlódás már több mint 5 kilométeres és hatással van az M7-es autópálya felől érkezőkre is. Felborult egy kis busz a külső sávban az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Herceghalom térségében a 31-es kilométernél, a kiépített terelésben. A kialakult torlódás már több mint 3 kilométeres. Aszfaltoznak a 102-es főúton Zsámbék és az M1-es autópálya között. Az 1-es kilométernél délután 2 óráig csak a félútpálya járható. A reggeli csúcsban mindkét irányban torlódásra kell készülni. Adta hírul az Útinform.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 9 óra 15, azaz 4:10 van most. Jó reggelt, mindenkinek szevasztok. Hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: A Gyuri!
2: Jó reggelt,
0: szevasztok! És Anett is velünk.
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Jó reggelt! Kérjetek egy háját új hallgatótoknak, Liana Eszternek, aki szeptember 5-én született, és mától hallgat benneteket. Tehát ez kínzás.
3: Isten.
0: Szegény gyereknek. Jó, de hát azért egy háját persze kap. Isten hozta a világon.
4: Hájjá!
0: Férjem tegnap este, ide akarsz menni? Ide el akarsz menni? Mutatja a bocskor Rock City plakátot. Mondom, mi? Felkelnél 5-kor, hogy 6-ra odaérjünk Pécsre, és indulni haza 7-kor, hogy 8-ra beérünk a munkahelyre. Azt mondja, persze. Ilyen a férjem. Csak ezt el akartam mondani, szuper turnét kívánok nektek, millió puszi és ölelés. Zsófi 2007 Rodosz.
2: Zsófi, a férjed egy jó ember.
0: Úgy tűnik. Jó, sziasztok, nem tudom, hogy Gergő édesapja hallgatta a rádiót, de mikor hallottam, hogy turnét, akkor én mindjárt írtam neki, hogy lesz. Ezután elindítottunk egy nagy üzenetáradatot ismerősök felé, hogy nyomják a szavazást. Színpad előtti szekus üzen nekünk, és szerdán jövünk.
2: Szuper, várunk titeket.
0: Köszönjük szépen. Megnéztem a YouTube-on a gyöngyhajú lányt. Nagyon jó, nem lesz bukta. Lotfi Begi is megnézhetné, úgy Feri.
2: Köszi, Feri.
0: Ennyi. Na jó, nézem, hogy van-e bármi. Nincsen, jöjjön a vakcin.
5: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Jó reggelt, Vokci!
6: Hello. Hello! Boldog jó reggelt nektek is! Sziasztok!
0: Szia!
3: Jó reggelt!
6: Hello! Milyen jó kis péted van. Én tudom, hogy ez digitális pét, tehát nem miattad van.
0: Igen. De miatta van ez most agyispét.
3: Nem
0: digitális, most mit hazudunk?
3: Ez a csúszás most azért volt, hogy...
0: Nem vagy kábulva, beszedtél valamit?
3: Nem, még nem.
6: Itt az ideje.
3: Most
0: na miért volt?
3: Azért volt, mert megvártam, hogy mindannyian befejezzétek, és nagy csend volt, gondoltam, hogy akkor ne legyen
0: jó,
3: csend.
0: Igaz, így történt.
6: Más nincs, csak te, így van. Így van. Jól csináltad.
0: Na jó, Vokci, itt engem nagyon sokan kioktattak, hogy egy gyilkos galóca az nem piros kalapos fehér pöttyökkel, hanem az a légyőrő galóca, de ez engem nem érint. Nem érint.
6: Jó,
0: nem
6: de akarok... ki mondta ezt? Mert nehogy ezt rám izé lőcsöld már.
0: Nem lőcsölök, különben is, de hogy de hogy a hallgatók írták.
6: Jó, hát én ezt értem. Hát arról is bétem annak idején a légyőrő galócáról. Az is vicces társaság egyébként. Tudod, az meg a Mikuláshoz köthető. Annak idején Skandináviában használták azt. Na, de már annak, te most gyakorlatilag én beszéltem a gyilkos galócáról múltkor?
0: Nem beszéltél, nem? Azt
6: nem,
0: kimaradt.
6: Jó,
0: nem.
6: Akkor gyorsan ezt tudjuk le, jó?
0: Jó.
6: Na, a lényeg annak, hogy elkezdték vizsgálni a gyilkos galócát, és a következőt vették észre, képzeljétek el, 50-szeresére emelkedett a mérgezési, a méreg ereje.
0: Oh.
6: Tehát ő piszkosul felgyorsult benne az, hogy a méreganyag milyen intenzív és milyen hatékony.
0: De ez még értem, ez milyen, miben különbözik, hogyha most megeszek 3 ilyen galócát, miben más, mint régen?
6: Na, hát először is így ízlelgeted, így új genetikai méreganyagok vannak, amire nincs ellenszer például, érted? Aha. És azt érzed, akkor már baj van. Na, a helyzet az, hogy hát a mérgezés nagyon sunyi egyébként a gyilkos galócán. Egyrészt ugye jól összekeverhető az összes többi gombával. Nem tudom, ti szoktatok ilyet csinálni, hogy jön a haverotok is, azt mondja, szedtem gombát, kérsz, ó, persze, hozzad meg. Soha senkitől, de tényleg bármennyi is értsen hozzá.
0: Nem.
6: Én nem.
0: Nem, nem. Hát szokták is mondani, hogy gombamérgezést csak gombaszakértők kapnak, hiszen ők merik. Érted? Akik ismeri, akik nem meri, az nem veszik meg.
6: Ja. Így van. Na,
0: olyan már volt, hogy olyanból ettem, hogy én csak egyfélét szedek, mert azt ismerem.
6: Hát, igen, de...
0: olyanból ettem.
6: És ez mind gyilkos galóca. Igen, az abban nagyon egyformák, de ez így nem lehet tévedni. Nincsen benne más. Na, hát az a baj, hogy ő eléggé hasonlít egy csomó gombához, tehát könnyen összekeverhető. A másik baj vele az, hogy az első tünetek olyan 6-10 óra után jelentkeznek, és ez a szokásos fosás, hányás, stb.
0: De akkor már késő?
6: Nem, de az a baj, hogy ez elmúlik, érted? Tehát utána elkezded jól érezni magad, és akkor ha jó van, akkor izé megúsztam, stb. És utána jön a gáz, és az lassú és ocsmány, a májat és a vesét teszi rommá, tehát hogyha valaki netán túléli ezt, ja, hozzáteszem, ha mondtad, hogy három gombát megeszed, hát a hármat ne egyél meg, mert el sem jutsz odáig, érted? Tehát elég, ha már csak beleharapsz ma egy gyilkos galócába, már neked annyi. Tehát, és utána, ha valaki túléli, akkor új vese és új máj kell neki. Tehát,
0: Jézus Mária, de ez most tényleg tehát ugye akkor a szemet kapok csak be, mint egy gyufának a feje, vagy egy borsó?
6: Nem, egy felet bekapsz. Nem,
0: de mi van akkor, hogy csak egy nagyon picit?
6: Akkor, hát...
0: Mondhatod azt is, hogy nem tudod, de... Csak...
6: Nem tudom, de hogyha hajlandó vagy erre, én szívesen végignézem egyébként.
0: Nem. Hogy... ezzel nem biztos, hogy nem viccelnék. Hát,
6: derítsük ki együtt, jó?
0: Derítsük ki együtt.
6: Csapjunk egy jó kóstolós bulit. Csinálunk egy jó kis fondűvel, érted? Ilyen kis gyufafej nagyságú a darabkákat felszúrunk vizére, a fogpiszkálóra, aztán nyomatjuk. Hát figyelj, ilyenkor azt szokták mondani, minden méreg nagyon kis mennyiségben akár lehet szívgyógyszer is, aztán utána jönnek az arányok, tehát érted? Megfejthetjük mi ezt, persze. Tulajdonképpen az a lényeg, mit iszunk előtt.
0: De biztos valamit akartál ezzel mondani, tehát hogy miért sokszorozta meg a mérgét a gomba, mit akar ezzel a gomba?
6: A gomba ezzel azt akarja, hogy ő fönn akar maradni piszkosul, mert közben bizonyos rovarok rákaptak, és ő ez ellen védekezik, érted? Tehát tulajdonképpen ő semmi más nem csinál, csak életben akar maradni. Viszont nem csak így védekezik, hogy a mérgét intenzívebbé teszi, meg új mérgeket fejleszt genetikailag, hanem területeket hódít meg. Például ugye az elmúlt 50 évben Európában volt őshonos, aztán most már Amerikában, tehát most már mindenhol a világon megtalálható a gyilkos galóca, tehát elterjedt. Vagyis itt a lehetőség, hogy mindenki kapjon gyilkos galócát, a gombamérgezést. Na, ez a baj most a gyilkos galócával. Úgyhogy vigyázni vele, kész. Én mondom, szokták mondani, hogy menjél el a piacra a gomba szakértő, ez minden, stb. Nézzétek, én csiperkét, meg ezeket a gombákat a bizonyos helyeken azért merek venni, mert az nem a természetben csipkedik. Persze. Össze, meg mennek a fejkendős nénik, aztán a földről szedik fel, hanem azt ugye nagyipari körülmények között.
0: Hát ilyen zsákokban így van.
6: Így van, jaj.
0: Termesztik. Teljesen. De hát aztán vannak az erdei gombák, hát például ott a róka gomba, amit imádok. És annak van egyébként gyilkos hasonmása.
6: És az a baj, hogy nekem van ismerősöm, aki tudja, hogy hol kell ezeket szedni, és hoz is, de nem
0: már elfogadod és kidobod, vagy nem fogadod el?
6: Nem, megmondom neki, hogy nem köszönöm, nem, most nem, most van belőle egy csomó.
0: Hát miért nem fogadod el és kidobod? Sokkal jobban esik neki.
6: Ja, igen, ezen is gondolkodtam, de én általában ezekkel mindig leszoktam bukni, tehát mindig akkor találkozok, amikor éppen gombákat végigállok.
0: Na jó van. Vokcika, mesélj a kolibridről, mert
6: hát, apám, azért ez mindenki... Ez egy csoda. Na, következő, ülök a kertben, és nézem, hogy milyen vircsaft van a levendula bokor fölött, ugye mindenféle rovarokat szertelenkednek, éppen szüretelni akartam, tehát hogy levágom, mert és most jól néz ki éppen. Aztán képzeljétek el, egyszer csak látom, hogy ott egy kolibri, tényleg egy helyben áll, hosszú csőr, anya. No hát ez ilyen nincsen, hát én ugye egyetemen tanultam, hogy ezek hol fordulnak elő, de aztán beugrott, hogy itt van a légvonalba tőlem van egy madárház, körülbelül olyan 70-80 méterre, ott van az egyik szomszédnak, ott állati nagy vircsaft van, mindenféle egzotikus madarak vannak, és hogy hát, ha esetleg onnan lelépett vagy valami, na mindegy, aztán mentem közelről, minden stimmelt. Egy dolgot észrevettem viszont, ami nem stimmelt, az pedig az, hogy néha eltűnt a csőre. És ezt már, és nem a virágban. Tehát nem a
0: lehetőség. Amitől saját maga szívta volna be a csőrét?
6: Igen, igen.
0: Azt tudta, hogy én láttam kolibrit élőben, tehát én Texasban is láttam, és Kubában is láttam.
6: Na, a Kubában van a legkisebb kolibri például.
0: Nagyon picik.
6: Na, a lényeg az, hogy hogy, és akkor eszem jutott egyetemi tanulmányom, egyszer, mintha említettek volna egy ilyen élőlényt, aki piszkosul tudja leutánozni a kolibrit, mármint, hogy kinézetre, egy az egybe olyan, és ez nem más, más, mint a kacsafarkú szender. Képzeljétek el, ez egy lepke. És ez a lepke pont, rákerestek, pont úgy néz ki, mint egy kolibri, és úgy bukott le nálam, hogy mivel visszahúzta a csőrét, az nem a csőre volt, hanem van egy ilyen mara hosszú pödör nyelve, amivel bele tud nyúlni a virágnak, a, tehát olyan virágokba is, amit nehez, nehéz elérni a nektár részt, és ezt vissza, föl tudja tekerni, tehát vissza tudja húzni, az egy pödör nyelv.
0: Most látom, Laci, hogy ilyen filmet mutat, vagy videót mutat erről a hát nyilván a száncsapásokat nem tudjuk megállapítani, mert ugye a digitális felvétel az így lelassítja szinte, de látom, ahogy beleszúr a virágokba, és egy helyben lavíroz. Furcsa, igen, összehetően, ez szőrös is, ugye, mint hogy ilyen kis tolpiék lennének.
6: És szender. Igen, kacsafarkú szender. És ráadásul tehát nem jellemző a rovarokra egyébként, hogy ők lebegő üzemmódban táplálkoznak, tehát én ez tévesztett meg engem, érted? Tehát az egy rendes rovar az úgy rászáll a cuccra, és
0: igen.
6: És akkor ott is, de ez a lebegő, meg hát a mozgása, ez a pont olyan, mint a kolibri, ez a előre, hátra, akkor tehát egyik helyről a másikra úgy változtat helyet, mint a deportálná magát, tudod, ez a és ráadásul ilyen a hangja is van, tehát van egy, a szárnymozgásának egy ilyen zümmögő jellege.
0: Van, és hogy eddig ez nem volt? Hát most itt vagy, nem tudom, hány évesen, és nem láttál még ilyet.
6: Igen, nem láttam. Mostanában megjelent itt nálunk is. Tehát ne csodálkozzatok egyébként, ezt utána néztem, hogyha akár a balkonon is megjelenik, érted? A muskát itt is nagyon kedveli például.
0: Tehát, és ő mit csinál ezzel a nektárral, hogy bármit is viszonnan el abból a virágból? Tehát,
6: hát ezzel tartja fel magát.
0: Tehát az meg is eszi, tehát hogy az neki kaja.
6: Igen, az az üzemanyag. Hát a kolibrinak is az az üzemanyaga.
0: Azt értem a kolibrinél, igen.
6: Jó sok cukor kell neki ahhoz a produkcióhoz, amit csinálsz. Azt tudtad, hogy a szíve 1200 percenként?
0: A kolibrinek? Wow, de cuki.
6: Bármikor, akármennyit pusztítom magam, én még idáig nem jutottam el. Volt már magas puszt, de azért ez nem semmi. Sőt, még olyat sem tudok. Olyat tudok. Mert képzeld el, a kolibri ráadásul ilyen pihenő állapotban, ott meg le tudja vinni 50-re az 1200-as. Azért az már jó.
0: Az 1200-as szívverését 50-re?
6: 50-re leviszi, de hát akkor ilyen kataton állapotban van, érte, teljesen izé megmutul. És azt néztem egyébként, azt utána néztem, hogy egyáltalán ez a hülye nem száll le soha, de képzeld el, hogy mikor lemegy a nap, akkor szépen egy állapot megpihen, és akkor gyakorlatilag meghal. Tehát ilyen iszonyatos, ilyen, azt mondja, hogy torpor állapotba kerül, ami azt jelenti, hogy a szívünk minden hőmérséklet, testhőmérséklet, minden lemegy a francba.
0: Aha.
6: És akkor utána reggel meg föl kell fűtenie magát ahhoz, tudod, hogy beinduljon a motor. Nagyon egyért. Teljesen, hogy is mondjam, az állatvilágnak az egyik legnagyobb paradoxonja. Már maga a szárnymozgása is annyira buta, ilyen elalakú lapos nyolcasokat ír le.
0: Hát pont azért egy helyben maradjon és lebegjen.
6: Igen, ja, mindenféle manővert meg tud csinálni.
0: Hát Vokcika, nagyon szépen köszönjük.
6: Így elrepült. Megint nem tudom elmondani a szarszagú húst, hogy ki szereti meg, ki nem. Na mindegy, legközelebb. Hát ez elmaradt múltkor, tudod.
0: Igen. Na jó, a Vokci, legközelebb, ahogy mondod. Köszönjük szépen, okay. Csőkutya, Isten
6: áldja. Sziasztok.
0: Szia. Istenem.
2: Hát a jövő heti agrárszerda is izgalmas lesz.
3: Azt hiszem.
0: Igen. Egy volt kollégám egyszer kiszállítás közben teleszette a furgon hátulját gyönyörű gombákkal. A biztonság kedvéért elvitte gombaszakértőhöz. A szakértő azt mondta, hogy életében nem látott még ennyi gyilkos galócát egy helyen. Jó. Én még egy sziasztok, nagyok, remélem, hogy nem felejtitek el meglátogatni az órásmestert Pécset, köszönettel Egér a budapesti nagybani piacról.
2: Tényleg.
0: De jó, hogy szóltál.
2: Remes Ferenc, igen, ő ott dolgozik.
0: De jót szóltál, mindenképpen lemegyünk hozzá. Uh-huh. Sőt, mi ott leszünk ugye a szállodában, gondolom.
2: Így van, hát így van. Nagyjából ott van a Király utcán ő is.
0: Így van, így van. Na jó van, oké, köszi, tényleg lemegyünk hozzá, meglátogatjuk mindenképpen. Jöjjünk a mai nap legjobb pillanataival, Évi.
1: Nagy felháborodást keltett a sportvilágában Sydney Sweeney mesztelen kampánya, amely egy sportfogadási appnak köszönhető, és hát átvettük azt, hogy a sport és a szexizmus miért jár kéz a kézben.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
8: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
9: És a finom görög ízekre?
8: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
9: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban.

0: Saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
1: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
2: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés autózéig.
4: Telefon.
5: Kávé.
4: Reggeli.
5: Kávé.
4: Munka.
5: Kávé.
4: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
6: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Carfiol darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Most különösen jó döntés Kiára váltani a Jépi autónál. Kia Sportage már 8 millió 949 ezer forinttól, Kia Xeed pedig 6 millió 999 ezer forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jépi autó szalonjaiban és a jepiauto.hu/Kia oldalon.
9: Kia. Movement that inspires.
10: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Fél tíz múlt 7 perccel, itt üzenik Tévoga, nem tudom, hol nőttél föl. Én 68 éves vagyok, és a kacsafarkú szender már gyerekkoromban is itt röpködött a muskátlin. Tünde. Látod, Tünde, a 68 éves stílussal van a baj. Tehát nem, miért így szólítjuk meg? Nem tudom, hol nőttél föl, de... Tehát azt, hogy te ismered a szendert, ez tök jó, sok hallgató ismeri, nagyon jó, de miért így szólítod meg? Ezt nem értem, hogy miért ez a kommunikációs stílus nálunk. Tényleg, és biztos, hogy benne, hogy a Voga is ismerte, egyébként biológia tanár.
1: Igen, mert de tudod, ez miért van így? Mert hogy így okoskodunk, és kicsit
0: de el akarjuk... De miért így, Évi? Mondd már meg, miért
1: az, azért, kell... mert azt hiszük, hogy ezzel mi majd felé tudunk kerekedni a másik embernek.
0: Nézd, és mindenki egyenként hallgatja ezt a műsort. Igen. És mindenki azt gondolja magában, hogy jó, hát én ismerem a szendert. És valamilyen módon tudomásunkra akarja jutni, hát ebből, ha nem érkezett 70 SMS, egy sem, hogy az egy szender, kacsafarkú szender lehet. Oké. Okay. Tudomásul vettem, nem nagyon foglalkoztam vele.
1: Igen.
0: Ennyi. Ugyanígy van Tünde is, mint az összes többi. Ő is ismeri a szendert.
1: Okay.
0: De ő, mert volt még egyébként hasonló, ő úgy fogalmazza meg, hogy nem tudom, hol nőttél föl, de én 68 évesen. Tehát, hogy mi ez a fölényeskedés? Vagy... De mondd meg, érteni akarom, hogy mi az, ami őt arra készített, hogy a Vogával szemben ma ő így nyisson.
1: Azért, mert szerintem ő azt gondolta, hogy ő majd ő tudja, és ő bizonyítja, hogy hát látod, ezt én is tudom, meg mindannyian tudjuk, csak te vagy tudatlan.
0: De ezt miért akarja tudatni, hogy ő tudatlan?
1: Azért, mert így akkor van egy boldog pillanata, hogy valakinél okosabb volt. Bocs, én se tudtam, mi ez a állat.
0: Én se tudtam.
1: És nem is érdekelt. És
0: én annyira... meg összekevertem a gyilkos galócát a légyőrvel. És akkor mi van?
1: Semmi. Na, semmi. Én is összekeverek mindent mindenkivel.
0: Na jól van, itt ez egy szép SMS. Itt keverem a betont, annyira szeretlek titeket, puszi Ildi. Utóirat a beton szuper és a seggem is.
2: Oh. Ez a beszéd.
0: Ez a beszéd, Ildi. Te vagy a mi emberünk. Amióta van kertünkben levendula, azóta a szender is rendszeres látogatónk. 10 körül jön reggelizni, és este 6 körül megvacsorázni. Érdekes jelenség. Köszönjük, tanár úr, faldoktor. Így is lehet.
1: Na, de látod, így is lehet, és akkor a hozzászólás a pozitív.
0: Pontosan, ennyi. Jó, na, a mai nap legjobb pillanatai, Évi.
1: Nagy felháborodást váltott ki a sportvilágában Sydney Sweeney kampánya, amelyben ugye egy sportfogadási cég őt meztelen mutatta, és hát ugye elkezdtünk megint beszélgetni a szokásos témáról, sport és szexizmus.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
0: Gyerekek, Sydney Sweeney, bedobtuk ezt a nevet, csak így még a hírek előtt, és Fecó ugye ájulat, írt róla, tényleg teljesen oda van, de jött egy hölgytől is, hogy a Sydney Sweeneyt azt túltolják, csak a szexi teste miatt amit bevetnek, állandóan néznek meg filmeket, és hogy az így.
1: Jó, de ha valakinek van ilyen képessége és adottsága, akkor miért ne élhetne vele?
2: Ez az, hogy ez a nő mindenkiből kivált valamit, vagy az egyik oldal elájult tőle, mint a napraforgó a szárazság idején, a másik oldal meg egyszerűen irigy. Tehát, hogy de valami mindenképpen történik, ahogy megjelenik.
0: Jó, elmondom, miről van szó. Tehát, itt van Sydney Sweeney, biztos ismeritek, színésznő, és nem tudom, a Fehér Lótuszt, ha láttátok, akkor tudjátok, hogy kiről van szó, melyikben a...
2: Eufóriában.
0: Ott futott be
2: igazából, ott fedezte fel magának Hollywood.
0: Így van. És most ő egy reklámspotban szerepel, méghozzá a Novig amerikai sportfogadási alkalmazás arcaként. És... az egész spotnak az a neve a Just Sport, tehát hogy csak sport. És itt gyakorlatilag mesztelenül, alig fedett testtel, néhány sporteszközzel pózol itt-ott-amott, és azt mondja, ez csak sport. Például amerikai focilabda van, kosárlabda, teniszütő, hoki felszerelés, ilyenek, és ugye arra próbál téged rávenni, egyébként sportfogadás szerintem inkább férfiak használnak.
2: Erőteljesen úgy érzem a reklám stílusából is, hogy igen, férfiakat célozták. Aha.
1: Igen.
0: És de tényleg olyan, hogy mit tudom, egy kosárpalánkon fent mesztelenül ül, tehát gyakorlatilag, ha te oda mennél a kosárpalánk alá, ahol az a háló lelóg, és benéznél, akkor a kis Sweeney-ét látnád.
2: A kicsi Sweeney-t
0: látnád. Úgy ül rajta, tök mesztelenül.
1: Igen.
0: Vagy van olyan, hogy áll egy amerikai focilabda előtt, és az amerikai focilabda takarja a kis Sweeney-t.
1: Ugye?
0: Vagy van, hogy nincs rajta melltartód, akkor háttal van, és a teniszháló előtt van, és egy teniszütővel a kezel, és hátrafordul, és valamit mond.
1: Így van, ilyen is van.
0: Ilyen is van. Na, szóval így néz ki nagyjából ez a spot. Remélem, hogy mindenkinek felkeltettem a figyelmét.
1: Azt hiszem, most már mindenki érdekel.
0: Ugye itt a probléma az, hogy most ezt a spotot egy felháborodás követte, mert a különböző amerikai sportolók, most ezeket a neveket én nem tudom, de hogyha te ismered, Évi, akkor mondja, női sportolók elkezdtek tiltakozni. Ariadne Titmus.
1: Igen, négyszeres olimpiai, tehát olimpiai bajnok úszó.
0: Jó, ügyes?
1: Így van.
0: Hát, hogy a olimpiai bajnok biztos ügyes.
1: Hát nézd, a négyszeres olimpiai bajnok annyira nem ügyes.
0: Jó csaj?
1: Hát...
0: Nem. Jó, sejtettem. Amy Hunt sprinter.
1: Nem ismerem, de biztos, hogy jó.
0: És Mia Valley műugró.
1: Igen.
0: Ők nagyon-nagyon bírálták ezt a spotot. Úgy fogalmaznak, hogy évek óta küzdünk azért, hogy tehetségünk és eredményeink alapján ítéljenek meg minket, nem pedig a testünk miatt. Most elgondolkoztunk ezen, és akkor te is mondtad, hogy ugye a ruházat, főleg egyes sportágokban jóval kevesebbet mutat, mint az utcai ruházat. Tehát ti szexisztek.
1: Hát mi szexizünk, ha csak a saját sportágamat nézzük, és beszéljünk az úszásról.
0: Na.
1: Tehát alapvetően van rajtad egy anyag, ami rettentően feszül, és ugye most már nyilván ilyen nadrágos meg minden, de régen például vegyünk egy kicsit korábbi korszakot, emlékeztek? Tehát az úszókon csak egy kis fürdőruha volt, a fiúkon pedig egy fecske. És ez volt. Tehát ott azért minden látszódott, hogy láttad, hogy az a lány vagy az a férfi, hogy néz ki.
0: A domborulatokat láttad minden, nőnél, férfinél egyaránt.
1: Mindenkinél láttad, hogy mivel áldotta meg őt a jó Isten, most hogy hívjuk így, tehát, hogy...
0: És, ugye mi tévénézők, vagy esetleg elmegyünk egy sporteseményre, nem tudjuk, tehát hogy mondjam, nem tudunk úgy nézni egy jó női úszónőre, hogy nem jut el hozzánk, hogy ennek jó teste van.
2: Ez ösztön. Ezt nem lehet
0: ez
2: kizárni.
0: Ez ösztön, így van.
2: Mint ahogy egy szórakozó helyen meglátsz valakit, vagy bár ezt nem lehet egyszerűen kizárni. De most az előbb említetted a felháborodók között Amy Huntot. Például rákerestem, hogy kicsoda ő egyébként, és hogy néz ki.
0: Na.
2: És mutatok neked egy képet róla. Ő 100 méteres sprinter, és itt van éppen, ahogy fut. Egy nagyon dekoratív nő, de viszonylag kevés ruhában fut ő is szintén, azért, mert ez az ő sportjának.
0: Csak egy melle aláérő top van rajta, és egy hát nevezünk sportnagrádnak, de bugyi alakú sportnagrád. Tehát van rajta egy Nike pipa, de amúgy lehetne a Triumftól is.
2: Nagyjából.
1: Aha.
0: Igen. Igen. Tehát látjuk a testét, egyik másik férfi kívánatosnak tartja őt, és egyébként nem csinál más, csak sportol.
2: Így van. De ugyanakkor még nem kelt ki azért, hogy az ő sportjában miért ebben a ruházatban kell futni, és neki mennyit kell mutatnia magának a világból.
0: Egyedül kik keltek ki ezért? Bocsánat. A strandkézilabdás csajok.
1: A strandkézilabdában is volt ebből probléma, a strandnői röplabdában is volt probléma.
0: Mert hogy kötelező, ugye mondjad?
1: Így van. Tehát ugye emlékeztek arra, hogy a strandkézilabdában is például ugye melltartó volt és bugyi volt. Igen. És azért gondoljunk bele, hogy ott azért szituációk vannak, behajolás, kihajolás, fekvés, homokban fetrengés, nem ez a játék, hanem nyilván gorra megy. De az volt a lényeg, hogy nagyon szerették a férfiak nézni a bugyiban a lányokat. És hogy ez nem erről szól.
0: Gyerekek, most éppen látunk egy valós női strand röplabda meccsből egy fotót, ahol a szembe lévő csapatnál szerválnak, és ennél a csapatnál, amelynek egy játékosa iszonyat közel van a fotóshoz, vagy hozzám, mint nézőhöz, ő ugye picit bepucsít, mert várja a labdát. Amit mi látunk, az gyakorlatilag a CKM magazinban simán. Változtatás nélkül. Gyakorlatilag valami modell volibol van ráírva arra a mini tangára, ez egy tanga, ami bevág a fenekébe, és alul még ugye látszik, hogy elmegy oda a kis Sweeney-re, a textil, és kb. Ennyi brutál formás fenék, brutál formás combok. Na most erre mit csináljak? Én, mint férfi, fogjam be a szemem, vagy dobjak rá egy törülközőt. Mit csináljak?
1: Hát nyilván nem dobhatsz rá törülközőt, mert ugye akkor megzavarod a mérkőzést, ugye?
0: Ez egy...
2: ne menjek el, ne menjek el, és ne nézzem meg a teljesítményét, mert de akkor ilyen helyzetbe kerülök.
1: De Gyuri, ti nem a teljesítményét nézitek meg, hanem ezt a jelenetet.
0: Szemben szerválnak, tehát te most ezt a feneket nézed, Gyuri, és nem a szerváló lány.
2: Lemaradok a teljesítményről miatt.
0: A teljesítményről lemaradsz. Jó, gyerekek, más sportágok, tenisz.
4: Igen, hát ott
0: csak halló,
2: is. Halló, az a pici szoknya, van. Így van. Tehát, hogy ott is a női teniszezőknél abszolút is ez a kultúra.
0: Torna, vízilabda, lányok? Mit szóltok a vízilabdásokhoz? A szexi vagy nem?
1: Szexi. Talán a legszebb. Hogy ne lenne szexi?
4: Nagyon.
0: Boxolók? Hát azért tud lenni.
1: Tud lenni, de hát azért ott hosszabb a nadrág.
0: Jó, neked melyik a legszexibb férfi sport megjelenés? Tehát melyik sportágnak a...
1: Vízilabda.
0: Egyértelmű vízilabda.
1: És
0: szoktad-e nézni a teljesítményen túl azt, hogy mit adott a jóisten annak a férfinak.
1: Kizárólag a jóisten adottságát nézem, a teljesítmény az annyira nem, tehát azt várom, hogy mikor cserélik le őket.
0: És hogy tudod, kijön a vízbe, és rátapadjon a gatyász.
1: Így van, a félidőt szeretem, amikor az edző beszél velük.
0: Szoktál-e kalkulálni, hogy tudod, hogy a hideg víz az összezsugorítja, tehát fejben te tovább gondolod-e, hogy az majd, ha melegben...
1: Abszolút. Csak ezen szoktam gondolkodni. És nem csak én, és hanem csak nagyon sokan.
0: Szóval, hogy Anett is. Tehát ti vízilabdásokra ugyanúgy szexuális tárgyként tekintetek, mint mi egy ilyen strandlabdás lánya.
4: Azért mi értékeljük a teljesítményüket is.
0: Igen.
1: Hát meg azért diplomások.
0: Mondd meg, hány negyed van a vízilabdában? Mondd el.
4: Négy. Négy.
0: Hát mutattam, nem hagyta magát.
1: Mutattam.
4: De azt nem láttam, hogy mutattad, mert közben a Gáborra néztem.
0: Hát negyedből hány tud lenni? Nem tud három negyed lenni.
2: Három negyednél abba hagyják általában.
0: Na jó, gyerekek, igen, hát kérdés az, hogy elvesz-e a tehetségből egy női sportolónak, hogyha mellette még dögös is. Ez nem tudom, hogy így ki lehet-e jelenteni, mert akkor tényleg azt kéne állítani, hogy aki sikeres a sportban, az viszont nem annyira dögös. Ugye, ez így nem állja meg a helyét,
1: de az kétségtelen tény, hogy elég hamar el tudod dönteni, hogy melyikből akarsz majd megélni. Tehát, hogy kevés olyan párhuzam van, hogy valaki nagyon szexi is, és nagyon sikeres is, mármint a sportban. Tehát annyira nagyon gyönyörű, most értitek. Tehát ott van Anna Kurnikova, én nem tudom, szerintem még Grand Slamet se nyert, de lehet, hogy nyert egyet, de nem meghatározó, de azért ismeri mindenki, mert annyira gyönyörű volt,
2: most
1: hogy azért...
2: Elizálod el a teljesítményét.
1: Nem csak most példát akart. Most ott van Serena Williams, nem tudom hányszoros Grand Slam győztes, de nem mondanád rá, hogy túl szexi.
0: Hát nem.
2: De ez ízlés kérdése. És egyébként Sidney Sweeney pont róla is tett ki képet, ami nagyon lenge volt. Tehát, hogy voltak ilyen
1: képei. Hát mert elvállalta, mert azért vannak, akik pedig örülnek, ha elvállalhatnak szexi fotózást.
0: Mindig a nőknél kötünk ki. Mi van a férfiakkal? Tehát, hogy a férfiaknál is számít-e a szexus a sportban?
1: Hát szerintem...
0: Tehát, hogy szempont-e, hogy nők úgy nézzenek rá azokra a férfiakra, mint ahogy mi esetleg ránézünk egy strandlabdásra.
2: Pontosan tudom az ismerősi körömből a nőket, ha vízilabdáról van szó, akkor ők csak arról tudnak beszélni, hogy néz ki a vízilabdázó. Elmennek vízilabda meccsekre azért, hogy nézhessék a pasikat. Na hát mi ez, ha nem ugyanaz, amiről beszéltünk a röplabda esetben?
0: Akkor ez egész egy álszent dolog. Jó, Gyuri, nagyon nehéz feladat elé állítalak téged, de ha akarod magamat is.
2: Ja, hát együtt, bármilyen nagy feladat együtt csináljuk.
0: Jó, akkor ez nem lesz könnyű. Soroljunk te meg én baromi szexi férfi sportolók.
2: Jó? Köszönöm a felkérést.
0: Na, felváltva.
2: Jó. Bárdosi Sanyi.
0: Erdei Zsolt.
2: Baumgartner Zsolt.
0: Várjál, nagyon...
2: Na, mi van?
1: Növényi Norbert.
2: Nyertem? Ez ugye Baumgartnerre nyertem?
0: Ne, várjál, Baumgartner, most megfogtál. Dennis Rodman.
2: Jó, na ezt figyelj, dobom. Dzsudzsák Balázs. Na erre mit lépsz?
0: Dibusz Dénes.
2: Koko.
0: Most szemét vagy.
2: Na?
0: Na miért? Ti miért nem szóltok közben?
1: Hát mert azt mondtad, hogy ti játszotok. Úgy szólítottad meg, hogy Gyuri és Gábor. Hát
0: az oké, csak hogy
2: nem kávé van.
0: Melyik az, ami bejött nektek eddig?
1: Hát eddig egyébként nagyon jókat mond a Gyuri.
2: Hát Anettnek a Baumgartnernél elpárásodott a tekintete.
4: Igen, előjöttek az emlékek.
0: Bedobom a Szoboszlait, és akkor az Évi. Jó, olcsó volt.
1: Szoboszlai, ez olyan volt, mint a All-in. Hát tényleg, ne hasonlítsuk ide. Nyomjál még valakit?
2: Böde Dani.
0: Nagyon szerint. Ádám Martin.
1: Az a viszont most nyertélet. Fú, nehéz.
0: Bunyós Pityu.
2: Az na ne, arra nincs, erre az nem tudom.
0: Nem sportoló.
4: Nagyon is jó sportoló.
2: Évi, a Pityu nem felejt soha ezt a mondatot.
1: Jó,
2: ezt még.
1: Jó.
0: És ő nőket is üt. Nem igaz, tehát hogy a bulvár sajtó felkapta volna a fejét, nem igaz.
2: Nem,
0: csak vicceltünk.
2: Igen, láttuk még ezt. Nem.
0: Jó, gyerekek, sorolhatnánk még. Évi, te egyébként volt valaha, hogy a szexualitásodat bedobtad a sport érdekében?
1: Ezt?
0: Tehát, hogy mit tudom én...
1: Ezt például, hol dobtam volna
0: hát be? A medencén, például van, ugye van az, aki, amikor az utolsó hosszat úszod egy úszóversenyen, és akkor stopper órájával odahajol ugye a rajtkő fölé, hogy lássa, hogy mikor csapsz bele a izébe. És azt ugye megnyomhatja azt a stoppert előbb is.
1: Igen.
0: Nem látja senki. Tehát, hogy mit tudom én, hogy volt-e olyan, hogy mit tudom én, hátrafordultál a stoppereshez, és így megnyaltad a gyűrűs ujjadat, és így végigizélted az ajkaidat, és mutattál egy ilyet neki.
2: Na, indítsd az órát!
0: Tehát, hogy beszexisztél azért, hogy valakinek a kedvét elnyerd. Sport alatt.
1: Aha. Soha eszembe nem jutott ilyen. Te látsz engem egy ilyen helyzetben, hogy ezt hogy csinálnám?
0: Nem most, tehát nem amikor a koszos vízben úsztál, hanem még a tiszta medencében, akkor.
1: Igen, gyerek voltam.
0: Tehát... Ó, akkor nem térünk erre vissza a témára.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 10 óra lesz 5 perc múlva. Na, itt a Guns N' Roses volt az előbb, azt, hogy a Gábor, ilyen zenék mennének a retro, mint a te műsorod alatt, lenne egy normális rádió. Köszi neked, Ádám. Hát, Ádám, köszönöm. Sziasztok! Istenem, de jó kis muzsika, életemet változtatta meg ez a banda, ez is a Guns-ra. Aztán, sziasztok, Voga egy ikon, igazi ikon, ezen nem változtat semmi, és a Lepkét, én a Lepkét nem ismertem, a beszámoló nekem izgalmas volt, a tanárnő meg szégyelje magát, már mint az, aki kioktatta Vogát. Jó, köszönjük szépen! Gyerekek, jövő héten turnézzunk, úton leszünk, éppen a fele tudja, hol leszünk, 10 óra, 4 perccel, tudom, hol leszünk. Pécsett, ott a Zsolnai Vilmos utca és a Lánc utca sarkán, még akkor ott leszünk.
2: Igen, de éppen már majdnem engedjük le a redőnyt, szóval utolsó pillanatok.
1: Így van, de a helyi zenekarokra, azokra nagyon számítunk, és nagyon örülünk, hogy találkozunk velük. Miskolcon kezdünk hétfőn 21-én a Városház téren, és a zenemi lép velünk fel.
3: Szegeden leszünk a Dugonis téren a Hűvös együttessel.

0: Csütörtökön pedig Székesfehérvárra megyünk az Alba Pláza előtti téren az End of Paradise együttesen.
1: Micsoda este lesz Székesfehérváron, Vokcival együtt.
2: Patkaland.
1: Na, nagyon-nagyon jó lesz. És aztán pénteken zárunk, méghozzá Győrben, a Városház téren, és nagyon-nagyon-nagyon várjuk a Rock Milédit.

0: Akkor besétálok.
1: Azért hallottam egy picit hosszabban ezt, mert az Évi elkezdett rá blébekelni, ezt már tudja kívülről.
2: Hát én tudom, én igen. Ezt kézzétek, én mondtam, én ki ezt kerestem? Hallgatom, én ezt minden nap meghallgatom adás után, és én annyira várom, hogy találkozzak velük, mert nekem ez a zene, ez nagyon-nagyon sokat
3: jó,
2: adott.
3: Nem hallani, tudom ezt. Eddig nem tudtam, hogy milyen a viszonyod a zenével, mert ezt figyeltem végig a héten, hogy nekem... ezeket a bejátszókat ilyen tétova félmosolja a hallgatót. Nem tudtam, hogy mizu a zenével, de akkor ezt kiváltott valamit.
2: Megdobhatlak. Menjünk és adáson kívül. Nem, mert nehogy az NMH-hoz, mert megdoblak, az is fölkeres minket, de nem akarok bántani adásra senkit. Kívül.
1: Jön Vágó Piros, ő NMA biztos, tehát ő ezt végig tolja, ezt a 4 órát.
2: Biztosan?
1: Biztosan, így van. Jó szórakozást, és aztán egyre jobb szórakozást, egészen bele az estébe, utána egy kis unalom, egy kis rémálom 5 és 6 között.
3: Holnap reggel?
1: Igen. Ja. De aztán jövünk mi. Holnap reggel, 6:08.
3: Viszlát!
4: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: Műsorajánló.
4: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City! 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
5: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
6: Jön a Bocskor!
4: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk!
7: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
4: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
7: Ott lesz a Zenemi.
4: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
7: Velünk lesz a Hűvös.
4: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
7: És a G-Master zenél.
4: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
7: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
4: Pinteken Győrben a Városháza téren.
7: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
4: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
5: A napi több mint 100 000 forintos tényereménye. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
5: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
4: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
9: Iha!

0: A Ribra a Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
2: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
3: Fáradtak, irritáltak a szemei, az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsavtartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
5: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodagyeko.hu weboldalra.
6: Pihenj egy kicsit.
7: Gondolkodj pozitívan.
6: Menj el sétálni, szedd össze magad.
8: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
9: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
11: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
12: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
13: A Protexin kell.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik, gazdag csokolád és ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
16: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl. Igazán megéri.
17: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
18: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Drágulnak a dohánytermékek a jövedéki adó emelése miatt. Jövő héten indul a millió lépés az iskoládért kihívás. Főszerephez jut ma a napsütés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Elfogadta a parlament a dízel támogatásról szóló törvényjavaslatot és a cigaretta jövedéki adójának emelését. Az új jogszabályt 123 igen és 32 nem voksal, 9 tartózkodás ellenében szavazták meg tegnap. A kevesebb mint 150 lóerős dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben havi 5000, évvégéig összesen 20 000 forint támogatást kapnak. A dohánytermékek jövedéki adója novembertől nő, és szakértők szerint a fogyasztók számára 5-10%-os drágulást hozhat. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Lincmájer Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
0: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
20: Rendszeres mozgásra ösztönöz a Millió lépés az iskoládért kihívása, 77 napos akció jövő hétfőn indul, közölte a Magyar Szervátültetettek Szövetsége. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a Millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak helyenként jelenhet meg kevés felhő az égen, csapadék sehol sem várható. Az élénk szél mellett délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap aztán egy hidegfront érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is kialakulhat. Néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti, délkeleti részén viszont még sok napsütésre számíthatunk. 18-30 fokot mérhetünk.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Mindenképpen szerdát jobbító slágereket hozok, mint amilyen Bruno Mars Marry You-ja, az Unisex-el a Szebb Holnap, a Rigérával a Vámosszál a Playa, és akkor a sort még folytathatnám. Helyette bemutatkozom, Vágó Piros vagyok, köszöntöm a hallgatókat, töltsük egy

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a retro hallgatókat. Egészen délután kettőig töltjük együtt az időnket, Vágó Piros vagyok, és már a következő összeállítás is zseniálisra sikeredett, hiszen itt lesz majd Bruno Mars Marry You slágere. Szerintem még ezeken a hétvégéken is sok-sok esküvő lesz majd országszerte. Szebb holnap az Unisex-től. A Rigueirával a Vamos a la Playa a nyár egyik slágere, és itt van az a dal 94-ből, ami elsőre ezzel az akusztikus verzióval nem aratott túl nagy sikert. Egy house remix az, ami aztán a slágerlisták csúcsára repítette, de nekem pont ez az akusztikusabb verzió tetszik. Everything But The Girl és a Missing most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hogyha különböző TikTok videókat nézzük, amik az esküvőkön készültek, mint első tánc, vagy akár a lánykérésekhez, akkor Bruno Mars egy másik slágere volt az, ami idén inkább vitte a prímet, a Lady Gagával közös Die With A Smile felvétel. De nem csak e tekintetben választanak sokan más megoldást, vagy akár hibrid megoldást a korábbiakhoz képest. Például az, hogy lehet, hogy DJ szól, de mellé választanak egy szaxofonost, vagy egy hegedűst, egy perkást, aki még élőbbé teszi a zenét. Ha pedig a megjelenést nézzük, akkor egyre többen választanak valamilyen merészebb szín kombinációt az esküvőre. Idén megjelent a kávébarna is most már az esküvőkön, a mély kékes zöld, vagy inkább a görögdínyés árnyalatok is feltűntek, és persze a csipke, a fűző, a Bridgerton hatás abszolút érzékelhető, tehát például a ruhákban, vagy az esküvőkre választott díszítésekben. Persze lehet, hogy azért a begördüléshez egy hófehér jaguár még most is jól jönne. A United slágerével folytatjuk mindjárt, de jöjjön előbb Joe Cocker, You Can Leave Your Head On slágere.

0: Ők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Folytatjuk továbbra is a kalandozásunkat időben, és visszaugrunk majd a 80-as évekbe Tina Turnerrel. Typical Neil slágerét is meghallgatjuk, és irány a 90-es évek a Bombonnal. Lesz mit dúdolni velünk a Retro Rádióval, tehát 11 óra után is.
1: Műsorajánló.
2: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
4: Ott lesz a Zenemi.
2: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
4: Velünk lesz a Hűvös.
2: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél.
2: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
4: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
2: Pinteken Győrben a Városháza téren.
4: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos tényeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
8: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
9: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
8: Mit is mondott? Artrevin?
9: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
8: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
9: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
10: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a Szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
11: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
12: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
13: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
14: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig fél áron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre ípekkel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván, minden pillanat számít.
15: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
17: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozé.
18: Sajgó testrészek. Válassz a új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsított Annatúr összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
19: Keressé az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
20: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali. Yeah!
2: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
0: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
21: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
22: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
23: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
24: Ébresztő! A Metro heti ajánlatában a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé most csak bruttó 1029 forint, szeptember 14-e és 20-a között. Váltsd ki online gurmé kártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
25: A reklám után.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Indul a pályaorientációs vizsgálat a nyolcadikosoknak. Újra fontos találkozó helyé válnának a vásárcsarnokok. Szép napsütés vár ránk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben, mától október 9-éig. Az általános iskolás végzős tanulók a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az Oktatási Hivatal. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló esemény sorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz. Árulta el rádiónknak Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
28: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing ügyével itt ülni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szíre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terem, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
27: Országszerte reggelikkel indította őszi kampányát a Magyar Kerékpáros Klub. A Bringázza munkába akció keretében mintegy 170 helyszínen várták, illetve várják majd uzsonna időben a biciklivel iskolába vagy dolgozni igyekvőket, illetve onnan hazatartókat. A vendéglátás mellett néhol szakmai programokkal is készültek. Jávorszarvas miatt álltak le a vonatok Lengyelországban. Az állat a Varsói Központi Pályaudvar sineire tévedt és órákra megbénította a közlekedést. A hatóságok altató lövedékkel ártalmatlanították, majd egy erdős területre vitték. Az Emilnek elnevezett jávorszarvas szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szinte zavartalan napsütésre, legfeljebb egy-két felhőre számíthatunk, ma esni nem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Holnap reggelre északnyugaton beborulhat az ég, napközben viszont mindenütt közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Pénteken már többfelé eredhet el az eső, a naposabb keleti részeken akár 30 fok is lehet, északnyugaton viszont 19 fok valószínű.
29: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt
26: legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Felhőtlen kék ég, és remélem egy szuper szerda. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit 11 óra után 4 perccel. Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket, miközben érkezik majd Rihanna, DJ Bobo, most pedig Tina Turner slágerével kezdünk.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szinte hihetetlen, hogy ezt a dalt élőben már sosem fogjuk hallani Szolnoki Peti előadásában. Viszont abban is biztos vagyok, hogy ez a dal vagy esküvőkön, vagy akár már házassági évfordulókon azért időről időre előkerült. És ugye az előző órában meséltem, hogy milyen trendek vannak mostanában. Úgy tűnik, hogy akárhogyha az esküvők menetét nézem, hogy mi van most már fókuszban, hogy nagyon sokan szeretnének élményközpontú esküvőt szervezni, vagy hogy mi kerül az asztalra, mi kerül a mennyasszonyra és mi kerül a vőlegényre. Ebben nagyon sok változás történt az elmúlt 10-20 évben, valószínűleg részben a közösségi oldalaknak köszönhetően is. És erre reagált Marika, aki ezt írta, hogy a fiamnak bordó volt az öltönye, nekem elsőre nagyon fura volt, de nekem ő volt a legszebb vőlegény a világon. Puszi Marika, imádlak titeket. Köszönjük szépen, Marika, a hozzászólást, de gondolom egyébként ez a bordó szín valamilyen módon azért csak előkerült, akár a mennyasszony virágcsokrában, vagy a hajdíszében, aztán lehet, hogy egyébként a díszítésben is. Meséljenek nekünk, ki milyen különlegességgel találkozott az elmúlt időszakban esküvőn, akár a sajátján, akár valamelyik rokonén. Mi pedig akkor folytatjuk a Sunrise Avenue Hollywood Hills slágerével, de most egy igazi megőrülős bulid alacsomba van bálva.

amit látott, vagy akár hallott esküvőn, de jöjjön egy teljesen más típusú üzenet. Szia Piros, mi éppen Kréta szigetén vagyunk, kirándulunk, jó kis csapat vagyunk, mi így hatan. Közben a Retro Rádiót hallgatjuk kristálytisztán hallani. Üdvözlettel Kata Gyuri és barátai, Zita, Melinda, Zoli és Csabi. De jó nektek, akkor jó barangolást kívánok. Örülök, hogy ott teljesen jól szól a Retro Rádió, mert többen jelezték Sátoraljaújhelyről, Bodrogkeresztúrról, Kisvárda környékéről, hogy sajnos nem szól a Retro Rádió. Gondolom, hogy adófelújítás, adókarbantartás zajlik. Nálunk viszont folytatjuk már is a Honey Beast-tel, szól mindjárt az Így játszom, és jöjjön a Technotronical a Pump of the Jam a Retro Rádióban. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Így játszom, a Honey Beast slágere szólt a Retro Rádióban, és jöjjön egy üzenet rendhagyó esküvőről, mert érkeznek már ezek is hallgatóinktól. Itt egy nagyon különleges Bettitől. Sziasztok! Tavaly egy olyan esküvőn voltunk a Balaton felvidéken, ahol a pár azt kérte, hogy senki ne öltözzön ki. A mennyasszony mezitláb egy egyszerű fehér nyári ruhában mondta ki az igent, a vőlegény pedig rövid nadrágban. A lagzi egy hatalmas kertben volt, bográcsban főtt a vacsora, és a nászajándék helyett minden vendégnek egy fát kellett ültetnie a birtokon. A legjobb az volt, hogy éjfélkor mennyasszonytánc helyett mindenki beugrott a medencébe. Életem legjobb lagzia volt, pedig egyetlen pogácsát sem kaptunk. Ez a végszó volt csak igazán a jó. Na hát akkor ezek szerint vannak ennyire rendhagyó esküvők is, persze A-tól Z-ig sokfélék lehetnek ezek az esküvők és az eltérések is a hagyományostól, meséljenek nekünk, mi pedig akkor már is folytatjuk Terence Trend D'Arby-val a Sign Your Name slágerrel a Retro Rádióban.

után meghallgatjuk majd a Sorry Seems to be the Hardest Word-ot. És jöjjön egy olyan szám, amivel berobbant szerintem ez a magyar együttes a popzene világába. Bonanza Banzai, induljon a banzai!

0: Legalábbis én itt figyeltem föl a bonanzásokra, az biztos. Szóval nosztalgiázunk a következő órában is a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Ugye mindenki hallja? Már épül a Rock City! 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk!
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Védit is.
2: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
4: Ott lesz a Zenemi.
2: Kedden Szegeden a Dogonics téren.
4: Velünk lesz a Hűvös.
2: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél.
2: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
4: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
2: Pinteken Győrben a Városháza téren.
4: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos célnyeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: You're beautiful. You're beautiful.
2: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MVM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
3: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Reviel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Reviel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Reviel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Magyarország készül. Október 3-án DJ Bobo eddig legnagyobb súlya érkezik az MVM Dome-ba. Monumentális színpad, elképesztő látvány. A jegyek több mint 90%-a már elkelt. Ne maradj le! Funkód.hu.
5: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
6: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
5: Vashiányban is hatásos?
6: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
5: Fel kell iratnom?
6: Nem. Ez a vas pótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
8: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tej szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tej szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaradba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
9: Jó hosszú lett a hajad. Mehet a fele?
10: A terv csak a fele. Újra gondoltuk, hogy minden elférjen.
11: Most lejön a fele. A maradékból kijön még egy polc.
12: Vállalkozóként sokféleképpen használjátok a felet, de a Ván most egyformán adja. Válasz üzleti vezetékesnet vagy mobil díjcsomagot most akár fél évig féláron. Új kisvállalati előfizetőknek 2 évre IPEC-kel október 31-ig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Ván. Minden pillanat számít.
13: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
14: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
15: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bártiautó.hu oldalon.
16: Csak az
17: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Carfiol darabja csak 599 forint, a 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Keddig jelentkezhetünk a Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Zajlik a 10. biztonsághete. Már a naposabb, holnapra felhősebb időt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezet tudatosságot, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője.
0: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanulbiztonságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
21: Rövid időre ismét leállt a forgalom két lengyelországi repülőtéren a légierő műveletei miatt. A légi kikötők csaknem egy órán keresztül nem fogadtak vagy indítottak gépeket. Hivatalos közlések szerint légtérsértés nem történt, a hadsereg megelőző jellegű műveleteket hajtott végre a közeli ukrajnai területek elleni orosz rakétacsapásokkal kapcsolatban. Egyre nagyobb területeket emésztenek fel az erdőtüzek Horvátországban. Az utóbbi 35 évben összesen több mint 850 ezer hektárnyi terület égett le. Az idei szezon pedig már most jóval súlyosabb a tavainál. Legutóbb Brács szigetén napokig pusztítottak a lángok, mintegy 5000 hektár égett le. Általában napos idő vár ránk, csupán északnyugaton, északon, illetve keleten, északkeleten költözik időnként néhány felhő az égre, esni azonban ott sem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Késő estére ebből 12-21 fok marad. Holnap közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet a Tiszántúlon, közben órákra előbújhat a nap, a csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugaton lehet a leghűvösebb.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit délmúlt 5 perccel. Jó étvágyat kívánok, Vágó Piros vagyok. Érkezik majd Chris Norman Suzy Quattroval a Stumbling in the Dark, meghallgatjuk Preszter Gábort a rozsdás szöggel is. Elsőként pedig a Queen szól már I Want to Break Free.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kinek milyen különleges esküvői élménye volt, akár a sajátja kapcsán, akár valakinek a másnak az esküvője kapcsán. Ez volt a mai kérdésünk, ami pedig ezt írta. Az esküvőm 89-ben volt, akkor még a fehér habruha, magas sarkú fehér cipő volt a trend. A baj csak az, hogy én 180 cm-es nőként sosem hordtam magas sarkút. Próbálgattam az esküvő előtt. A birodalmi lépegető mozgás kultúráját én is lettem. Lelki szemeim előtt lejátszódott, ahogy elvágódok, és mint a büdös bogár a hátán kapálózom, mert nem tudok abban a ruhában felállni. Így maradt a fehér tornacipő, amit soha senki nem vett észre a hatalmas, abroncsos ruha alatt. Most pedig ez már egy szupermenő összeállítás szerintem, és szerencsére felismerték a divattervezők is az igényt a lapos sarkú, de csinos cipőkre. Folytatjuk már is a Burwell Bittersweet Symphony itt a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az elmúlt évek hőhullámos nyarai után lehet, hogy többen választják inkább már vagy még a májusi, vagy akár már a szeptemberi időpontokat esküvőre, házasságkötésre, és ezen a hétvégén kiváló időjárás lesz, akár ehhez is. Felhős, napos, egy-egy zápor azért kialakulhat, megdörren az ég, de azért nem kell komolyabb esőre készülni. Egyetlen egy dolog, a Dunántúlon lehet, hogy valamivel erősebb lesz a szél, úgyhogy a hajat lehet, hogy egy kicsit jobban kell rögzíteni, vagy azokat a részeket a ruhán, vagy a hajban, amiket könnyen elfújhat a szél. És ami még fontos, hogy valami kiskabát azért mindenkinél legyen, főleg, hogyha hajnalig tervezik a mulatozást, mert azért éjszaka hajnalban már bizony eléggé lehűlhet a levegő. A készülődéshez a legjobbakat kívánom, és folytatjuk majd hallgatóink esküvői történeteivel. Kinek miben

Volt különleges, akár a saját esküvője, vagy olyan esküvőn, ahol vendégként járt. Addig is jöjjön az Opusszal a koncertfelvétel a Live is Life-ról a Retro Rádióban.

Önök legnagyobb slágerei Retro Rádió. Cimókától is kaptunk üzenetet esküvő témában. Szia Piros, a lányomnak magam varrom épp az esküvői ruhát. A kívánsága az volt, hogy könnyű legyen, hogy tudjon benne úgy táncolni, ahogy még soha, hisz ez az ő napja lesz. Került bele sejem, tül és persze csipke is. Remélem sikerül majd jó erősen megvarnom. Üdvözlettel, Cimóka! Biztos, hogy csodálatos lesz, és a lányodnak hatalmas örömet szerzel vele, ahogy te pedig nagyon büszke leszel rá. És itt van még egy üzenet. Sziasztok, nekünk májusban volt az esküvünk. A bombon köszönöm, hogy vagy nekem. Számára vonultunk be, mind a ketten fehér lovon. És még annyit, hogy mindketten vakok vagyunk, és megcsináltuk sok jó ember segítségével. Ez tényleg nagyon szép történet, és köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk. Sok jó ember segítségével tényleg nincsen lehetetlen. Amivel pedig folytatjuk, akár szólhat esküvőn is, Phil Collins Two Hearts slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában felrázom majd hallgatóinkat ebéd után Pink Just Like a Pill slágerével is. A hajnali szél pedig borzolja majd a...

0: A Tátrai Bend slágerét is játszom, tehát egy óra után a Retro Rádióban. Tartsanak velem akkor is, és várom továbbra is a különleges esküvői történeteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül, a te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrendkiegészítő férfiaknak.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a hozzáig.
8: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből. Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
9: Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe! Több mint pizza!
10: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Gyéko full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Gyéko. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajco.hu weboldalra.
11: MOLE 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
12: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
13: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
14: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
15: Van. Minden pillanat számít.
16: Van, van, van. Van.
17: Jön a kihagyhatatlan retrobuli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
18: Pihenj egy kicsit.
19: Gondolkodj pozitívan.
18: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
20: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
21: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfio darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
23: Egy hétig nem kell fizetni a kerékpárszállításért a vonatokon. Ismeretlen drón zuhant le Németországban. Holnaptól már itt-ott eső is jöhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon az egész országban. A közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon számolt be arról, hogy a tárca milyen kedvezményekkel készül az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid hozzátette, az egyéb felárakat például a helyjegyet külön kell megváltani. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon, derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
0: A gazdaság irányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaság irányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
23: Lezuhant egy ismeretlen drón Németországban. Az eset a német szövetségi haderő egyik légibázisától 1 kilométerre történt, írta az Index. Az eszköz egy nyílt, lakatlan részen csapódott be, a maradványok nagy területen szóródtak szét, a roncsok után most is kutatnak, azt még vizsgálják, honnan származik a drón. A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Visszatér a helyszínek közé júniusban Portugália, októberben pedig Törökország. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szinte zavartalan napsütésre, legfeljebb 1-2 felhőre számíthatunk ma, esni nem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Holnap reggelre északnyugaton beborulhat az ég, napközben viszont mindenütt közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Pénteken már többfelé eredhet el az eső, a naposabb keleti részeken akár 30 fok is lehet, északnyugaton viszont 19 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Egy óra után is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Volára repülünk majd a kék égben a Gypsy Kings segítségével. Szól az Ace of Base slágere a 90-es évekből. Holly Johnson és az Americanos, ezzel indulok. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Halljuk, hol nem lehet zökenőmentesen közlekedni, amiről mi tudunk. Az M0-áson a keleti szektorban az M3-as felé, itt Gyál közelében dolgoznak, így lezárták a belső sávot, lassulásra készüljenek. Az M5-ösön Szeged felé, Lajos Mizse térségében, a 62-es kilométernél, lerobbant egy személyautó a 21-esen Pásztó térségében, a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Székesfehérvár határában pedig a 62-es főúton aszfaltoznak, és itt mind a két irányban kell torlódásra számítani. Hallgatóinknak is köszönjük szépen az információkat a 0622-22-122-es számra, és ide érkeznek azok a történetek is, amiket hallgatóink írnak. Akár a saját esküvőjükről, akár ahol vendégként jártak, mit láttak, mit tapasztaltak, milyen különleges ruhát, különleges szokást akár, vagy valami eseményt, amit nem lehetne tradicionálisnak nevezni, vagy járgányt. Erre is érkezett több üzenetünk is, úgyhogy mesélek hamarosan ötletadónak. Egyébként ezek nagyon jók, ezek a történetek. Az Erasure és az Always, ezzel folytatom most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A megszokottól eltérő esküvői élményeket, tapasztalatokat vártuk ma a hallgatóinktól. Lehetett az ruha, frizura, bevonuló zene, bármi ilyesmi, ami kilóg a sorból. Jöttek is szép számmal az üzenetek, jöjjenek azok, amik a bevonuló járműről szólnak. Szia, Piros, Dani vagyok. Nekünk most július 11-én volt a nagy napunk. A rendezvény helyszínéről a templomba oldalkocsis Pannonia motorral vittek minket, a mennyasszony, az édesapja, engem meg egy jó barát. Nagyon nagy élmény volt, szuper hallgatni a Retro Rádiót, csodás szép napot. Na, hát akkor nektek sok boldogságot is kívánok, és meghiszem, ez tényleg örök emlék lesz. A másik üzenet, aláírás nélkül, pár éve egy barátom esküvői sofőrje voltam egy csuklós Ikaruszon, volt látnivaló a faluban, ahogy tettünk pár kört a nász néppel. Meghiszem azt. Egyébként én is mind a mai napig hálás leszek a tanúmnak, a barátnőmnek és a férjének, mert hogy a baráti társaságban az ő csőrös Ford kis buszukkal jártunk néha kirándulni még korábban, és kitaláltam, hogy mi lenne, ha ez lenne az esküvői autónk, amit egyébként a férj az évek alatt szépen kipofozott, gyönyörű is lett, de lerobbant az esküvő előtti napon. És aztán addig-addig bütykölte, amíg sikerült vele életet lehelni, és tényleg életre szóló élmény egyébként. Maradandó élmények mellé pedig maradandó zene, George Harrisonnal Got My Mind Set On You a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Muszáj még egy történetet az esküvői érdekessége kapcsán felolvasni. Szia Piros, 5 éve volt az esküvőnk. Feleségemmel mind a ketten nagy Star Wars rajongók vagyunk. Így a feleségemet két rohamosztagos kísérte az oltárhoz, és az egész ceremónia alatt John Williams emeremek műhöz írt dallamai szóltak. Életünk egyik legszebb és legemlékezetesebb napja volt. Bevallom őszintén, pont ilyen történetekre vágytam, vártam, és nagyon örülök, hogy ezek meg is érkeztek, és úgy gondolom, hogy ez nem csak nektek, hanem a teljes NASZ népnek is tényleg maradandó élmény volt. Lassan itt a 2 óra, néhány slágerre azért még futja az időnkből, jöjjön Mike Oldfield Moonlight Shadow-ja.

0: Idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nyakunkon a két óra, Dénes Tamás pedig már megérkezett, vele tölthetik tehát a következő négy órát. Köszönöm a történeteket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Vágó Pirost hallották, holnap 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.
2: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
4: Ott lesz a Zenemi.
2: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
4: Velünk lesz a Hűvös.
2: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél.
2: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
4: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
2: Pinteken Győrben a Városháza téren.
4: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos tényeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött Pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
8: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
7: Mit is mondott? Artrevin?
8: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
7: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
8: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
9: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
10: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
11: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
12: One. Minden pillanat számít.
13: Anya, kapar a torkom!
14: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
15: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
17: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
18: És a finom görög ízekre?
17: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
18: Az ég kék, a füstli greek. Master Good.
19: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
20: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
21: Közeleg a Vogue My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Vogue My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek voguemyworldshow.hu.
22: A Hunterm nyílászáróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az újházépítőanyag kereskedésekben és a 0thm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
23: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kéméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
24: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: Keddig lehet jelentkezni a Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Ismét emelkedett a benzinára a hazai kutakon. Holnapra már több felhőt és néhol esőt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődött a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény nagyjából 67000 tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az Oktatási Hivatal. Jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezettudatosságot, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagban 631 forintot kell fizetni. A gázolajára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz, árulta a rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
27: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingbüdzsével kitűnni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szíre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
26: Általában napos idő vár ránk, csupán északnyugaton, északon, illetve keleten, északkeleten költözik időnként néhány felhő az égre, esni azonban ott sem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Késő estére ebből 12-21 fok marad. Holnap közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet a Tiszántúlon, közben órákra előbújhat a nap, a csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugaton lehet a leghűvösebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
28: És most
21: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szerda délutánt kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, már átléptünk szeptember második felébe, ezt nagy zenékkel ünnepeljük, jön majd Orsi, vagy éppen Paul Young, a nyitánya Modern Talking-é már is.

a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 4 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Ma reggel súlyos baleset történt Debrecenben, ugyanis egy személyautó egy teherautóval ütközött, majd az út mentén az árokban kötött ki. Ez mondhatni sajnos egy teljesen áttagos hétköznapi balesetnek tűnik. Ennél azonban sokkal fontosabb, amiért a mentőszolgálat mindezt ki is emelte, ugyanis az autóban utazott egy 9 hónapos kisbaba, aki sértetlenül úszta meg a közlekedési balesetet, köszönhetően annak, hogy hibátlanul volt bekötve és a korának megfelelő gyermekülést használtak a szülők, gyakorlatilag rezdülésmentesen úszta meg az egész balesetet, pedig nem volt egyszerű a sztori, pláne amikor a mentők megérkeztek, illetve a rendőrség. De itt most happy end volt, szerencsére a szülők sem sérültek súlyosan, és úgy tűnik, hogy a gyereknek aztán tényleg még a hajaszála sem görbült. Én tényleg a kisgyerekeseknek azt ajánlom, hogy használják rendesen a gyermekülést, és tessék rendesen bekapcsolni minden övet. Ahogy az elő van írva, hallották, itt most egy kisbaba, egy 9 hónapos kisbaba alaposan megúszta ezt a sztorit. Menjünk is tovább, hiszen hamarosan érkezik Nick Kershaw, hogy a Bikini egy-egy piszok nagy slágerrel. Előttük a Four Non Blondes és a 90-es évek elejének nagy sikere. Ez a What's Up itt a Retro Rádióban. 25.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Ugye Paul Younggal vagy Laura Branigannel folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 14 óra 42 perc van, és az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán a burkolatot javítják Lajos Mizse térségében a 62-es kilométernél. Le van zárva az M5-ösön a külső sáv, lassulásra számítsanak még egyszer a szerb határ felé. Vác határában a 2-esen három személyautó karambolozott a 38-as kilométernél. Itt félpályán halad a forgalom, míg a 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó a 27-es kőnél jobbágyi felé, így csak a belső sáv járható.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro. Rádió az útinform közben jelezte, hogy Szegeden a 47-es főúton vagy Algyői úton egy motoros ütközött személyautóval a 220-as kilométernél a Balatoni utca közelében. Itt félpályán halad a forgalom. Menjünk tovább, hiszen a következő órában érkezik majd a United.
1: Hajnalban még a nap is más, szakítás.
0: De hallhatják majd a Queen kis lemezét is, a Kind of Magic. Ez és egy sor nagy más lágert a folytatásban itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
2: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
3: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
5: Ott lesz a Zenemi.
3: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
5: Velünk lesz a Hűvös.
3: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
5: És a G-Master zenél.
3: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
5: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
3: Pinteken Győrben a Városháza téren.
5: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz
2: a napi több mint 100 000 forintos tényeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
6: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
9: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
10: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
9: Mit is mondott? Artrevin?
10: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
9: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
10: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
11: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Elvito oldalon.
12: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
13: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
14: One. Minden pillanat számít.
15: One. Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifad a rabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
16: Sajgótest részek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomet Flexamet krémet extra magas 20% fekete nadáltőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomet Flexamet krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
17: Keresse az új Flexamet krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomet Flexamet krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.

0: Megérkezett a Reprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Magyarország, készülj! Október 3-án DJ Bobo eddigi legnagyobb showja érkezik az MVM Dome-ba. Monumentális színpad, elképesztő látvány. A jegyek több mint 90%-a már elkelt. Ne maradj le! Funkode.hu.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
4: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
5: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
6: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
5: Vashiányban is hatásos?
6: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
5: Fel kell iratnom?
6: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemellcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonna sonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: A reklám után...
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Még mindig kevés a fiatal gazdag, de egyre képzettebbek. Mészárlásra készülhetett egy győri fiú. Felhős időnk lesz holnap esetleg záporokkal. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon az egész országban. Az egyéb felárakat például a helyjegyet külön meg kell váltani. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium ezekkel a kedvezményekkel készült az idei Európai Mobilitási Hétre. Hazánk egyébként idén szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal csatlakozik a programhoz. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagban 631 forintot kell fizetni. A gázolajára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. Nem változott érdemben a gazdatársadalom korösszetétele az elmúlt 3 évben itthon, derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
11: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
10: Iskolai mészárlást tervezhetett egy győri fiatal. A magyar nyomozókat az FBI értesítette, hogy egy 16 éves fiú egy amerikai cég AI csevegő robotjával beszélgetve terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket tett, és már egyeztetett a támadáshoz használható fegyverekről is. A fiatalkorút tegnap az otthonában fogták el, kutatást tartottak nála, lefoglalták mobiltelefonját és számítógépét. Holnap reggelre északnyugaton beborulhat az ég, napközben viszont mindenütt közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet majd. A Tiszántúlon eközben órákra előbújhat a nap, a csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. Pénteken már többfelé eredhet el az eső, de keleten hosszabb napos időszakokra is van esély, ott akár 30 fok is lehet, míg északnyugaton például csak 19 fok valószínű.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Hát a fene se érti ezt az időjárást, hiszen hétfőn majd megfagytunk, tessék most meg 26 fokot mutat a Retro Rádió hőmérője, szinte nyári cuccokban vagyunk. A mikrofonnál Dénes Tamás, hamarosan Kim White vagy a Jazz meg az érkezik. A kezdés a Európé és a végső visszaszámlálásé.

csak 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 4 perc múlva lesz. Délután 3:30, a mikrofonnál Dénás Tamás, és egy nagyon tanúságos történetet hallottam, megosztom most önökkel. Én azt hiszem, mindannyiunkra veszélyt jelenthet mindez. Szóval történt egy svájci idősebb hölgyel, hogy Winterthur kisváros pályaudvarán szeretett volna enni egy bagelt, ami érdésmond néhány száz forintnyi összegbe került. Ő ezt kifizette természetesen, kártyával fizetett, amely föl is dobta neki, hogy adhat borravalót a pékségnek, akik miután nagyon kedvesek voltak, a hölgy úgy gondolta, hogy akkor ad borravalót, majd azzal a lendülettel beírta a PIN-kódját. Néhány héttel később a hölgy ilyetten vette észre, hogy 1612 svájci frankot terhelt a számlájára a pékség, illetve nyilván nem a pékség, hanem a kártyatársaság, mert hogy ő véletlenül ugye a hálapénz helyett a PIN-kódját adta meg. Némi rendezkedés után a hölgy visszakapta a pénzt, és azt hiszem egy tanulsággal gazdagabb lett, egyébként nagyon kedves volt, mert utána külön oda ment a pékséghez, és csokoládéval és virággal köszönte meg, hogy jó fejek voltak vele, de azt hiszem érdemes ezt végig gondolni. Ha szeretnénk adni némi plusz juttatást, akkor az annak megfelelő gombot nyomjuk meg, semmiképpen se a PIN-kódunkat, mert hallották? Ez majdnem 650 ezer forintjába került a hölgynek egyetlen bagel után. Menjünk tovább, ez már Kim Wilde és a Jazz meg az előtt Gloria Estefan és a You'll Be Mine Party Time itt a Retro Rádióban.

0: otthon.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a szájba, karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Queen-nel és a United-del folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, másfél perc múlva lesz 3/4, 4 M1-es főváros felé Tata és Tatabánya között a kiépített terelés előtt 7-8 kilométer hosszú torlódás alakult ki. M6-os autópálya az Alagútláncban ma délután biztonsági gyakorlatot tartanak, ezért az érintett szakaszon várhatóan 5 órától éjfélig forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a 163-as kilométernél a Bátaszéki csomópontban terelik ki a forgalmat, itt felhajtani nem lehet. 42-es főúton pedig egy kamion az árokba hajtott Földes és Berettyóújfalu között a 30-as kilométernél félpályás a lezárás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinform jelezte, hogy Székesfehérvár határában a 62-es főúton aszfaltoznak a 42-es kőnél, mindkét irányban torlódás van a 62-esen. Menjünk is tovább, hiszen a következő órában is nagy slágerek többek között a Fresh-től. Kicsit más stílus, de az AC/DC is velünk lesz az előttünk álló órában. És még sok nagy előadó, sok nagy sláger tartsanak velem itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: Itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
5: A Hunterm nyílászáróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az Újház építőanyag kereskedésekben és a 0thm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az Újház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
6: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45.000 forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
7: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
8: Állj!
7: Jó, most már jöhet a nap.
9: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravos.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravos, az első a kávé.
10: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés attól zéig.
11: Tök sétány, tökös ételek, tök jó koncertek, tökös programokkal. Valmár halott pénz 4-es Street, Horváth Tamás, Bagosi, Farnograszt. Rácsalmási Tökfesztivál, szeptember 18-19-20.
12: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
13: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
14: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
15: You're beautiful!
16: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MVM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
17: Most különösen jó döntés kiára váltani a Jépi Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jépi Autó szalonjaiban és a jepiauto.hu/kia oldalon.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonya szirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után...
20: Hírek a Retro Rádióban.
8: Idén 230 vendéglátóhely csatlakozott az országos étteremhéthez. Változott az ózójuk mérete. Holnap felhők jönnek, és néhol eshet is majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője.
20: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett 14 ezer baleset 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
8: Idén Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek ismét erre az alkalomra komponált, legtöbbször háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a rendezvényhez. Az akciót egyébként 30. alkalommal szervezik meg. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 24 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonjuk, mint tavaly. Szakértők szerint ebben meghatározó szerepe volt annak, hogy sokkal kevesebb olyan terméket, például régi típusú hűtőt, légkondit használtunk, amely a réteget károsító anyagot bocsát ki. A Meteorológiai Világszervezet szerint a csökkenés környezetvédelmi sikertörténet, és ha a tendencia folytatódik, akár teljes egészében regenerálódhat a légkör ózon rétege. Holnap reggelre északnyugaton beborulhat az ég, napközben viszont mindenütt közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet majd. A Tiszántúlon eközben órákra előbújhat a nap, a csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. Pénteken már többfelé eredhet el az eső, de keleten hosszabb napos időszakokra is van esély, ott akár 30 fok is lehet, míg északnyugaton például csak 19 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt délután 4 óra, és ebben a kifejezetten kellemes késő nyári időben én tovább nyomom a nagy slágereket itt a Retro Rádióban a mikrofonnál. Dénes Tamás, érkezik majd a Neoton Família vagy Eros Ramazzotti, a legelején Alice Cooper.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereit.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 5:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, az AI, a mesterséges intelligencia. Hát lehet, hogy egyszer még veszélyes lehet ránk. Ugye a Terminátor sorozat annak idején erre világított rá, és akkor talán emlékeznek sokan, hogy az Arnold Schwarzenegger képviselte robot, a jövőből jött vissza, a robotok, illetve a mesterséges intelligencia uralta, a jövőből jött vissza, hogy az emberiséget elpusztítsa. Na hát erről még nincs szó, de az kétségtelen, hogy egy San Franciscó-i konferencia, amely az AI-jal foglalkozik, most gyakorlatilag a világ minden újságában vezető hír, pláne, hogy Sam Altman, a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezérigazgatója azt mondta, hogy az emberek jogosan félnek a mesterséges intelligenciában rejlő veszélyektől, ám jobban meg kéne bízniuk abban, hogy a modelleket fejlesztő cégek a helyes döntéseket fogják meghozni, és érdekes módon a legtöbb AI-jal foglalkozó cég is azt jelezte, hogy ők nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy soha ne lehessen rossz dologra használni az AI-t, illetve az AI magától ne fejlődjön terminátorokká, ahogy azt a filmben is láttuk. Hiszik vagy nem, egyedül Donald Trump volt az, aki határozottan visszautasított minden olyan kezdeményezést, amely lassíthatja a mesterséges intelligencia fejlesztését. Ő inkább a Kína elleni háborúban használná mindezt, ahogy ő fogalmazott. AC/DC Thunderstruck a folytatásban, itt a Retro Rádióban.

0: Retrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Rick Astley-vel és a Totóval folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk, 4 perc múlva lesz. 3:45, M6-os autópálya az Alagutláncban most biztonsági gyakorlatot tartanak majd 5 órától éjfélig. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a 163-as kilométernél a Bátraszék csomópontban le is terelik a forgalmat. Itt felhajtani sem lehet majd. 21-es főút Pásztónál lerobbant egy személyautó a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon, emiatt csak a belső sáv járható. 42-es főút egy kamion az árokba hajtott Földes és Berettyóújfalu között a 30-as kilométernél félpályás lezárás van, míg az 51-es főúton Taksony közelében munkavégzés miatt lelassult a forgalom a 22-es kilométernél a Lacháza felé vezető oldalon jelentős a lassulás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben érkezett egy SMS, miszerint a Rákóczi híd környékén Budapesten két baleset is van, az egyik az Infopark és a vasúti építkezés közötti területen, a másik pedig a ferencvárosi pályaudvarnál, mind a kettő Budáról Pest felé. Az első baleset miatt már az Etele útnál van a sor vége. Akárki is írt, nagyon-nagyon szépen köszönöm az információt. Menjünk is tovább, hiszen a következő órában is jó néhány infó mellett érkezik többek között a Moho Sapiens. Vagy éppen Kylie Minogue. De játszom még jó néhány nagyon nagy sztártól jó dalokat, nagy slágereket a folytatásban is itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
4: Ott lesz a zenemi.
2: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
4: Velünk lesz a Hűvös.
2: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél.
2: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
4: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
2: Pinteken Győrben a Városháza téren.
4: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos tényeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
8: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito B-Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
10: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
12: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik, gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.

0: a Reprop Kent a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: Most különösen jó döntés kiára váltani a Jeep autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jeep autó szalonjaiban és a jeepauto.hu/kia oldalon.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő. Bekötni magad a kocsiban. Megnyomni az átkelő gombját. Feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
5: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
6: Bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 125 g-os Snack Day burgonyaszirom 25% kedvezménnyel csak 439 forint, a 360 g-os Freshona csemege uborka 26% kedvezménnyel pedig csak 439 forint. Lidl. Igazán megéri.
9: A reklám után...
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Még lehet regisztrálni a Teszted akcióra. Ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett a Pulmonológiai Intézet. A Dunántúra felhők érkeznek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövőkeddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezettudatosságot, jelezte az élő környezetért felelős minisztérium. Ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett az Országos Pulmonológiai Intézet az 50 feletti aktív dohányosoknak. A jelentkezők komplex tüdőegészségügyi felmérésen vehetnek részt. A szűrés keretében lesz CT, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázatfelmérés és személyre szabott tanácsadás is. Azok jelentkezését várják, akik 50 és 74 év közöttiek és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálat ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ismét drágul a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagosan 631 forintot kell fizetni. A gázolaj ára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. Rövid időre ismét leállt a forgalom két lengyelországi repülőtéren a légierő műveletei miatt. A légikikötők csaknem egy órán keresztül nem fogadtak vagy indítottak gépeket. Hivatalos közlések szerint légsértés nem történt, a hadsereg megelőző jellegű műveleteket hajtott végre a közeli ukrajnai területek elleni orosz rakétacsapásokkal összefüggésben. Mintegy 600 ezeren regisztráltak a pápa párizsi szabadtéri miséjére. A szertartás lesz 14. Leó háromnapos franciaországi látogatásának csúcspontja. A szeptember 26-ai Szent Misét a Concord téren tartják. A rendőrség fokozottan biztosítja a területet. A katolikus egyházfő egyébként számos más program mellett Lourdesban is tart majd Szent Misét. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az M6-os autópályán az alagútláncban ma délután biztonsági gyakorlatot tartanak, ezért az érintett szakaszon várhatóan egészen éjfélig jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a 163-as kilométernél a Bátaszék csomópontban terelik ki a forgalmat, itt felhajtani sem lehet. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható, írja az Útinform. A 42-esen egy kamion hajtott az árokba Földes és Berettyóújfalu falu között. Itt is félpályás lezárás van.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: 4 perccel járunk délután 5 óra után, és szépen lassan ennek a szerdai munkanapnak a végére érünk. Persze én még nyomom a nagy slágereket. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, érkezik majd Aucilla, vagy éppen a Roxette. A legelején a brit Soft Cell nagy sikerét hallják.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 9 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Képzeljék, jövő évtől fizetniük kell a helikopteres mentésért azoknak, akiket a japán Fuji hegyről kell kimenteni, miután a hivatalos mászószezonon kívül vágnak neki a csúcsnak, közölték a hegy északi oldalát felügyelő japán hatóságok. A Yamanashi prefektúra ezzel is szeretné visszaszorítani a felkészületlen és felelőtlen mászásokat. A szezonon kívül, amely szeptember elejétől júliusig tart, a Fuji megmászása erősen nem ajánlott, ilyenkor a legtöbb hegyi kunyha és mosdó zárva van, az időjárás és útviszonyok pedig jóval veszélyesebbek lehetnek. A hatóságok azt is tervezik, hogy a holtszezonban indulóknak részletes mászási tervet kell benyújtaniuk. A közeli Saitama prefektúrában már alkalmaznak hasonló elvet, ahol bizonyos hegyvidéki mentésekért időarányos díjat számítanak fel. Azt azért érdemes tudni, hogy a Fuji hivatalos mászó szezonja, ugye, ahogy emlegettem, júliustól szeptember elejéig tart. Ez idő alatt évente 200 ezer ember próbál feljutni a 3776 méter magas csúcsra. Mindenre jönnek a rossz fiúk, itt az Inner Circle, a Retro.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: A folytatásban lesz duó és trió is, hozom majd John Travolta és Olivia Newton-John duóját, vagy a Berecki Dolhai Mészáros Árpád Zsolt triót. Most viszont közlekedjünk, 17 óra 37 perc van. Az M6-os autópályán az Alagútláncban most biztonsági gyakorlatot tartanak, ezért az érintett szakaszon várhatóan most 5-től egészen éjfélig jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a 163-as kilométernél a Bátaszék csomópontban terelik ki a forgalmat, itt felhajtani sem tudnak.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, ma este is 8-tól Abaházi Presszó. Csabi ma esti vendége, a kitűnő filmrendező, író Gárdos Péter lesz majd mindez, tehát este 8-tól itt a Retro Rádióban. Most viszont indul a két órás retro kívánság műsor, Nyerges Izával, és rögtön az elején Falkóval. Én ezzel a dallal kívánok Önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap, ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Iha!

0: megérkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
2: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
3: Tök sétány, tökös ételek, tök jó koncertek, tökös programokkal. Valmár, Halott Pénz, 4-es Street, Horváth Tamás, Bagosi, Farnograsz. Rácalmási Tök Fesztivál, szeptember 18-19-20.
4: Van már Bosch Professional 18 voltos szerszámgéped? Vagy most vennél egyet? Akkor figyelj! Legalább 45 ezer forint értékű 18 voltos Bosch Professional szerszám vagy kertigép mellé most egy ajándék 5 amperórás akkumulátort kapsz. Keresd szeptember 14 és október 31 között az akcióban résztvevő kereskedőknél.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabb hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tejszív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tejszív vagy sajtszív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
8: Magyarország készül! Október 3-án DJ Bobo eddigi legnagyobb showja érkezik az MVM Dome-ba. Monumentális színpad, elképesztő látvány. A jegyek több mint 90%-a már elkel. Ne maradj le! Funkod.hu.
9: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
10: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
11: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
12: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Razzia indult az utakon, még derült idő marad, de jönnek a felhők. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 900 ezer vállalkozást érint. Razzia indult az utakon, a rendőrség mától egészen szeptember 22-éig kiemelten ellenőrzi a biztonsági év, a gyermekülés és a bukósisak használatát. Az akció a roadkill ellenőrzések keretében zajlik. Majdnem 500 000 forintos bírságot kapott gyorshajtásért egy motoros, a megengedett sebesség csak nem háromszorosával hajtott a Somogy megyei Mesztegnyőn. A rendőrség közölte, hogy 50 helyett 130 kilométeres sebességgel mérték be, így a maximális pénzbüntetést és még 8 előéleti pontot is kap a férfi. Idén Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek ismét erre az alkalomra komponált, legtöbbször háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a rendezvényhez. Az akciót egyébként 30. alkalommal szervezik meg. Jávorszarvas miatt álltak le a vonatok Lengyelországban. Az állat a varsói központi pályaudvar síneire tévedt, és órákra megbénította a közlekedést. A hatóságok altató lövedékkel ártalmatlanították, majd egy erdős területre vitték. Az Emilnek elnevezett jávorszarvas szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint tavaly. Szakértők szerint ebben meghatározó szerepe volt annak, hogy sokkal kevesebb olyan terméket, például régi típusú hűtőt, légkondit használtunk, amely a réteget károsító anyagot bocsát ki. A Meteorológiai Világszervezet szerint a csökkenés környezetvédelmi sikertörténet, és a tendencia folytatódik, akár teljes egészében regenerálódhat a légkör ózon rétege. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
14: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Az M6-os autópályán az Alagútláncban ma délután biztonsági gyakorlatot tartanak, ezért az érintett szakaszon várhatóan egészen éjfélig jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a 163-as kilométernél a Bátaszék csomópontban terelik ki a forgalmat, itt felhajtani sem lehet. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy személyautó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható, írja az Útinform. A 42-esen egy kamion hajtott az árokba Földes és Berettyóújfalu falu között. Itt is félpályás lezárás van.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Szolnokról érkezett ezúttal a legelső SMS a kívánság műsorba. István fogalmazta meg. Kedves Izabella, Balázs Dórinak, aki gyógytornász, Zagyva Szántóra szeretnék küldeni egy szuper jó slágert. Falkó énekel, én Nyerges Izabella vagyok, várom önöket.

0: slágerei, Retro Rádió. Szeretettel várom Önöket egy újabb kívánságműsorban, engem Nyerges Izabellának hívnak. Én vagyok a műsor házigazdája, vagy a postagalamb, ahogy viccesen szoktam magamat becézgetni. Abban tudok segíteni, hogyha van valaki, akit meglepnének néhány kedves gondolattal, jó szóval, és szeretnének hozzá még egy ajándékslágert is, na akkor kell engem felhívni, és ahogy mondtam, postagalamb módjára segítek továbbítani az üzenetet, a meglepetést. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánom! Egy számot szeretnék kérni kedves páromnak.
0: Igen, jöhet a bemutatkozás, kivel beszélek?
1: Gáborral Pécsről.
0: Jó, és hogy hívják a kedves párját?
1: Violettának.
0: Oké, és mi az, amit a hölgynek szeretne üzenni néhány mondatban? Mik azok a kedves szavak?
1: Szívemből szeretem, és sokáig szeretnék még vele együtt lenni.
0: Oké, és bármi más egyéb?
1: Nagyon hiányzik, amikor elmegy itthonról dolgozni, és alig várom, hogy hazaérje.
0: Kellemes estét Önöknek a retróslágerek társaságában. Jön az ajándék, Tatu, All the Things She Said, a párjának, Violett.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb

0: Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol egy gyönyörű, érzelmes, szerelmes sláger talán tud segíteni abban, hogy könnyebben megfogalmazzuk azokat a gondolatokat, amiket a szeretteinknek szánunk. Szervusz, tiéd a pálya, mutatkozz be nekünk, kérlek!
1: Ja, Iza, Beatrix vagyok. Sarkakeresztúra szeretnék boldogságnak páromnak születésnapja alkalmából egy számot kérni.
0: Igen, nem értettem, hogy kicsodának, hogy hívják őt?
1: Boldog Sándor.
0: Mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
1: Hát, hogy nagyon szeretjük.
0: Jó, és hogyan fogtok szülinapozni? Mesélj egy picit nekünk az estétekről.
1: Hát most egy kicsit ilyen családiasan főzöskérünk, sütőgetünk így közösen.
0: Nagyon jó, és mi lesz a vacsi? Mit találtatok ki?
1: Hát tárcsán sütünk húst, halat, ilyen dolgok. Egy kicsit hűvösebb van, de tábor tűznél lesz.
0: Jó, oké. Nagyon-nagyon jó szülinapozást kívánok nektek. Isten éltesse az ünnepeltet.
1: Köszönjük. Szia.
0: Szervusz, íme az ajándék. Tina Turner énekel.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Slágerei Retro Rádió. Tudom, hogy picit nehéz bejutni a kívánság műsorba, de egy leheletnyi kitartással biztos, hogy önnek is sikerül. Ha véletlenül foglalt a vonal akkor, amikor telefonál, mert hogy országos rádió esetében ez előfordul, hiszen tényleg rengetegen próbálnak egy adott napon bejutni, akkor legyen kedves holnap vagy holnap után visszacsörögni. Hétfőtől péntekig este 6 és 8 óra között mindig megtalálnak. Jó estét kívánok! Önnek miben tudok segíteni?
1: Jó estét kívánok! Éva vagyok Davaszról, és szeretnék a húgomnak egy nagyon szép számot küldeni, mert már lassan 10 éve nem találkoztam vele, és nagyon-nagyon hiányzik, és nagyon szeretem, és valami szép számot szeretnék vele neki küldeni.
0: Jó, és mi az ő keresztneve?
1: Viktória.
0: Mi az, amit üzenne neki néhány mondatban?
1: Hát az, hogy nagyon hiányzik, és annyira szeretném már látni, hogy nem tudom mit mondani. De nagyon hiányzik.
0: És mi az oka annak, hogy nem tudnak találkozni egymással?
1: Hát én eddig Németországban laktam, akkor azért nem tudtam vele találkozni. Most itt lakok Magyarországon, hát olyan 250 kilométer van közöttünk, és a betegsége végett, hogy nem tudok lemenni.
0: És a testvére nem tudja önt meglátogatni esetleg? Akkor mondja meg neki telefonon, nem, hogy menjen ő.
1: Ő is beteg sajnos.
0: Akkor csak telefonon tudják tartani a kapcsolatot, jó sejtem?
1: Igen.
0: Ó, hát ez nagyon sajnálom. Minden esetre akkor neki fog menni egy szuper jó zene, és akkor mit üzenne neki zárásképpen? Mi a legfontosabb üzenete?
1: Hát a legfontosabb az, hogy nagyon szeretem. Az életemnél is jobban szeretem őt.
0: Több minden is érződik most az ön hangján. Egyrészt az, hogy elérzékenyült egy picit, tehát a meghatottság, a másik dolog pedig egy leheletnyi szomorúság, de ez természetes, hiszen távol vannak egymástól. Úgyhogy én most mindkettőjüket megpróbálom felvidítani. Az önök ajándékáról Bobby McFerrin gondoskodik mindjárt. Ez a Don't Worry, Be Happy.
2: Don't worry.
3: Műsorajánló.
4: Ugye mindenki hallja? Már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
3: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
5: Jön a Bocskor!
4: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
6: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Védit is.
4: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
6: Ott lesz a Zenemi.
4: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
6: Velünk lesz a Hűvös.
4: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
6: És a G-Master zenél.
4: Csütörtökre Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
6: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
4: Pinteken Győrben a Városháza téren.
6: A Rock Milady-vel zárjuk a hetet.
4: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
3: A napi több mint 100 000 forintos tényeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
7: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
3: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
4: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben.
8: Itt a Retro Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Azzal kapcsolatban mi minden történik hazánkban és a nagyvilágban, meghallgatjuk közösen a friss és aktuális híreket, és hát utána viszont 8-ig még bőven lehet üzenni a kívánság műsorban. Jó estét kívánok, önnek is szívesen segítek, jöhet a bemutatkozás.
1: Csókolom, szeretnék kérni egy számot az apukámnak, mivel ma van a névnapja.
0: Jó, mutatkozz be nekünk, téged hogy hívnak?
1: Orsi vagyok, Kovács Orsi.
0: És az apukádat hogy hívják?
1: Ciprián, Cipi.
0: Oké, mi az, amit üzennél neki névnapja alkalmából néhány mondatban? Mik azok a kedves gondolatok?
1: Hát, hogy nagyon szeretem őt, és hogy boldog névnapot neki.
0: Jó, és neked hogy telt a mai napod?
1: Jól, tehát igazániból kaptam egy 5-öst, szóval jól telt.
0: Az nagyon jó, és milyen tantárgyból?
1: Természettudományból.
0: Nagyon ügyes vagy, megdicsérlek, gratulálok, apukádnak pedig boldog névnapot, különleges neve van. Michael Jackson, nektek énekel hamarosan.

0: kívánság műsor pedig 8-ig még hívható. Használják bátran a 0620-22-22-122-es számot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött Pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
5: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
4: Mit is mondott? Artrevin?
5: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
4: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
5: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
6: Van Active Beauty kártyád és DM applikációd. Kapcsold össze a két fiókot a DM appban, hogy minden kuponod és pontod egy helyen legyen. Ráadásul szeptemberben ezért most extra 200 Active Beauty pontot is kapsz. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes!
8: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
9: És a finom görög ízekre?
8: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
9: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
10: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Super hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
11: Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
12: Telefon.
13: Kávé.
12: Reggeli.
13: Kávé.
12: Munka.
13: Kávé.
12: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravosz.hu-n, és nyerj! Bravosz! Az első a kávé.
14: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Jó étvágyat! Buen provecho! Buon appetito! Cali Orexi! A Hungest Hotel szállodáiban görög, olasz és spanyol ételekhez és italokhoz, mártonnapi libalakomához és disznótoros finomságokhoz kívánunk jó étvágyat a decemberig tartó gasztroheteken. A részleteket és a pontos dátumokat keresd a hungesthotels.hu oldalon.
16: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Carfio darabja csak 599 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 888 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
18: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást. A roller balesetekre fókuszál a biztonság hete. Tovább emelkedett a benzin ára. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 9000 vállalkozást érint. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
19: 2024-ben a személysérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
18: A biztonság hete szeptember 22-éig tart. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagosan 631 forintot kell fizetni. A gázolaj ára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. Mészárlást tervezhetett egy győri fiatal. A magyar nyomozókat az FBI értesítette, hogy egy 16 éves fiú egy amerikai cég AI csevegő robotjával beszélgetve terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket tett, és már egyeztetett a támadáshoz használható fegyverekről is. A fiatalkorút tegnap az otthonában fogták el, kutatást tartottak nála, lefoglalták a mobiltelefonját és a számítógépét. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, a 61-es kilométernél a terelés kezdeténél lelassul a kocsisor, korábban Tatta magasságában már számítani kell torlódásra, írja az Útinform. Az M6-os autópályán az alagútláncban biztonsági gyakorlat zajlik, ezért az érintett szakaszon éjfélig forgalomkorlátozásra kell számítani. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a 163-as kilométernél a Bátaszék csomópontban terelik ki a forgalmat, itt felhajtani sem lehet. A másik oldalon a kiterelésre az M60-as autópálya csomópontjánál a 191-es kilométernél kerül sor, vezessenek óvatosan. Az M70-es autópálya M7-es felé vezető oldalán egy motoros balesetet szenvedett a Csörnyeföldi pihenőnél. A 15-ös kilométernél mindkét forgalmi sávot lezárták, a forgalom a leállósávon lépésben halad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Gábor szeretne küldeni egy szuper jó slágert azoknak a klímaszerelő tanulóknak, akik ma sikeres vizsgát tettek, és ezzel egy lépéssel közelebb kerültek ahhoz, hogy megszerezzék új szakmájukat. Michael Jackson nekik énekel, ez a Kívánság műsor este 8-ig.

0: legjobb slágerei Retro Rádió. Névnap köszöntő SMS a folytatásban. Drága Iza, a kívánság műsorban Edit barátnőmet szeretném meglepni. Azt üzenem neki, hogy boldog névnapot, kitartás, gondolok rá és imádom őt. Jó a műsor, gratulálok hozzá. Köszönöm, Iza, ha teljesíted a kívánságomat. Puszi, Zsófi Miskolcról írta mindezt. És itt van velem Zsuzsa is. Hello Izabella, férjemnek Folykik Tamásnak. Berhidára szeretném küldeni a következő slágert. Felesége Zsuzsa lepi őt meg. Nagyon-nagyon szereti. Van velem valaki a vonalban is. Haló, haló.
1: Jó napot, Cicere Dóra vagyok.
0: Szervusz Dóra. Honnan telefonálsz nekünk?
1: Debrecenből.
0: Kinek szeretnél meglepetés slágert küldeni?
1: Anyukámnak.
0: Hogy hívják őt? Mi a keresztneve?
1: Kis Éva.
0: Jó, és mik azok a kedves gondolatok, amit Évinek üzennél?
1: Hogy vigyázott rám, és nagyon szeretem.
0: Jól van. Hogy sikerült a mai napod? Mivel telt? Suliban voltál?
1: Nagyon jó volt, igen. Nagyon jól éreztem magam. Iskolában voltam.
0: De mi minden történt ott? Mitől volt olyan jó?
1: Örülök, hogy tanulhattam, és a barátaimmal lehettem.
0: Jól van, és anyukáddal mikor találkozol legközelebb, személyesen?
1: Ma éjszaka.
0: Addig is, amíg még nem találkoztok egymással, Fenyő Miklós neki énekel ez a Made in Hungária a Retro Rádió kívánságműsorában.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

0: Lágerei Retro Rádió. 8-ig az Abaházi Presszóig tart a kívánság műsorunk, addig bármikor hívhatnak, hogyha eszükbe jutott valaki, akit szívesen meglepnének néhány kedves gondolattal, akkor csörögjenek. Jó estét kívánok, ön is bejutott.
1: Jó napot kívánok, Juhászáron vagyok.
0: Kinek szeretnél számot küldeni?
1: A családtagoknak, anyának, apának, mamáiknak, Zsuskának, mindenkinek.
0: Mi az, amit üzennél nekik néhány mondatban?
1: Nagyon szeretem őket.
0: Jó, és melyik településről telefonálsz nekünk?
1: Üllő.
0: Üllőről, oké, mesélsz egy picit arról, hogy milyen volt a mai napod? Csak néhány mondatot, hogy sikerült a nap?
1: Jó fárasztó volt.
0: És mi miatt?
1: Suli miatt.
0: Suli miatt. Melyik volt az a tantárgy, ami a legjobban leszívta az agyadat ma?
1: A matek, még mindig azt csinálom, ahhoz kell az energia.
0: A matekhoz. Jó van, akkor igyekszem majd pörgős dalt választani nektek. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
1: Köszönöm.
0: És visszhal. Nekem is a matek volt amúgy a mumusom. Külön tanárhoz kellett járnom, hogy a kettes meg a hármas meglegyen. Szörnyű. Nem voltam benne ügyes, de hát ez ilyen. Mindenben nem lehet jónak lenni. A Daft Punk és Pharrell Williams duett, a Get Lucky következik. Ez a kedvenc Pharrell Williams slágerem, és matek tanuláshoz is tökéletes.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Vannak, akik azért SMS-eznek a kívánság műsornak, mert bátortalanok, és vannak olyanok is, akik meg olyan helyen vannak, ahol igazából nagyon feltűnő lenne, hogyha telefonálnának mondjuk például a munkahelyen, ahol nem szabad, de talán annyi belefér, hogy gyorsan pár 10 másodperc alatt bepötyögik a kedves gondolatokat, amit a szeretteiknek szánnak. Ha van valaki, akire ma sokat gondoltak, ha szeretnének névnapot vagy szülinapot köszönteni, esetleg házassági fordulót ünnepelnének, akkor forduljanak hozzám bizalommal. Én azt tudom, hogy a meglepetésnek mindenki szokott örülni, és hát ezek csak ötletek. Nyilván nem kell, hogy legyen egy különös alkalom, az is elég, ha valakinek csak elmondanák, hogy mennyire szeretik. Mint ahogy most Józsika is teszi. Kedves Izabella, én Szőcről írom most neked az SMS-emet. Kérek szépen egy számot a fiamnak. Az üzenetem a következő: köszönöm neki, hogy segít, és hogy ilyen sűrűn meglátogat engem. Józsika fiának az LGT-s lágere szól, ez a Jó barátok vagyunk.

0: Retro Rádió. Norbert kereste fel a kívánságműsor, de olyan nagy volt a háttérzaj, hogy azt ajánlottam fel neki, hogy inkább én olvasom el az üzenetét, hogy jobban értsük. Ő a szerelmének, a feleségének, Zsuzsikának szeretne üzenni, méghozzá azt, hogy nagyon-nagyon szereti, és ne haragudjon rá, hogyha néha akaratán kívül megbántja. Van velem valaki a vonalban is, jó estét kívánok!
1: Titelás Bőrni szeretne a fiának kérni, aki most vacsorát készít, egy kellemes zenét.
0: Igen, és mit szeretnél neki üzenni néhány mondatban?
1: Hát, hiányozna, hogyha nem lenne.
0: Jó étvágyat kívánok a vacsorához, mi finomat fogyasztotok majd?
1: Rántotta le.
0: Nagyon helyes, egyszerű, de nagyszerű étel. Coolio és a Gangsta's Paradise szól a Retro Rádió kívánságműsorában.

0: Lágerei Retro Rádió. Orsi azt írja, hogy Pécsre tart ebben a pillanatban, és ehhez szeretne kérni egy szuper jó slágert a kívánság műsorban. Van velem valaki a vonalban is. Haló, haló!
1: Jó estét, szia Iza, István vagyok Kulcsról. Szeretnék egy szép számot kérni tőletek. Igaz, hogy hétfőn volt a házassegélyfordulónk, de hát most tudtam telefon közelbe jutni.
0: Igen, kit szeretnél meglepni?
1: A feleségemet.
0: Őt hogy
1: Évának
0: hívják?
1: Hívják. Évának.
0: Jó, és mit szeretnél neki üzenni néhány mondatban?
1: Én nagyon, nagyon szeretem, és még ennyit, akkor legyünk együtt.
0: És hogyan fogtok ünnepelni, hogyha személyesen is találkoztok majd?
1: Hát találkoztunk már, mert hát a feleségem, de...
0: Ja, azt hittem, hogy úgy érted, hogy te mondjuk külföldön vagy, és akkor csak most tudsz telefonálni.
1: Nem.
0: Tehát együtt éltek, és hogy telt akkor az a nap?
1: Hát az nagyon jól telt. Elmentünk egy szép étterembe, és akkor azt megünnepeltük.
0: Örülök, hogy jól sikerült. Még 1000 boldog évet együtt nektek.
1: Nagyon szépen köszönöm, és akkor várjuk a számot.
0: Most fel is tekerhetitek a hangerőt, mert hogy John Parr és a Szent Elmo tüze szól a Retro Rádióban. Érezzétek nyugodtan magatokénak.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Biztos önök is sokszor hallottak már az úgynevezett szeretett nyelvekről. 5 darab van belőle, 5 fajta mód, ahogy kifejezhetjük az érzéseinket azok iránt, akik igazán fontosak. Az egyik szeretett nyelv a kedves dicséretekben, a kedves becézésekben, a szép üzenetekben, szép szavakban nyilvánul meg, és hát a Kívánság műsor tökéletes terepe ezeknek. Jó estét, ön kinek üzenne, mutatkozzon be.
1: Jó estét kívánok, Izabella!
0: Parancsoljon, igen, én vagyok az.
1: Jó van, meggyógyult már nagyon?
0: Jó vagyok, igen, köszönöm szépen.
1: Jó van, nagyon örülök neki. Igen. Én egy számot szeretnék kérni, én Erzsike vagyok.
0: Igen, kinek
1: szeretném? Én nagyon-nagyon régi barátomnak, hogy egy Vincének hívjak, ha hallgatja a Retro Rádiót. Vincének. Nagyon-nagyon régi barátom, hogy még nekem a számomra, most is ő a nagy ő. Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is, hogy itt volt velünk. Szulák Andrea önöknek énekel. Ez a Szelevi, a Kívánság műsorban.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: slágerei Retro Rádió. Csemegézek picit az SMS üzenetek közül is, hisz ez a kívánság műsor, és hát nem csak telefonhívások formájában lehet üzenni. Kedves Izabella, Gábor vagyok, Balmazújvárosból írok neked. Itt bücskölök ebben a pillanatban a műhelyben, titeket hallgatlak minden este, és ezért szeretnék most magamnak és a többi kollégámnak is küldeni egy szuper jó zenét. Drága Izabella, Eszternek hívnak, kérnék egy számot Bécsbe, az ő BB-s kollégámnak, Manfrednak, aki mellettem ül éppen. Azt üzenem neki, hogy ezt a fél órát még kibírjuk a munkaidőből valahogy. Köszönöm, hogyha leadjátok. És akkor végül itt van velem Moncsi is, hello Izabella, a páromnak üzennék, aki sokat túlórázik, és még messze is lakunk ráadásul egymástól, úgyhogy annyit szeretnék csak üzenni neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, és borzasztóan hiányzik. Van velem valaki a vonalban is, halló, halló! Hogy hívnak téged? Mutatkozz be, kérlek. Kivel beszélek?
1: Szőrös Alex.
0: Hello, honnan telefonálsz nekünk, és kit szeretnél meglepni?
1: Dead Girl. Boros Leventének szeretnék boldog születésnapot kívánni.
0: Jó, mik azok a kedvességek, amit neki még üzennél?
1: Hát boldog legyen.
0: Rendben, annyit én még hozzáteszek, hogy teljesüljön minden kívánsága, amire gondol, akkor, amikor éppen elfújja a gyertyát a szülinapi tortáján. Mi Joan Jett slágerével köszöntjük őt meg.

0: slágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok önnek, is szívesen segítek, a kívánság műsort hívta.
1: Jó estét kívánok, kedves Izabella, kicsit be vagyok elkedve. Én szeretnék küldeni egy szép számot. A Szódi út 18-ra, tudni fogja, 9. kerület.
0: Jó, a keresztnevét mondja el, hogy hívják őt.
1: Kovács Zoltán.
0: Mit szeretne üzenni a szerelmének, mik a kedves gondolatai számára?
1: Az ő számára, hát, hogy szeretném, hogy még csak kialakulóban van, tehát részemről nagyobb a érdelem iránta, és még csak kialakulóban van a dolog, hogy remélem, hogy sikeresen alakul a kapcsolatunk.
0: Sok boldogságot kívánok önöknek! Igazság szerint az utolsó beszélgetést hallhatták itt a Retro Rádió kívánság műsorában, az ajándékslágerről Rácz Gergő gondoskodik. Jön a Bennünk a világ, ez már az Abaházi Presszó nyitánya is egyben.

0: szuper kis kívánságműsor volt ez is, még olyan pillanatok is adódtak benne, amikor őszintén meghatódtam, úgyhogy szeretettel várom önöket holnap is. A 0620-22-22-122-es szám pontban 6 órától él majd. Most átadom a terepet Abaházi Csabának, jó szórakozást kívánok a 8-tól hallható tartalmas beszélgetéshez. Puszi, Nyerges Izabellát hallották.
1: Műsorajánló.
2: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
1: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas show-val érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
2: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
4: Ott lesz a zenemi.
2: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
4: Velünk lesz a Hűvös.
2: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
4: És a G-Master zenél.
2: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
4: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
2: Pinteken Győrben a Városháza téren.
4: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
2: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
1: A napi több mint 100 000 forintos télnyereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Krisztóf Évivel élőben. Rock City! Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
9: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadáltőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
10: Keresse az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
11: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a millenáris egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
12: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
13: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Kopogtat a hideg? Zárd ki otthonod melegéből! Válaszd Bosch, Sonier Duval, Vajlant vagy Fisman kondenzációs kazánokat a szatmári épületgépészeti áruházak kínálatából. Keresd országszerte a szatmári üzleteiben vagy a szatmári.hu-n.
14: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kéri orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.

0: érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Most különösen jó döntés Kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xeed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
2: Kia. Movement that inspires.
3: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon. Olaszország megszünteti a gépjárműadót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntéssel 900 000 mikrovállalkozás mentesül az évi 5000 forintos költség alól, mondta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István jelezte, hogy megkezdik a gazdasági kamarák rendszerének felülvizsgálatát. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére pedig átmenetileg kamarai biztost neveznek ki. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi eggyel korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon az egész országban. Az egyéb felárakat, például a helyjegyet külön kell megváltani. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium ezekkel a kedvezményekkel készült az idei Európai Mobilitási Hétre. Hazánk egyébként szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal csatlakozott a programsorozathoz. Lezuhant egy ismeretlen drón Németországban. Az eset a német szövetségi haderő egyik légibázisától 1 kilométerre a Steinhuder-tótól keletre történt, írta az Index. Az eszköz egy nyílt lakatlan részen csapódott be. A maradványok nagy területen szóródtak szét, a roncsok után most is kutatnak. Azt még vizsgálják, honnan származik a drón. A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben. Olaszországban eltörlik a gépjárműadót. A kis és közepes méretű autókra és a motorokra nem kell majd fizetniük az olaszoknak. A döntés minden motortípusra és a forgalomban lévő személyautók 70%-ára vonatkozik, ami mintegy 14,5 millió autót jelent. Mintegy 600 000 regisztráltak a pápa párizsi szabadtéri miséjére. A szertartás lesz 14. Leo háromnapos franciaországi látogatásának csúcspontja. A szeptember 26-ai Szent Misét a Concord téren tartják majd. A rendőrség fokozottan biztosítja a területet. A katolikus egyházfő egyébként számos más program mellett Lourdesban is tart majd Szent Misét. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam, író, forgatókönyvíró, filmrendező, Gárdos Péter. Töltöm az italt, indítom a zenét, és rövidesen kezdjük a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Gárdos Péter, író, rendező, forgatókönyvíró. Nem tudom, hogy melyik érvényes jelen pillanatban. Üdvözöllek, szia!
2: Szervusz, szia! Hát az a helyzet, hogy 10 éve rendeztem utoljára a filmet, tehát most azt kéne mondanunk, hogy író. Aha. De én tudod, abba bízom, hogy még fogok kamera mögött állni.
1: Hát mondjuk ebben mi nézők is bízunk. Őszinte leszek hozzád, mielőtt beültem volna ide a stúdióba, hívtam Geszti Pétert, nem vette fel és nem hívott vissza. Mert tudom, hogy ti nagyon jó barátok vagytok, és egyszer valahol talán a Kovács András Péter podcastjában elárulta, hogy ti együtt szoktatok Barca meccseket nézni.
2: Így van.
1: És az nem derült ki, hogy te is Barca szurkoló vagy-e, vagy csak egyáltalán ott vagy, amikor meccset néztek. És hát most nem tudom, látod-e a karkötőimet, de...
2: Rögtön észrevettem, igen.
1: De hát engem érdekel, hogy te is Barca szurkoló vagy.
2: Szenvedélyes és elkötelezett Barca szurkoló vagyok. Minden meccset nézek, minden összeállítást kívülről fújok. Nehogy most visszakérdez, de tényleg tudok.
1: És ez mióta tart nálad, ez a szerelem?
2: Hát ez 20 éve. Amióta aztán végig tudod, lehet nézni a különböző csatornákon a meccseket. Nem hiszem, hogy van olyan meccs, amit nélkülem játszok fel a csapat. Holnap is oda fogok ülni, és vasárnap is néztem természetesen.
1: Akkor, amikor mi beszélgetünk, akkor ugye még holnap van a meccs.
2: Igen.
1: De akkor ezt a hallgatók hallják, akkor pont ma van a meccs.
2: Igen.
1: És én éppen ott ülök, de ezt most csak így neked árulom el. Tehát arra emlékszel, hogy 20 éve, de van-e egy megfogható pillanat, egy bizonyos meccs, vagy egy bizonyos játékos, aki miatt te aztán...
2: Nézd, hát ugyanúgy gondolom, a fél világgal együtt messzi rajongó voltam. Tehát tudod, ez egy olyan játékos volt van, hát még nem vonult vissza, aki szerintem még egy ilyen nem volt, és nem lesz a világtörténelemben. Tudod, mondják róla, hogy a Holdról jött, vagy valami másik égitestről repült ide hozzánk. Tehát azt tudom, hogy körülbelül valamelyik Messi meccsnek az apropóján ültem be, valahogy távolról mindig Barcelona drukker voltam, de mióta lehet nézni is a meccseket, azóta mondom, ez a pontos szó, hogy elkötelezett és szenvedélyes drukker vagyok. És ezt önre tudja tenni valóban egy napomat, ha Barcelona veszít, ami egy szörnyű dolog egyébként, de bevallom. MTK drukker voltam régen, ma már nem nézek magyar meccseket. Mm-hmm. Valószínűleg az ember eljut odáig, hogyha egy ilyen szintű csapatot néz, mint a Barcelona, hogy minden, ami ez alatt van, az amatőr focinak tűnik.
1: Ezt aláírom, és még a La Ligában is, tehát a saját bajnokságukban is.
2: Igen.
1: Viszont remélem nem haragszol, hogy ezzel indítottunk, mert erre én...
2: Dehogy is!
1: Kerestem mindenféle vonatkozó riportokat, és nem találtam semmit, hogy te erről így beszéltél.
2: Olyannyira jó, hogy ebben kezdted, mert én mikor a Péterrel nagyon gyakran találkozunk, és még gyakrabban beszélgetünk telefonon, akkor nem is kezdünk mással, hanem a Barcelonával. A legutolsó meccsel, a legutolsó góllal, a legutolsó csellel, meg a legutolsó igazolással. Szóval abszolút beletaláltál a közepébe.
1: De ez azért érdekes nekem, mert én nem szoktam így kategorizálni az embereket, nekem az ember az ember. De valahogy mindig azt gondoltam, hogy a hozzád hasonló emberek, akik annyi mindennel foglalkoznak, és sokkal jobban leköti őket mondjuk az olvasás, mint a tévénézés, hogy valahogy a meccsek úgy, meg egyáltalán a sport az úgy elmegy az életük mellett. Sport az mennyire volt jelen mondjuk a te életedben, tehát sportolóként?
2: Jártam úszni, tehát versenyszerűen úsztam a Spartakuszba valamikor a 14-15 éves koromban, és versenyszerűen pingpongoztam. Tehát a sport ott volt az életemben, nem magas szinten, hanem tényleg csak ilyen buzgó és úszógyakorló és pingpongozó gyerek. De meccsre már nagyon korán jártam. Tehát arra emlékszem, mondta egy barátom most a hétvégén, hogy képzeld el, megtaláltam a YouTube-on, hogy te csináltad a, nem tudom, 100 éves, vagy nem tudom hány éves volt akkor az MTK, a 80-as évek, a 70-es évek végén. Te csináltad róluk az egyórás dokumentumfilmet az MTK-ról. És valóban én a B-tribünön gyakorlatilag 20 éves korom óta ültem. Tehát az MTK-t. Ma már mondom, nem járok magyar meccsre, de a szenvedély az megmaradt.
1: Hál' Istennek. De focizni nem is fociztál?
2: De foci... Dehogy nem. De nem imádtam, csak nem azon a szinten.
1: Aha, tehát itt lenne a grundon a haverokkal.
2: Persze, a haverokkal, meg a Városligetben, mert Herlad utcában laktunk, a 7. kerületben, és nekem az igazán komoly emlékeim a gyerekkoromról az, hogy negyedikes, harmadikos koromtól kezdve minden délután a Licsóba így hívtuk, akkor a Városligetben fociztunk.
1: Aha. Az, hogy te most ennyire szenvedélyesen nézed a Barca meccseket, ezt mondjuk a körülötted élők tudomásul veszik, ha van olyan munkád, ahol mondjuk így tudod alakítani, akkor azok az esték, azok a napok kimaradhatnak.
2: Képzeld el.
1: Mindent ehhez igazítasz?
2: Persze, képzeld el. A feleségem már tiszteletben tartja, tehát mindig kezdek, mikor van a legközelebb, gyűlöli. Mikor van a legközelebb?
1: Gyűlöli.
2: Igen, mert tudik, három tévénk is van, három készülékünk is van, de ugyan egy foci meccset nem lehet kicsiben nézni, azt a nagyba kell, és akkor ők száműzve van. De olyannyira fontos nekem, hogy a mamám, aki most már 100 éves, és vasárnaponként nála vagyok, és mikor vasárnap koradél után van meccs, akkor mondom, hogy figyelj ide, 4:45-kor én mármit csinálunk, szoktunk egyébként szkelbrezni, meg mindenfajta játékot játszunk, mert ma is zseniálisan játszik, azt abba hagyjuk abban a percben, mikor elkezd, mikor a bíró szájához emeli a sípot, és ez ma is
1: be. És akkor anyukád nézi veled?
2: Néz, odaül mell, nem szereti, azt a kinek kell drukkolni, mondom, miért kérdezed? Tehát húzz engem. Nagyon jól tudod. És amit, hogy kaptam, ritkán fordul elő, hogy kap egy gólt az első fél időben a Barcelona, akkor nem lehet hozzám szólni. A szünetben beszélgessük, mondom, nem, majd ha kiegyenlít, akkor lehet.
1: És személyesen voltál már Barcelona meccsen?
2: Nem, fura módon nem. Valahogy mindig. Többször voltam egyébként közel hozzá. A legutoljára akkor bemutatták a Hajnali László című filmünket Barcelonába, és elhatároztam, hogy na most ez az a pillanat, amikor. Aha. És képzeld el, pont azon a napon elmaradt a meccs, és áttették egy következő napra. Mint hogyha a sors játszana velem, úgyhogy is másnap már utaztunk haza. Úgyhogy a meglévő iszonyatos drágán megvásárolt meccsegyemet, azt szét kellett tépnem itthon.
1: Hát miért nem adtad el valakinek, vagy adtad oda valakinek?
2: Nem tudom, eszembe se jutott. Hát az volt, hogy jött a hír, hogy és valahogy annyira dühös voltam, és magamra is, hogy egyrészt ezt nem kalkuláltam bele, hogy el is maradhat egy mérkőzés. Valamilyen időjárási dolog miatt áttették egy nappal.
1: Most itt számolgatok, az még ráadásul pont a messzi időszak volt.
2: Ez a
1: láthattad volna élőben messzét. Atya úristen. Azért ezek nagy dolgok. Egy rövid szünet, és aztán már nem csak fociról fogunk beszélgetni. Gárdos Péter a vendég itt a Retro Rádióban, az Oázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gárdos Péterrel beszélgetünk, én őszinte vagyok, és szentimentális. És soha senkinek nem mondtam még ilyet, de neked szeretném most így a szemedbe nézve kimondani, hogy köszönöm, hogy boldoggá teszed folyamatosan a feleségemet.
2: De Isten, mit csináltam?
1: Ugye? Hát alkotsz, vagy alkottál.
2: Ez a jobbik eset, igen.
1: Igen. Mert hogy ő rajong, érted, és mondtam neki, hogy te leszel ma a vendégem. Ő nem szokott ide bejárni, de azt mondta, hogy na most itt ülne ő is, hogy veled ő is szívesen beszélgetne. És egyszer pont talán azt is a Geszti Péterrel közösen beszéltétek, a barátságról beszéltetek, hogy ez milyen fantasztikus dolog, hogy vannak közös dolgaitok, amit egymással meg tudtok beszélni. És én valahogy ezzel így, ezt így tovább gondoltam, hogy te közben alkotsz olyan dolgokat, ami velünk is közös, tök ismeretlenekkel. Hogy van kapcsolódási pont. Hogy ezekkel milyen sűrűn találkozik az alkotó, akár film rendezőként, forgatókönyvíróként vagy íróként. Tehát hányszor találnak meg, hogy na az most ott betalált, az most velem is pont így történt, vagy
2: átérzel. Ez nagyon furcsa dolog. Nem, mint filmrendező fura, hogy viszonylag kevés ilyen, hogy mondjam, hogy te mondod, rajongóval találkoztam. Persze, hogy amikor egy filmbemutató van, és vagy külföldi fesztiválokon, főleg a fesztiválokon, ott nagyon sok ilyen van, mert nagyon sokszor körülvesznek és kérdeznek. De mióta az írásra adtam a fejem, azóta ez sokkal gyakoribb, és megmondom őszintén, hogy nagyon többnyire megrendítő is, vagy én is akkor szentimentális leszek, hogy őszintén megrendít, amikor valaki odajön hozzám egy könyvesboltba, vagy az utcán, és azt mondja, hogy ezt és ezt olvasta, és neki ez mekkora örömet okozott, és hogy csak meg akar, csak gratulálni akar, csak ha lehetne, csináljunk egy szelfit, ha lehetne, akkor hagy öleljen át. És ezek a teljesen vadidegen emberek egyébként, és ez valóban, ez visszaigazol valamit. Mert nem biztos, hogy a mű még jó, vagy a mű az igazán figyelemre méltó, de hogy benne az illetőben nagyon erős rezgéseket keltett, az biztos. És ez egy jó pillanat, ezért érdemes filmet csinálni, megírni.
1: Én nem ismerlek téged, csak így a műveid alapján, de azt gondolom, hogy ezek nem a kedvenc pillanataid ettől függetlenül, tehát hogy ettől te zavarba jössz.
2: Én nagyon gátlásos pali vagyok egyébként, de ezt nagyon jól érzed. Tehát én nem szoktam, például a bemutatókon, ugye minden bemutatóra igazából hivatalos lennék, vagy vagyok, a színházi meg filmbemutatókra is, de ha elmegyek, ritkán egyébként, mert nem igazán szeretem ezt a típusú akciót, akkor utána elrohanok, mert nagyon ezek, egyrészt ugye tudom magamról, hogy egy ilyen bemutató után nem illik igazán komoly kritikát mondani, tehát következnek a mellébeszélések, nem mondjam, hogy a konfabulálások. Azt szoktam mondani, ilyenkor, aki nem szól egy szót sem, csak úgy megölel, ott valami nagyon nagy gond van. És én is így vagyok vele, hogy vagy őszinte vagy, vagy elmenekülsz. Mondom, ráadásul pedig azt hiszem, hogy ebben a dologban nagyon szemérmes is voltam, és szemérmes is maradtam, de nem változott, hogy ezeket a pillanatokat inkább kerülöm. Ezt jól látod, és lehet, hogy ez baj, lehet, hogy ez igazából hátrány a szakmai előmenetelem, vagy a szakmai karrierem, nevezzük ilyen nagyképűen a dolgokat, de nem tud rajta változtatni.
1: Igen, csak ma meg már főleg az a világ van, és ezt talán íróként egyre inkább érzed, mert biztos áll mögötted egy kiadó, hogyha jön egy kiadvány, vagy történik veled valami, akkor azt kevés megírni, vagy kevés bemutatni, vásznos, stb. Arról el kell menni például egy rádió műsorra beszélni, tehát a reflektorfény valahogy mégiscsak rád irányul, és nem arra, amit te alkottál.
2: Így van, ez az van, hogy aláírsz egy szerződést, tehát valamennyi szerződésemnek egyik kiemelt pontja az, hogy ezekre részt kell vennem, rendelkezésre kell állnom, ott kell valamit mondanom kell, vagy a műről, vagy magamról. Mondom, ennek a szakmának én szerintem a hordaléka, ezt vagy elviseli az ember. Van hozzá most már bizonyos rutinom, pontosan emlékszem rá, amikor életem első játékfilmét csináltuk, az Uramistent, akkor akkor az első rádióriportomnál olyan egy dió volt a gyomrom. Tehát annyira izgultam, és olyan annyira nem szerettem, hogy nekem erről beszélnem kell, és azt mondom, hogy nem létezik, hogy én egy épeszű mondatot ki fogok magamból gyilkolni. Pedig egyébként, hogy mondjam, társaságban nekem ezzel nincsen soha, nem is volt soha gondom. És aztán azt vettem észre, tudod, utána, hogy a 10.-15. interjú után ez csak feloldódott ez a görcs a gyomorba, és megint egy ilyen, talán nem tűnik majd szerintelenségnek, ha elmesélem, hogy volt egy spanyol sajtótájékoztató, egyébként az előbb említett Hajnali Lázár regény kapcsán, ahol úgynevezett sajtóreggelit csináltak, ahol azt jelenti, hogy meghívtak 25 újságírót, ebben volt 4 televíziós csatorna és 20 különböző rendőrangú újságíró, és körbeültünk egy reggelzőasztalt, mindenki előhoztak a pincének, nagyon jó, nagy isteni kaja volt, egy nagyon elegáns 5 csillagos szállóba tartották egyébként, és azt mondták, hogy most 3 órán keresztül válaszolnom kell a kérdésekre, és akkor már túl voltam ebben a témában a 4000. interjúmon, és egy óra után következő dolgot felajánlást tettem, hogy oké, mindenre válaszolok, de kitettem ide $20. Hogyha valaki hajlandó egy olyan kérdést feltenni, amit még soha életben nem tettek fel nekem, akkor övé a $20. Mert tényleg egyébként idő után aláhűsz arra, hogy persze, azért a kérdéseknek van egy limitje, és annyit lehet kérdezni. És akkor nem fogom elmesélni neked a kérdést, hogy volt egy hölgy a 2. óra közepén, aki egy olyan zavarba ejtő kérdést tett fel, hogy rögtön nyomtam neki oda a pénzt.
1: Ezt akartam kérdezni, nálad maradt-e a 20-as, nem, ezek szerint
2: nem,
1: akkor nem?
2: Nem, fel tudod tenni. Egyébként a dolog, szóval nem a legszemélyesebb intim kérdéseket tett fel a személy életemre, de a művel kapcsolatban fel tudod tenni egy olyan kérdést, amely zavarba ejtett. És azt ez gondolom, hogy igaza is volt abban a félkritikában és a kérdésben rejlő finom jelzésben, hogy neki az nem tetszik, amit akkor feltett. De nem fogom elmondani. Ha rákérdezel most, akkor persze mondom, hogy ez egy ismétlő kérdés, akkor bevallom neked, de különben nem.
1: De ettől függetlenül, hogy azt érezted, hogy, hogy ez egy kritika is igaza volt, de ilyen kérdésekre amúgy örömmel válaszolsz?
2: Igen. Azt gondolom, hogyha engem feladványra kényszerít egy riport, tehát nem csak rutinból válaszolok, hanem nem csak egy ilyen feltett lemezt nyomok, hanem elkezdek azon gondolkozni, hogy itt ha tudok magamból egy olyan, vagy a műről, vagy valamiről egy olyan infót adni, amelyik mélyebbre enged az illető dolog elemzésébe, akkor az nekem öröm. Az jó dolog.
1: És közben ebben nekem az érdekes, nagyon sok színésszel beszélgetek, akik ülnek ugyanebben a székben, és azt mondják, hogy ők magukról nem szeretnek beszélni, művekről szeretnek beszélni. Miközben én azt gondolom, hogy a mű sokszor önmagáért beszél, vagy a darab, tehát, hogy elemezhetjük, ha én mondjuk éppen láttam, vagy olvastam, de hogy azt mondjuk a kritikusoknak a sajátja, hogy mondjuk kritizálhatnak, nem az újságírók.
2: Így van, annyira beletalálsz ebben is, hogy én azt mondom erre, hogy én tulajdonképpen nem tudok másról írni meg filmet csinálni, csak azokról nyilván valamilyen módon az ember eltolja magától a saját élményét, és valamilyen módon szublimálja, de tulajdonképpen úgy vagyok vele, mint az a híres költő, aki azt mondta, hogy csak én tudok versemnek hőse lenni első és utolsó minden dalomban, hogy tényleg ez van. Hogy arra jöttem rá, hogy minden egyes filmünkben tulajdonképpen a saját családomról, ami egy kimeríthetetlen kincsestár, mesélek. És a regényekben is, ha igazán rákérdeznél, hogy ebben a regényben, hát mi a Kempelenben, mi az, amit egy Kempelenről szólt, és akkor azt mondanám, hogy igen, de tulajdonképpen soha nem tudtam volna megírni, ha nem lenne hozzá nagyon személyes közöm ennél és ennél a pontnál. Tehát tulajdonképpen, amikor magamról beszélek egy kérdés kapcsán, vagy engem faggatnak egy személyes ügyről, akkor annak nagyon mély köze van a műhöz, ami ott született.
1: Ezzel kapcsolatban van még kérdésem, de kis szünet után, jó? Gárdos Péter a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Óvaházi Presszóban.

0: Espresso Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kárdos Péterrel beszélgetünk, és ha már itt tartunk, hogy a kérdések a művekkel kapcsolatban, meg egyáltalán, hogy azok a művek meg is válaszolják tulajdonképpen az összes kérdést. Hogy akkor, amikor te most teljesen mindegy, hogy filmről vagy a könyvről beszélünk, azoknak határideje van, és úgy fejezed be, tehát mikor tudod, hogy oké, ez készen van? Tehát te azt mindig tudod, vagy ezt kívülről mondja valaki neked, hogy ez készen van?
2: Filmnél az a helyzet, hogy soha nem tudom, és azt gondolom, hogy sosincs készen. Ezért nem nagyon szeretem nézni a filmjeimet vissza. Tehát amikor megy a tévébe, akkor, és oda megyek egy-két percre nézni, mert mindig rákiabál a veleségem, hogy legalább 5 percet néz belőle.
1: De neki ez miért fontos?
2: De hiúság, szerintem. De akkor azt mondom neki, hogy nem bírom. Mert azért nem bírom, mert abban a másodpercben rájövök arra, hogy ott azt nem úgy kellett volna fölvenni, az hosszúra van vágva az asnit, annak a színésznek lehet, hogy még azt kellett volna mondani, hogy. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy igazából persze kötelező egy film, ha aláírsz egy szerződést, akkor aláírsz egy határidőt is. Tehát kötelező azt mondani, hogy itt most vége van, és ettől kezdve keverjük a filmet. De még a keverésnél is sokszor azt érzem az ezredik látás után is, hogy de kár, hogy ezt úgy csináltuk, és milyen, mennyire jobb lett volna.
1: Ja, és hogy ilyen készen megoldásokba kell belemenni a vágóasztalon.
2: Így van. Most képzeld el, volt egy olyan regényem, négy vagy öt évvel ezelőtt írtam, az volt a cím, hogy 7 mocskos nap. És egyszer, amikor elfogyott már az összes kint lévő példány, akkor mondta a kiadóm, hogy most akkor kiadná újból, és mondtam, hogy figyelj, adnál nekem egy lehetőséget, hogy ezt átírjam, ez egy készregényt? Mondom, igen, egy tök más címmel, teljesen, hogy rájöttem egy csomó dolgokra, hogy az nem úgy kéne elmesélni azt a történetet, amit elmeséltem, és akkor megjelent a Szemérmetlen Történetek című regény, amely ez a 7 mocskos napnak egy nagyon erősen átírt változata, teljesen más.
1: Tehát nem hozzátettél, hanem az egészet átírtad. Ugyanaz a sztori, csak másképpen.
2: Ugyanaz a sztori, tehát nagyon sok mindent átebeltem egy az egybe, és az egész szerkezetet felborítottam, és hozzáírtam egy csomó dolgot, meg elvettem belőle egy pár dolgot, amit már nem szerettem.
1: Mi az, hogy nem szerettél? Tehát ezt segíts megérteni, hogy mi volt az, ami számodra nem volt elég abban az eredetiben.
2: Azt gondoltam, hogy bizonyos szereplőknek a sorsát nem konzekvensen mesélem el. És ha nem konzekvensen mesélsz, akkor egy-két bizonyos olyan epizód, amelyet beleírtam például a 7 mocskos napba, az ugyan látványos, de emberi szempontból nem igaz. És ha kaptam lehetőséget arra, hogy öt év után egyszer csak hirtelen azt mondjam, hogy figyelj, ez nem igaz, ezt teljesen másképp kell megírni, akkor ezt én kipja szinte minden, és megírom úgy, ahogy most gondolkodom róla. És lehet, hogy azt fogod mondani, hogy ha még élek 10 év múlva, hogy 10 év múlva ezt a kérdést felteszem, hogy olvassam megint, ember nem szívesen olvassa a saját könyvét, mert ugyanez a probléma van vele, hogy te jó Isten, ezt miért nem vettem észre? De itt most ebben az egy esetben ez egy fantasztikus dolog. Itt sikerült meg kijavítanom azt, amit elhibáztam.
1: Hogy volt erre lehetőség.
2: De például van olyan filme, megint nem fogok címet mondani, mert sértő azokra, akikkel együtt csináltam, színészekre is, amelyet én elrontottam. Tehát amely azt gondolom, hogy kudarc. Egyébként a fura módon a kritikákban nem volt, messze nem ez volt. A kritizáltabb mű. De én nagyon erős kudarcnak érzem, mert azt hiszem, hogy annak a filmnek az alaphelyzete, alapötlete, sőt az alapforgatókönyvei, azok jobbak voltak, de mintha olyan sokszor iratták át velem, olyan sokszor lépett be, aztán lépett ki belőle egy koprodukciós partner, és mindig újból és újból írtam, hogy a 35. vagy 40. átírásnál már megfáradt a dolog is, és nem a legjobb változatát csináltam meg annak a történet.

0: van egy ember, aki azt mondja, vagy egy elfogadó, vagy egy vagy pénzt tesz bele, hogy ezt még és akkor már csak az ő kedveiért írod, és már görcsből írod, az a túlhordás, és abból nem lesz soha jó végeredmény.
1: És ez az egyetlen egy ilyen történeted van?
0: Amit... azt én, igen, annál, az a, annál a filmnél érzem, hogy biztos, hogy
1: igazából... De most igazából nem is igen, a filmre, igen, hanem az átírt könyvre gondolok, hogy a igen, többi könyveddel nincs ilyen történeted, de nincs ilyen viszonyod, hogy milyen jó lenne ma megírni?
0: Na, milyen érdekes, amit kérdezel megint, mert a Hajnali Láz, amely igazából a legsikeresebb könyvem, regényem, ugye megjelent 36 országban, beutaztam vele a világot, tényleg iszonyatos példányszámokba fogyott el a világon, Magyarországon is, de a világon mindenütt, azt ma már másképp írnám.
1: Ne.
0: De bizony. De bizony, és amikor előveszem a könyvet valamilyen oknál fogva, mert valamiről elfelejtkeztem, és megyek egy interjúra, és azt mondom, tudom, hogy erről befognak, és olvasok egy olyan részt, amit ma már nem másképp, akkor elfog valami fajta, azt nem mondom, hogy dű, de szomorúság, igen, hogy pedig nagyon sokáig készültem rá, 7 évig nem tudtam ez a történethez hozzányúlni. Tehát azt mondom, hogy itt nem volt az, hogy nem volt rá időm, vagy valaki engem sürgetett, ott állt egy lovagló korbáccsal is ütök. Nem, erről szó nem volt. De mégis ma már másképp. Majd pár dolgot kihagynék, és egy pár dolgot beleírnék.
1: Hát jó, de hát az is benne van, hogy akkor 16 évvel fiatalabb voltál, talán nem volt ez a bölcsessége, nem volt ennyi bölcsessége.
0: Azt nem tudom, hogy bölcsessége, valami megváltozott. Igen, az ember végül is 10-15 évenként másképp gondolkodik dolgokról, valószínűleg én is. Ezért van azt, hogy mondom, nem jó elolvasni egy dolgot, ami már az vége van, az a gyereked, imádni kell, szeretni kell, hinni kell benne, és nem szabad többet vele foglalkozni.
1: Jó, de szerint akkor letenni sem olyan könnyű.
0: Nem, nagyon nehéz letenni.
1: Meg elengedni történeteket, a saját sztoridat.
0: Nagyon nehéz. És mondom, még úgy is, hogy tulajdonképpen egy ilyen történetet 228-szor átpörgettél, vagy nem tudom hányszor átpörgettél magadba, tehát nem arról van szó, hogy leültél, megírtad, aztán elvitték a nyomdába. Szó sincs erről.
1: Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk. Gárdos Péter a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Male 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
2: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kárdos Péterrel beszélgetünk. Ha már a Hajnali Láz szóba került, akkor beszélgessünk erről, mert hogy a film viszont ahhoz képest, hogy ugye 2010-ben kijött a könyv, ahhoz képest eltelt 5 év a film készítésig, vagy a film megjelenésig?
2: Nem, a film 15-ben csináltam a filmet, 16-ban jelent meg, igen.
1: Igen. Hogy akkor ott a forgatókönyv készült addig, vagy egyáltalán miért kellett ennyit várni rá? Vagy volt egy alapötlet, hogy ebből film is lesz?
2: Így van. Az alapötlet 98-ban megszületett. A papám halála után kaptam 2 csomag levelet. Igen. Sokszor elmeséltem már is. A 2 csomag levél a jelenlegében az anyám és apám 45 és 46 közötti levelezéséről szólt. Ezek be voltak nagyon pontosan, egy-két csomagba voltak téve időrendben, nagyon szépen írva. Tehát, és az egy éjszakát elolvastam az apám halála után, és rögtön tudtam, hogy ez hogy ebből nekem kutya kötelességem ebből, hát filmen, de eszembe nem tudom, megint írjak, filmet csinálni. És akkor 7 évig nem tudtam megírni a forgatókönyvet. És 2005-ben készült el az első forgatókönyv, amelyet rögtön abban a pillanatban, hogy elkészült, rögtön el is utasítottak. Aztán évente mindig elutasították, és igazából 2010-ben azért, ha jól emlékszel, azért írtam meg ezt a regényt, mert úgy tűnt, hogy soha nem lesz. Soha az életben nem fog tudni ebből a történetből filmet fabrikálni, vagy tudunk filmet fabrikálni, és miután úgy éreztem, hogy akkor már van annyi munícióm, hogy meg tudok írni talán egy regényt, megpróbáltam. És 2015-ben, már akkor a regény bőven megjelent 5 évvel korábban, igen. Sőt, 2015-ben, amikor elkezdtem forgatni a filmet, akkor robbant a frankfurti vásáron be ez a történet, és akkor kezdtek utána érdeklődni a külföldi könyvkiadók. De akkor már nagyon régi, régen magamban hordott történet volt, hogyha hozzászámolsz, 98-ban voltak, igen, a levelek a kezembe, és 15-ben kezdtem a filmet forgatni, 17 év óta foglalkoztam ezzel a témával. És közben csináltam más filmeket, közben foglalkoztam abszolút más dolgokkal, és színházat rendeztem, de ezt cipeltem magammal, mint egy hátizsákot.
1: És közben folyamatosan alakítottad is magadban, hogy ebből milyen filmnek kell lennie?
2: Rengetegszer. Hát soha életemben forgatókönyvet nem írtam át, mint ezt a könyvet. És az valószínűleg segített is, hogy magát a regényt az 3 hónap alatt most nagyképpen összedobtam. De abban benne van az a temérre 2 tucatnyi vagy 3 tucatnyi forgatókönyv változat, amikor szenvedtem ezzel a könyvvel, és azt hittem, hogy soha nem fogok tudni vele megbirkózni. És ennek nagyon sok oka van, lélektani oka is, hogy nem tudtam belefogni ebbe a történetbe, úgyhogy elmeséljek egy jó, érdekes forgatókönyvet. Ma már tudom magamból elemezni, hogy miért nem. De lényeg az, hogy nagyon sok időnek kellett eltelnie, amíg végre azt éreztem, hogy most el tudnám mesélni ezt a történetet.
1: Ez a történet ugye a te szüleidnek a története. Egyrészt csodálatos, másrészt annyira megható, amennyire csak megható tud lenni egy, főleg egy ilyen szentimentális embernek, mint amilyen én vagyok. De ugyanakkor most az előbb azt mondtad, hogy már ezt is másképp mesélnéd, igen, el könyvben. Igen. A filmmel elégedett vagy?
2: Igen. Nagyon fura dolog ez, hogy amikor először van a könyv, és akkor utána csinálsz belőle egy filmet, mert ugye mindenki összehasonlítja. Uh-huh. Mert tudod, nagyon nehéz egy regényből filmet csinálni, ha az olvasó előbb találkozik a könyvformával, mint a vászonnal. Mert én is úgy vagyok vele, hogy olvasok egy regényt, az nekem lepereg a saját filmem.
1: Igen.
2: És ahhoz képest bármit csinál, bárki, még a legnagyobb, a világ legnagyobb rendezője, és azt fogom mondani róla, hogy hát én ezt sokkal jobban képzeltem el, és gondolom, így van vele,
1: hát vagy másképp minden esetben.
2: Vagy másképp. Csináltam, mikor itt voltak a francia újságírók, akkor, mikor megjelent Párizsban a regény, akkor itt Magyarországon volt a sajtótájékoztatója, és pont akkor készültem el a filmmel, amikor Párizsban meg kiadták a regényt, és beültettem őket egy filmgyári vetítőbe, és mondtam, hogy nézzék végig, ez 20-valahány újságíró volt, és utána azt kértem tőlük, hogy egy dolgot kérek, egy szertén odaadnám, csak egy R betűt írjanak, vagy egy F betűt írjanak rá, hogy melyik tetszett jobban. És képzeld el, egész oda voltam, mert 23-1-re nyert a regény. És akkor megmagyaráztam ugyan magamnak, hogy hát persze, mert mindenki a regényt olvassa, és elképzel magának előbb említett filmet, de azért pofán csapott. Szóval azért nagyon elkezdtem rajta gondolkozni, nagyon nehezen tudom eldönteni, nekem mind a kettő a gyerekem, és amikor ezt a filmet csináltam, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hát, na, a színészek is, meg az egész stáb jó állapotban volt, szóval ezt egy szerencsés csillagzat alatt forgattuk. De akkora sikert, mint a regény, nem tudott elérni valóban. Tehát nyert 3-4 komoly díjat külföldön, megnézték, nem tudom, főleg a YouTube, főleg a televíziós változatok, mint a 30 ezeren, de hát hol jön ez ahhoz, a 36 országhoz?
1: Mondj egy példányt a könyvre, hogy a szány példányban.
2: Csak Magyarországon 80 ezer példány fogyott már el, ami egy irtózatos
1: szám. Nagyon szép szám.
2: De gondolj bele, hogy a német kiadás az 65 ezer. Tehát Németországban, Svájcban, a német nyelvű, tehát Svájc, Németország, Ausztriában 65 ezer ember olvasta. Tehát irdatlan számok vannak, tehát több százezer olvasója van. Hát ezt nem tudom a filmek kapcsolatban meg elmondani.
1: De az neked most rossz érzés? Vagy nyilván nem kudarc?
2: Nem, fura érzés, nem nagyon tudom magyarázni. Tovább,
1: miközben ekkora öröm, bocsánat, hogy közben vágok, hogy van valami, ami könyvben, hát a könyv, ma már rég eltemették 46 milliószor a könyvet, és közben ezek szerint vannak emberek, akik szívesebben, egy történetet szívesebben olvasnak, mint néznek.
2: Ha már megkérdezted, akkor válaszolok iszonyú őszintén. Tehát, hogy ugye beszéltem ennek a beszélgetésnek az elején arról, hogy átírnám, hogy megcsinálnám. És megcsinálom a filmet. És a filmnél, amikor elkezdtem forgatni, akkor az volt a magyar félnek, az Andy Vajnának, az volt a feltétele, hogy koprodukcióba kell elkészíteni. És még abban az is feltétele volt, hogy ne egy, hanem két ország szálljon be. És a svédek beszállása az természetes volt, hiszen ennek a történetnek a 99%-a Svédországban játszódik. Na de természetesen beszállt az izraeli filmipar is, sokkal kevesebb pénzzel egyébként, mint a svéd, és az volt a feltétele, hogy Izraelbe kell forgatnom egy részét a filmnek, legalább 10 percet. Sőt, két izraeli színészbe kell applikálnom valahogy a történetbe. És ez azt jelentette, hogy a már lediszponált Törőcsik Mori, mert ő játszotta volna a mamámot, aki kvázi öregkorában visszaemlékszik erre a történetre, annak a Marit le kellett mondanunk.
1: Jaj.
2: És egy izraeli színésznőt, aki egy zseniális színésznő volt, nem vele volt a baj, velem volt a baj, kellett választanunk, mert ettől kezdve meg kellett hamisítanom a történetet, és úgy kellett elmesélnem a filmet, minthogyha kiment volna az én mamám valamikor az évek során, valamikor a háború után, valamikor kiment volna Izraelbe, Tel Avivba vagy Jeruzsálembe, és ott Jeruzsálembe egyébként, és onnan mesélnél a történetet visszafele a fiának, aki kimegy hozzá. És ez tulajdonképpen olyan megerőszakolása az alaptörténetnek, meg az igazságnak, meg amit én nem tudtam volna mesélni. Meg képzeld el, hogy amikor a belépett az izraeli koprodukciós partner, akkor megvolt már a magyar rakás, ahol le tudtuk volna forgatni a Törőcsikkel a jelenetet. És hát most túl mindenen egészen más, hogy instruálsz egy magyar színésznőt, ő az a mamád, és akkor már a mamámmal megcsináltam egy 3,5 órás dokumentumfilmet, amely ott van nálam, le van téve, hogy vagy archiválva van az én könyvszekrényemben alul, ahol az mamám elmeséli egyébként fantasztikusan az egész történetet a saját szemszögéből. Uh-huh. Ahogy ő látta, nem az én regényem, hanem az ő szemszöge. És ez mind bele volt valahogy applikálva abba a forgatókönyvben, abba a magyarban, mert csak magyar-svéd koprodukció lett volna. Tehát azért mondom neked, hogy itt tulajdonképpen egy csomó olyan dolog történt, amit persze belementem, mert megszerettem volna akkor már, meg akartam akkor már csinálni.
1: De viszont akkor engednek, hogy elmeséljem, hogy én viszont... Én másképp láttam a filmet, tehát én azt gondoltam, hogy a mamádat játszó, alakító valaki éppen csak abban a pillanatban van ott Izraelben, tehát hogy nem egy ott élő valakire gondoltam, amikor
2: értem,
1: tehát úgy jelenítetted meg,
2: igen,
1: hogy nem otthon ült, hanem piacon,
2: ült
1: a kávézóban, stb. Valahol a kettő között oldottad ezt meg.
2: Igen, csak ugye akkor feltenném azt a kérdést, hogy na de miért meséltetném el Izraelből ezt a történetet, amikor egy magyar nőről van szó, tudod?
1: Tehát nyilván és anyukád járt valaha egyébként Izraelben?
2: Persze, többször járt, mert unokatestvére kint élt, tehát sokszor volt kint, tehát nem arról van szó, hogy nem járt kint, de ez egy bizonyos, megerőszakoltam a saját történetemet, mondom, nem senki nem állt mögöttem, mondom, egy lovaglóstorral.
1: Értem.
2: Ilyen szempontból természetesen nem, de nagyon akartam a filmet megcsinálni, és belementem ebbe a kompromisszumba, ebbe a hármas koprodukciós kompromisszumba. A svédek is kértek. Olyan nincs, hogy nem kér egy koprodukciós partner valamit. De amit a svédek kértek, az engem nagyon elgondolkodtatott. A svédek azt kérték ugyanis, elolvasták a könyvet, hogy minden stimmel benne, de hát én annyira jó képet festek Svédországról, ugye, befogadó ország, meg milyen fantasztikus volt, ez nem igaz, mondták. A svédeknek a 40%-a Hitler barát volt, Hitler hívő volt. Ha ez nincs benne, mondták, akkor nem tudnak pénzt adni. Most gondolj bele, hogy egy ország, amelyik tulajdonképpen
1: ahelyett, hogy szabadulna ettől a
2: szörnyű traumától, hogy ők odaálltak a vesztes főleg, főleg a Hitler oldalára, azt mondják, hogy nem, az igazság az nem ez. Gárdos úr, tessék, ők adtak egy forgatókönyvtársat meg. Nekem. Azt mondta, hogy neki vannak ötletei, remek ötleteket adott egyébként egy hölgy, nagyon helyes hölgy volt. Oké, akkor írjuk be, hogy az a család, amelyik be akarja fogadni az anyámat, az Hitler barát. És akkor beírtuk, és így is szerepel, a magyar a változatban így is szerepel, és nekem ez olyan...
1: De ez csak a filmben van, a regényben.
2: Csak a filmben, persze. De senki nem kötelezett rá. És amilyen élményeim nekem voltak a szüleimen keresztül, a Svédország tényleg a világ legfantasztikusabb, legbefogadóbb, legoptimálisabb országa volt. De... A svédek aztán mondták nekem, hogy nem, ez nem így volt. Ez egyáltalán nem így volt, ott belül is tök másképp volt. Hát az utolsó ország volt Európában, amely Hitlernek még acélt szállított. Tehát 45 májusában, vagy április végén még elindultak a vonatok, acélt szállított vonatok Svédországból Németországba, vagyis nem arról volt szó, hogy Svédország semlegesen állt és nézett. A háború után valóban fantasztikusan működtek ezek a svéd orvosok is, meg maga Svédország is. De akkor adtak csak pénzt, hogyha az igazságot ábrázoljuk.
1: És te erre hajlandó voltál.
2: Erre nagyon is. Ez sokkal kevésbé zavart, mint hogy anyámat ki kellett exportálnom Izraelbe.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk. Gárdos Péter a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.
0: Műsorajánló.
3: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
4: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
5: Jön a Bocskor!
3: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
6: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Védit is.
3: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
6: Ott lesz a Zenemi.
3: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
6: Velünk lesz a Hűvös.
3: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
6: És a G-Master zenél.
3: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
6: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
3: Pinteken Győrben a Városháza téren.
6: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
3: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
4: A napi több mint 100 000 forintos tényeremény. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
7: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
4: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City! Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Risto Vivivel élőben. Itt a Retro Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Csak az ilyen
9: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
10: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
11: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
10: Mit is mondott? Artrevin?
11: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
10: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
11: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
12: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók a az eventim.hu oldalon.
8: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: James Blunt Airplane Mode Tour budapesti koncertje az MGM Dome-ban 2027. március 9-én. James Blunt. Jegyek eventim.hu.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Még lehet regisztrálni a Teszed akcióra. 500 000 kell fizetni egy motorosnak a sebesség miatt. Holnap már felhősebb idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezettudatosságot, jelezte az élő környezetért felelős minisztérium. Razzia indult az utakon. A rendőrség mától egészen szeptember 22-éig kiemelten ellenőrzi a biztonsági öv, a gyermekülés és a bukós isak használatát. Az akció a roadfall ellenőrzések keretében zajlik. Majdnem 500 000 forintos bírságot kapott gyorshajtásért egy motoros, a megengedett sebesség csak nem háromszorosával hajtott a Somogy megyei Mesztegnyőn. A rendőrség közölte, hogy 50 helyett 130 kilométeres sebességgel mérték be, így a maximális pénzbüntetést és még 8 előéleti pontot is kap a férfi. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz. Árult el rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
17: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingbüdzsével kitűnni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg színre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
16: A nyitott piacok napjához a budapesti vásárcsarnokok mellett évről évre egyre több vidéki helyszín is csatlakozik. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Vaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik a beszélgetés. Ma esti beszélgető társam Gárdos Péter, író, forgatókönyvíró, rendező. Néhány perc és megyünk tovább a beszélgetéssel.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gárdos Péterrel beszélgetek, megelőztél egy kérdésemet, mert mondtad, hogy nem vagy feltétlenül jó viszonyban a filmjeiddel, tehát nem nézed szívesen. Miközben az emberek egy jelentős része viszont szívesen nézi a filmjeidet, mert hogy kultikus filmeket alkottál. Most a Szamár köhögésnek lesz egy ilyen újabb bemutatója, ahol úgy tudom, hogy neked, nem tudom, mint alkotó kötelező részt venned. Meg is kell nézned? Tehát, hogy az benne van ilyenkor a nem tudom, veled kötött egyességben, hogy oké, nézd végig velünk, és akkor utána beszélgetünk, vagy előtte, vagy valami?
2: Minden filmemmel úgy vagyok, hogy az első 5 percet megnéztem 4000-szer, és utolsó 4 percet, amikor vissza kell menni a beszélgetésre, szintén 4000-szer, de a közbűső részt nem láttam. Én a Szamárköhögést 1986 óta egyben nem láttam. Láttam az első 5 percet, vagy mondjuk 8 percet, nem tudom pontosan, mikor megyek ki a vetítőteremből, és utána vissza kell érkezni általában az ilyen, a Szamárköhögést is rengeteg szemetették utóbbi időben, tényleg tucatszor, és akkor beszélgetni kell utána a filmről, akkor visszamegyek az utolsó 8-10 perc, tudom hány percig tart. Hát ezt a két részt hibátlanul bármikor felmondom neked, de én szerintem, ugye 86-os film azt jelenti, hogy 40 éve készült, hogy tudnál, lehet, hogy bele tudnál zavarni, hogyha mondanál egy olyan pillanatot, ami nem pontosan emlékszem.
1: De ebben ugye most az érdekes, hogy 86-ban is viszonylag kerek évfordulója volt 56-nak, igen, ugye a 30, most meg a 70, és én nem tudom, hogy akkor mennyire volt könnyű egy ilyen filmet átverekedni az akkori azokon, akik döntöttek, de azt gondolom, hogy nem volt könnyű dolgod.
2: Nézd, az igazság az, hogy akkor, amikor elkészült a film, akkor az volt a szokás, hogy levetítették, volt a filmgyárban a Róna utcában egy nagyvetítő a filmgyárban, és ott részt vett a filmfőigazgatóság és minden, a Hungarofilm és az összes stúdió. Tele volt ilyenkor a terem, és utána felmentünk általában a gyártó stúdiónak a irodájába, és ott folyt az elfogadási beszélgetés. És ott volt egy, nem mondom a nevét, volt egy elvtárs, az volt akkor a filmfőigazgató, és azt mondta, hogy nem, ő nem jönne föl, hanem ellenben vár engem 2 nappal később reggel 7-kor a minisztériumban. És reggel 7-kor, amikor bementem, akkor mondta, hogy oké, döntsem el, hogy ez a film akarom-e, hogy kijöjjön a moziba, egyáltalán eljusson-e például valamilyen fesztiválra, vagy nem akarom, de hogy persze, hogy akarom, és akkor 2 feltételt szabott. Az egyik feltétel az volt, hogy a Nagy Imrét, aki megszólal a filmben a saját hangján, igen, azt mondja, ugye az a november 4-én az a híres beszéde a rádióban, az egyébként megkérdezte, hogy honnan az egy szigorúan bizalmas anyag rádióban. Honnan szerezted? És ha nem mondhattam el neki, hogy nekem volt egy barátom, hogy asszisztens a rádióban, aki kilopta az anyagot.
1: Nem volt ilyen, hogy archívum, ahonnan te kikérted hivatalosan.
2: Nem is adták ki. Hát ez egy zárolt anyag volt. Ma hajnalban a szovjet csapatok, ez, igen, a híres, de igen, ma hajnal a szovjet csapatok.
1: Tehát nem volt ott otthon mindenkinek magnója, hogy bárki felvehette, és úgy került be a filmbe.
2: Igen, de ezt nem mondhattam. Már mondtam, hogy igen, honnan azt nem mondom el. Oké, nem lehet a Nagy Imre. A másik az egy sokkal fontosabb jelenet volt, az utolsó végén megjelenik a tanár, ugye, aki az Ullaki Dini játszik, igen, az pofonvág egy gyereket a folyosón, és azt üzeni vele be, hogy azért, mert most volt a második, vagy harmadik magyar forradalom, azért még meg kell csinálni a matek leszkét. Ugye a elvtárs kérdése az volt, a filmfőigazgató elvtárs kérdés, hogy hát mi az, hogy harmadik? Hát el tudtam válaszolni, én mondom, hát azért, mert a Pali úgy gondolja, a tanár úgy gondolja, hogy volt a 48, volt a 19, és most volt 56. Hát azt mondja, hogy nem értesült róla, hogy 56 ellenforradalom volt? Hát mondom, ez a Pali 1956. november 19-én még nem tudja, hogy ezt ellenforradalomnak fogják hívni. Ő még egy naív ember, azt hiszi, hogy forradalom. Nagyon azt mondja, hogy ezt egyet pontot ki kell hagyni. Ez szó sem lehet róla, úgyhogy ezt vág ki. És az a legfantasztikusabb, hogy tulajdonképpen ez a film, és erre máig büszke vagyok, hogy mai napig sem kell sem egyetlen kockáért szégyellnem magam. Uh-huh. Ez a 86-os, tehát kvázi a rendszerváltás előtt készült, igen, a Kádár rendszer diadalútjának közepén készült film.
1: És amikor még nem lehetett tudni, hogy lesz rendszerváltás.
2: Fogalmunk nem volt, hogy lesz rendszerváltás. És tulajdonképpen megsiratja 56-ot, elsiratja 56-ot, és ezt valamilyen módon nem vették észre. Hát gondolj bele, hogy azok után, hogy a tanár egyébként effektív síra, ez a jelenet után áll az iskola folyosó udvarán és zokog, utána fogja magát a nagymamám, akit a Mari játszott, a Töröcsik Mari játszik, felmegy a háztetőre, és meghúzza a szirénát. 56. november 8-án meg a város fölött szól a sziréna, vagyis elsiratja egész ügyet, és még látjuk is, hogy valószínűleg meg is hal, mert ugye az látszik, hogy a Hódító Pellet című Nexő regényt, annak a lapjait fújja a szél. És ez átment, és az egész világon, ahol levetették Dél-Amerikától, Észak-Amerikáig és Ázsiától Németországig, mind ott voltam, mindenki értette, hogy miről szól. Mindenki értette, hogy 56 el van síratva. De az az elvtárs, aki kivetette velem ezt a két nagyon érzékeny pontot egyébként, ezt vagy nem vette észre, ma már hajlok arra a megállapításra, hogy lehet, hogy nem akarta észrevenni. Tehát lehet, hogy 86-ban ő is úgy gondolta, hogy ez a dolog végső soron jár. 56-nak jár.
1: Annyiszor gondolkodom ezen dalszövegek kapcsán, hogy sokszor így mai fejjel, meg így a mai világban hallgatva azokat a 70-es, 80-as évekbeli dalokat, Brody dalokat, bármilyen hobó dalokat, hogy olyan egyértelmű üzenete van, és nyilván volt is cenzúra, de valamiért ezeket engedték, hogy lehet, hogy azt mondták, hogy jó, ennyit hagyunk.
2: És azt hiszem, én ma már tényleg azt gondolom utólag, hogy valószínűleg volt ez a szelepolitika, hogy sokkal jobb kiengedni, és ők csápoljanak rá, meg értsék, és beszéljenek a házi bulikon erről, mint hogy titokba szervezkedjenek.
1: Igen.
2: Tehát egy nagyon raffinált, nagyon, nagyon okos, nagyon, nagyon végiggondolt stratégia mentén engedték ezeket a dolgokat. Mondom, nem tudok, egyszerűen nem, ez az elvtárs, aki engem behívott, és aki ezt mondta, ez nem volt egy buta ember. Tehát nem arról van szó, hogy ostobán nem látta át a dolgokat, tehát valószínűleg átlátta, vagy megbeszélte másokra, azt mondta, hogy menjen, majd lesz valami. És kifejezetten örültek, állandóan behívtak nívódiakra az amerikőgés kapcsán, örültek, hogy egyik fesztivált nyeri a másik után, rendben volt. Oké.
1: Megint egy rövid szünet, folytatjuk Gárdos Péterrel rövidesen itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gáros Péterrel beszélgetünk, de hogyha már egyszer ez történt veled, hogy... hogy ők tudták, hogy te hajlamos vagy kimondani olyan dolgokat, vagy megmutatni a filmjeiden keresztül olyan dolgokat, amiket az akkori politikai vagy kulturális vezetés nem szeretett volna megmutatni, akkor azt te érezted, hogy folyamatosan a válladon van az ő kezük, vagy a tarkodon az ő szemük? Vagy a lihegésük?
2: Elmesélek egy konkrét történetet, és fogod érezni, hogy mennyire érezték. A szamárkiögés után hazajöttem, ez 87-ben volt a Montreali, Kanadában volt a Montreali Fesztiválról, és ott adtam egy interjút az ottani magyar rádiónak. Az interjúra már nem emlékszem részleteire, de természetesen elmeséltem egy csomó bizalmas dolgot ennek kapcsán, meg hogy én mit gondolok 56-ról. És hazajöttem, és rá 2 hétre megszólalt a telefonom, és mondta, hogy már nem emlékszem, Tóth Őrnagy vagyok, a 7. rendőrségről, egy konkrét ügybe lehet szeretni magát fáradni. Hova? Mondta, hogy a 7. kerületben, nem tudom, Izabella utcában rend. Bementem, már én nem felejtem el, egy picike kis előtérbe kellett várakozni, és kijött ez a Tóth nevű Őrnagy, egy köpcös pali volt. Mondta, hogy akkor befáradna velem? Mondom, persze, mentünk. Ándan nyitott különböző ilyen vasrácsokat, bezárta maga után, de legalább 8 ajtót kinyitott, még szűk, sötét folyosókon mentünk, és megérkeztünk egy irodába. Nagyon rossz érzésem volt. Az irodában volt egy íróasztal, tök üres, és egy kis táskamagnó volt ott rajta. Ő mögé ült, azt mondja, parancsoljon, foglaljon helyet.
1: És csak ketten voltatok.
2: És ketten voltunk. És azt mondta, hogy ön adott egy interjút a Montrealba, szeptember, nem tudom, 12-én. Emlékszik? Mondom, nagyjából igen. Azt mondja, egy részt lejátszanák magam. Megnyomta a gombot, és az én hangom szólalt meg az interjúnak egy kifejezetten neurologikus pontja, ahol 56-ról beszéltem.
1: Úgyhogy nem volt internet, nem volt
2: semmi. Tehát, és neki megvolt. Majd elnyomta megint, és azt mondta, hogy nem lesz ez jogárdos aftás.
1: És aztán az kiderült, hogy neki honnan van meg,
2: nem kérdezte. Nem volt, nem ismertem megkérdezni. Bevallom, én minden izembe reszkedtem, iszonyatosan megijedtem, hogy innen ebből az irodából kijutni.
1: Ja, mert tudtad, hogy olyanokat is mondtál, amiket mondjuk itthon nem lehetett
2: hát igen,
1: volna mondani.
2: Igen, de nem azt mondtam, hogy le a kádára, vagy meg kell, ilyeneket nem mondtam. Hát mondtam, igen.
1: Őszinte véleményed
2: 56-ról. Igen, persze. És akkor a pali azt mondta, hogy csak azt akartam tudni, hogy rajta tartjuk a szemünket, elvtárs magán. Kikísérem. És kimentem is, és emlékszem, hogy kimentem, nagy, gyönyörű idő volt kint, és jutott a nap. Azt a boldogságot, hogy én, Csaba, azt a boldogságot, amit én akkor éreztem, hogy kijöttem az egérfogóból, és szabad vagyok, és ez 87.
1: De akkor azt érezted, hogy ez már a szabadság szele?
2: Nem. Azt éreztem, hogy én megúsztam, és hogy itt tulajdonképpen nem fog változni. Nem hittem el, hogy egy-másfél év múlva valami fog történni ebben az országban. Fogalmam nem volt, hiszen, és erre megint egy történet, előtte 8 vagy 9 évvel egy házi buli, és a Mészáros Márta a maga édes, reszelős hangján azt mondja, hogy gyerekek, itt 100 évig ugyanaz lesz, 100 évig fogjuk ezt a kádárt szagolni, és nem, hát nem, nincs ember, aki akkor 87-88-ban, de még 89 januárjában is azt mondta volna, hogy gyerekek, itt valami fog történni fél éven belül.
1: Tehát már beletörődtünk. Én mondjuk akkor tini voltam, de nekem az volt a természetes.
2: Nekem meggyőződésem volt, hogy az én életemben nem lesz változás.
1: De így utólag nem... Így utólag azt gondolom, ahogy beszélgetek az akkori alkotókkal, most teljesen mindegy, hogy zenészek, írók, filmkészítők, hogy ez olyan... Az egy ilyen édes feladat volt, hogy beírni a sorok közé a saját gondolatot.
2: Abszolút kettős beszéd volt. Tehát azt, hogy a filmnél engedték azt, hogy te tulajdonképpen egy kódolt szöveggel elmond a véleményedet, és a közönség, a nézők minden esetben dekódolták. Ez egy bevett forma volt. Tehát de ugye mondták, hogy mindenről lehet beszélni, két dologról nem lehet beszélni. Az egyik dolog az a legfontosabb, hogy az itt tartózkodó szovjet csapatok. Arról ne tessék beszélni. Az tilos. És akkor tudtuk, hogy azt arról nem lehet beszélni, szóval, de minden másról elméletileg bizonyos embereknek lehetett. Nagyon érdekes, hogy nagyon sokat számított itt az acél szerepe. Tehát ő mindig, hogy a szelep mi van kinyitva, ugye volt ez a három T betű, támogatott, tűrt és tiltott, és az a tűrtbe, ha benne tudtál maradni úgy, hogy még tudtál dolgozni, tehát még voltak lehetőségeid, az volt a legjobb doboz. Ott a tiltott az borzalmas volt, mert akkor megszűntél létezni. Tehát nyilván egy csomó olyan riportalanyod volt és lesz, aki elmondja, hogy a börtönnel kacérkodott, amikor ezt, nem voltak sokan egyébként, de voltak ilyenek. Én nekem azért ez az egyetlen élményem itt a hetedik előtti rendőrségnek, azt éreztem, hogy meglegyintett a szelle, hogy itt valami lehet. De soha nem kaptam pofont például.
1: Csak az információ kedvéért, hogy ez a szamárköhögés vetítés, amiről az előbb beszéltünk, ez 17-én, tehát csütörtöki napon a Budapest Kert moziban történik meg, ahol az alkotók is ott lesznek. Rajtad kívül kik lesznek?
2: A Júcia Hernádi Judit lesz, és a Máté Tibi az operatőr.
1: És ilyen beszélgetés is lesz?
2: Igen, az elején beszélgetünk.
1: Felidéztek emlékeket, gondolom, hát, forgatásról.
2: Ráadásul összefügg az egész ügy. Volt egy fantasztikus munkatársa a filmnek, Romvári József, ő volt a díszlettervezője, akit én imádtam, a Józsi bácsit, fantasztikus ember volt. És ő 100 éve született, tehát még ez a centenárium is ott lesz mögöttem, mint apropó.
1: Folytatjuk rövidesen, Gártos Péter a vendég, itt a Retro Rádióban, a Lovaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gárdos Péterrel beszélgetünk az elején, ahogy indítottunk, hogy akkor most mit mondjunk, vagy te kinek érzed magad író, filmes szakember, és mondtad, hogy hát még forgatnál.
2: Igen.
1: Van olyan regényed, amiből forgatnál, vagy egyáltalán van olyan történeted, amit még nem írtál meg, de filmre kívánkozik?
2: Van egy 20 évvel ezelőtti filmes ügyünk, amely elszámolatlan. Én a Darvasi Lacival, aki a legkiválóbb magyar író, közösen írtam egy forgatókönyvet 20-valahány évvel ezelőtt, aminek az volt a címe akkor, hogy 17 nő az életemből, amely valóban kettőnknek összeadtuk a különböző nő ismerőseit, és egy ilyen önéletrajzi jellegű filmtörténetet írtunk. Én azt gondolom, hogy ezt a filmet, és megbeszéltük a Lacival, hogy megírjuk újra, most éppen a 13 nőnél az a cím, hogy 13 nő.
1: Lecsökkent a szám.
2: Ez egy szerencsés szám, mi nagyon szerencsésnek érjük, hogy egy ilyen himnusz a nőkhöz. Hmm. Azokhoz, akikhez közel kerültünk, azokhoz, akit szeretünk, azokhoz, akitől megijedtünk, azoktól, akitől annyira féltünk, hogy meg sem mertük szólítani. Ezek szerepelnek, ebbe a történet. Hmm. Egy nagyon izgalmas történet, és 13 női portré, és egy nagyon furcsa szerkezetű film, amit ilyet én még soha nem csináltam, de azt gondolom, hogy költészet van benne, rendkívül sok humor, és néha remélhetőleg elő kell venni a zsebkendőket, úgyhogy ezt a filmet én még megcsinálnám.
1: Mennyi esélyed van rá? Mit látsz?
2: Nagyon bonyolult kérdés. Ez tényleg az, hogy megint felteszel egy olyan kérdést, amire nagyon, ha őszinte akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy jó lenne, hogyha a minőség versenyezne a minőséggel. Uh-huh. Tehát, hogyha nem lennének olyan kiskapuk, és nem lennének olyan hátsó ruhatárak, ahol eldőlnek dolgok. De másrészt meg azt gondolom, hogy itt két-három generációt az elmúlt év filmes politikája, az a rendszer, az tönkretett. Uh-huh. Kinyírt, kisemmizett, elképesztő handicapre kényszerített. És az is igazságos lenne, ha azt mondanák, hogy Gárdos, te már csináltál elég filmet, az életednek a legdúsabb korszakában csináltál, de 10 játékfilmünk van, játékfilmem van, te most állj a sor végére, és most azok jöjjenek, akik. Ezt én nem érezném aljasságnak, és nem érezném igazságtalannak. Tehát ha ennek
1: de hát,
2: is, ennek
1: amíg az... van történet mesélési kedved, van történeted, igen, addig miért nem mesélhetnél?
2: Azt hiszem, igen, csak ez egy túl hogy mondjam, egy túltelített szakma, tehát sokkal több eszkimó van, mint amely fóka van. És ezt tudomásul kell venni, hogy itt mi történt, miért neveltek ki ennyi filmrendezőt az elmúlt 25 év alatt, ez egy másik kérdés, most nem menjünk bele, ez egy nagy, nagy
1: az egy
2: szempozió, hogy okos voltak, hogy ilyen kis országnak szüksége van ennyi filmrendezőt, nyilván nincs. De most az a hely,

0: van. Dühösebben nyilatkozni erről.
1: Nem, ez a különbség. Tehát amikor az ember elmúlik 70 éves, akkor bizonyosért ebben a szempontból bölcsebb lesz. Uh-huh. Tehát valóban az van, hogy megcsináltam egy csomó dolgot, ezt sajnos nem sikerült, ezt nagyon szerettem. Van egy pár tört. Hát ha azt mondanád, hogy mi van a fiókomban, akkor aztán van 6 olyan. 5. 5 olyan forgatókönyv a fiókomban, amelyeket bármikor előszerthetném is.
0: De ezek, bocsánat, ezek olyanok, amiket csak te tudsz megcsinálni? Nem lehet eladni mondjuk külföldi filmkészítőknek, más magyar fiataloknak, akik mondjuk valamiért előnyösebben indulnak neki a filmkészítésnek?
1: El lehetne adni, sőt, most például az egyik forgatókönyvem egy külföldi producernél van, és fogalmam nincs, hogy milyen szándéka van vele. Ez egy nagyon komoly producer, és elképzelhető, hogy Esze ágában sem lenne engem megbízni, hogy megcsináljon. Ez nem ez az előben, mint tehát egy másik történet. Igen, az...
0: Mert itt most mi a fontos, hogy te készíthesd, vagy hogy egyáltalán a történet oda kerüljön, ahova kell?
1: Ha primátus kell mondom, elsősorban az, hogy én szeretnék filmet csinálni, aha, mert a filmcsinálás olyan, tudod, hogy egyszer valaki csinálta, akkor az egy örök szerelem is. Az, hogy a kamera mögé kerülhetsz, és a te mániád van, lesz megcsinálva, ez egy varázslatos érzés is. Ezt szeretném még egyszer átélni. És másodlagosan természetesen, hogyha például ezt a külföldi dolgot egy jó nevű külföldi rendező fogja megcsinálni, és engem bevesz tanácsadónak, vagy csak néha ott áll a kamera mögött, és mondhatok egy fél mondatot, nyilván az is öröm lesz, de most még ezzel nem foglalkozom.
0: Van, még mindig van egy körünk, úgyhogy folytatjuk. Gárdos Péter a vendég itt a Retro Rádióban, az Óvaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Gárdos Péterrel beszélgetünk. Ez most egy olyan kérdés lesz itt a végén, amit szerintem már ezerszer elmeséltél, csak én mindig azt gondoltam, hogy ez a történet, ahogy le vagy írva, ez az akkori filmnek a hájpolásában van benne. Tehát, hogy amikor te az Uramistent forgattad, akkor a Feleki Kamil még nem volt a te birtokodban, de azt mondtad, hogy ő már elvállalta. És én nem tudom, hogy ebben mi az igazság, hogy ez tényleg ez a reklámja a filmnek, hogy nem.
2: Nem, Csaba, ez a történet minden pontján több ember igazolhatja, hogy igaz. Valóban, itt most konkrét neveket fogok mondani, akkor érdekes a történet. Tehát fenn voltunk a Sándor Palinak, aki akkor a Hunnia stúdió vezető, helyettes vezetője volt, a Köllő Miklós volt a stúdióvezető, a Simó meg a Pali volt a helyettese, és a 220 elmített változatot az Uramistennek olvasta, és akkor a Pali azt mondta nekem, hogy na de figyelj, ez egy olyan történet, hogy kell ehhez egy főszereplő. Van főszereplőd? Mondott utána, mondta, nem, de rádióban vagyunk, nem mondom a káromkodást. Azt mondtam, hogy azt hazudtam, hogy van. Na de ki az? Mondtam, hogy Feleki Kamil. Feleki Kamil 100 éve nem áll, remette a hegyen. Mondtam, remette a hegyen, de nekem elolvasta a könyvet, beleszeretett, és azt mondta, hogy ennek a filmnek nagyon szívesen állna rendelkezésre.
1: Mennyi volt ebből az igazság?
2: Semennyi.
1: De miért akartad te a Feleki Kamilt? De miért pont őt mondtad?
2: Az igazság az, hogy a forgatókönyvíró társammal, az Osváttal sokat beszéltünk, hogy de ki játszaná ezt el. És két név merült fel, ma már nem sokat mond a forgatónak, Gellei Kornél volt az egyik, és a Feleki Kamil volt a másik. És akkor abban maradtunk, hogy hát a Felekit rá tudnánk beszélni erre, hogy egy ilyen operett színész, aki egyébként az operettnek a világ, a sztárja volt, az imádnivaló sztárja volt, és egy ilyen édes ember játszana egy gonosz öregember szerepét, ennél jobb párosítás nincs is, oké? És azt mondta, hogy ez lesz. De te nem tudtam, hogy elvállalja-e valaha. És akkor a Pali azt mondta, ez volt 11 óra bemrapart, mondta, most bemegyek a filmgyárba, beszélek a Sanyival, meg a Miklóssal, Simóval, meg a Köllővel, kettőkor hívjál fel, megmondom, mi a döntés. Bement, ma már utólag tudom, hogy azt mondta, hogy a Gárdosnak sikerült, azt mondja, megszeretni a Felekit, vállalja a Feleki, visszajön megint a vász. És akkor azt mondta a Pali, hogy kettőkor felhívtam, egy héten belül hozz egy papírt a Kamiltól, és akkor fogod csinálni a filmet. Na most nekem ez, ugye első filmes lettem volna, én addig a Híradófnál dolgoztam, Híradófilmeket csináltam, ez maga volt a csoda.
1: De ismerted egyébként a Feleki Kamilt? Ismertél bárkit, aki tudja az ő telefonszámát, tudja, hol lakik?
2: És tudtam, hogy a Kautsky nevű színésszel nagyon jóban van. És a Kautskyhoz volt egy kapcsolatunk, őt se ismertem. És az a kapcsolatunk, aki egyébként egy színházrendező srác volt, az Osváth Andrásnak egy nagyon jó barátja, azt felhívta a Kautskyt, hogy van itt egy hülye, aki ez voltam én, majd egy, aki azt ígérte, hogy meg kéne szeretni, tehát jóban vagy a Kamillal, hogy kell. Azt mondta, hogy nem tudok beszélni a Kamillal, a Kamil egy mizantróp. Egy dologot lehet csinálni, megmondom neked a trükkot. Itt a telefonszám, ez 6 szám volt.
1: Igen.
2: Felhívod, a barátod a hülye felhívja, leteszi a telefont 3 csörgés után, utána megint felhívja, azt veszi fel, aki 3 csörgés után újból hívja. Ez volt a jel.
1: Aha.
2: És akkor felhívtam, 3 csörgés letettem, megint felvettek. Feleki Kamil. Mondtam, Kamil bácsi, első filmes, nagyon gyors voltam. Írtam önre egy forgatókönyvet. Nagyon szeretném, hogy elolvassa. Hosszú csönd, azt mondta, itt és itt lakom, Csívi utcában lakott egyébként, dobja be. Két nap múlva hívjon, és akkor bedobtam. Felmentem, bedobtam a postaszekrénybe, két nap múlva hívtam, ez egy havas, borzalmas nap volt. Fel tud jönni? Mondom, fel. 10 perc múlva várom. Felruhantam, bőrtalpú cipő, csúszkáltam, becsöngettem, és egy olyan házban lakott, hogy a kapucsengő és a kapubejárat, a villabejárat között volt egy 20 méter, és kinyitotta a villának az ajtaját, egy önálló villában lakott. Beengedem, jöjjön be! És akkor bementem a 20 métert, a kerten keresztül, és nem engedett be. Délután 5 óra, akkor egy pizsamába volt, és egy gáspárhajlekötővel 5 órakor. És azt mondta, hogy egy kérdésem van, ez a Binder Lipót, ez milyen alsónadrágot hord? És tudtam, hogy itt dől el az én filmrendező is, mondtam, hogy sejem, pisifoltos, térdig él. Feleki Kamil bejöhet.
1: Ez volt a belépőd?
2: Ez volt a belépő.
1: Tehát a karakteréből ez volt a legfontosabb, hogy milyen alsónadrág van rajta?
2: Ő tudta, hogy ha valaki egy filmrendező megtudja, aki író, aha, meg tudja mondani, hogy hogyan öltöztetné fel ezt az embert, aha, és tényleg ilyen volt, aztán, ilyen volt a Binderlipot, ez volt a főszereplő, az alkalmas arra, hogy akkor az a szövetséget köt, és iszonyú jóba lett.
1: És egyébként ő tudta ezt a történetet, hogy neked soha ez most fontos, hogy egy héten belül írj egy papírt erről?
2: Nem, hogy odaadtam neked. Nem mondom, ez a hülye stúdió az akarja, hogy aláírja. Soha nem meséltem el neki.
1: Azért rafkós voltál, tehát ide is, oda is.
2: Tudod, az a helyzet, hogy tudtam, az életemről volt szó. Én játékfilmrendező akartam lenni, és tudtam, hogy soha nem volt diplomám. És soha az életben nem kerülök hozzá, ha most nem 19-re húzok lapot, és 20-am is bejött. És máig azt gondolom, hogy Palival szoktunk, a Pátor Sándorban szoktunk ezen röhögni, hogy te jó Isten, és miért megy féled majd szerte? Azért mesélem el, hogy tanuljanak a fiatalok, hogy néha be kell vállalni olyat is, ahol elcsúszhatsz a korcsolyával.
1: Miért akartál te ennyire filmrendező lenni? Mi vonzott ebben téged ennyire abban, hogy filmet rendez?
2: 14 éves bekerültem a Radnóti gimnáziumba, és az volt az első órán a feladat. Mindenkinek kiosztottak egy papírlapot, hogy mondja meg, hogy mi akar lenni. És 30 évvel később, a 30 éves érettségi találkozónkon, akkor már voltam 48 éves, az akkori osztályfőnökünk, egy kis nevű történettanár kiosztotta a papírlapokat, amit akkor írtunk, tehát 34 évvel korábban. Az évszám egyébként 1962, és következőt olvasom. Én világhírű filmrendező leszek. És miért? Mert a népemet akarom, már nem tudom, akarom tanítani, ezt most nagyképpen mondom, de valami eszelős baromságot írtam.
1: És ragaszkodtál ehhez?
2: És megcsináltam az osztálypénzén az első kisjátékfilmemet Radnótiról, mindenki beadott 4 forintot, akkor még 8 méteres kamerával kellett forgatni, vett az apám nekem 16 éves koromban karácsonyra egy kamerát, és az osztálypénzéből megcsináltam a Bakancs című kisjátékfilmemet 16 éves koromban, és mióta az eszemet tudom, én nem tudom, valószínűleg azért, mert az apám hozta haza a filmes újságokat, és én csak azokat bújtam, azért, mert a Hernád utcában laktunk, és a közeli Betlen moziba és a Marsk moziba megnéztem a Maximkát 16-szor. A Maximka névű szovjet filmet. Nyilván borzalmas volt, de ma is bármikor elmondom neked, hogy kezdődik.
1: Hát igen, csak én tudom, hogy téged a könyvek is ugyanennyire elvarázsoltak, akár azt is írhattad volna, hogy világhírű író szeretnél volna lenni. Igen,
2: de a Csapajevet néztem is, a Maximkát. Amennyiszer csak belefért. Ugye ez ment akkor, ezek a filmek mentek, és én megbolondultam ezekért a filmekért, annyira imádtam. És egy nagyon csúnya, gátlásos kisfiú voltam, és azt gondoltam, hogy a filmrendező volt a korhőse. Hát sose felejtem el, amikor én már akkor egyetemre jártam, a bölcsészkarra, és a Pesti Barnabás utcában rá lehetett látni az Erzsébet hídra, amely jöttek le a kocsik, és jött le a Mack Károly egy nyitott sportkocsiba, és egy piros, mint egy rajzfilm, egy piros sál volt a nyakába, és úgy lebegett utána, és azt mondtam, hogy ilyen akarok én is lenni, ilyen rende. A korhőse volt, Jancsó, Mack, ezek a izé fölött rebel, nem beszélve a külföldiekről, a föld fölött lebegtek 10 centivel, nem beszélve mondom a Fellinéről, meg a Vajdáról, hát akik tényleg a mítosszerű hősök voltak.
1: De akkor végül is neked valóra vált egy gyerekkori álmod.
2: Abszolút. Ez egy álom volt, és azt kell mondjam, sokszor szoktam mondom a családomnak, hogy én egy nagyon szerencsés ember vagyok, le is kopogom, mert babonás is vagyok, hogy igen, egy gyerekkori álom valóra vált, és mindig azt csináltam, amit szerettem volna.
1: Én kívánom neked, hogy még nagyon-nagyon sokáig csináld azt, amit te szeretsz, mert azt mi is nagyon-nagyon szeretjük.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm, hogy jöttél.
3: Műsorajánló.
4: Ugye mindenki hallja, már épül a Rock City. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata, a Bocskor.
3: Jövő héten elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
4: Jön a Bocskor! És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait. Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Hristov Évit is.
6: Hétfőn Miskolcon a Városháza téren.
7: Ott lesz a Zenemi.
6: Kedden Szegeden a Dugonics téren.
7: Velünk lesz a Hűvös.
6: Szerdán Pécsen a Zsolnai Vilmos utca Lánc utca sarkán.
7: És a G-Master zenél.
6: Csütörtökön Székesfehérváron a Palotai kapu téren.
7: Ahol az End of Paradise a vendég, meg a Voga.
6: Pinteken Győrben a Városháza téren.
7: A Rock Me Lady-vel zárjuk a hetet.
6: Gyere a helyszínre, légy a műsor részese, vagy játsz!
3: A napi több mint 100 000 forintos tényereményekért. A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
8: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
3: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
9: Rock City!
10: Jövő héten indul a Bocskor Rock City turné Bocskor Gáborral és Hristov Évivel élőben.
9: Rock City!
11: Itt a Retro Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett a Pulmonológiai Intézet. A Dunántúra felhők érkeznek. Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 900 000 vállalkozást érint. Ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett az Országos Pulmonológiai Intézet az 50 feletti aktív dohányosoknak. A jelentkezők komplex tüdőegészségügyi felmérésen vehetnek részt. A szűrés keretében lesz CT, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázatfelmérés és személyre szabott tanácsadás. Azok jelentkezését várják, akik 50 és 74 év közöttiek és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálat ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagosan 631 forintot kell fizetni. A gázolaj ára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. Rendőrök élesztettek újra egy férfit, aki éppen előlük menekült. A Tolnai Nagydorogon akartak megállítani egy sofőrt, mert nem használta a biztonsági övet. Az autós nagy sebességgel a szabályokat áthágva menekült, majd balesetet szenvedett. Utasával együtt megsérültek, ezért mentőt hívtak a rendőrök. A sofőr összeesett, és a légzése is leállt. A rendőrök sikeresen újraélesztették, mentőhelikopterrel vitték kórházba. Kiderült, hogy ittas volt, és soha nem is volt jogosítványa. Egyre nagyobb területeket emésztenek fel az erdőtüzek Horvátországban. Az utóbbi 35 évben összesen több mint 850 000 hektárnyi terület égett le. Az idei szezon pedig már most jóval súlyosabb a tavainál. Legutóbb Brás szigetén napokig pusztítottak a lángok, mintegy 5000 hektár égett le. A nagy tüzek nem csak közvetlen károkat okoznak, hanem hosszabb távon a helyi gazdaságot, különösen a turizmust is érintik. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket, a Happy Gang klasszikusát például. Szóval majd 3 perc múlva, sokáig voltam távol, de itt lesz Freddy a Groove.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Beatrice és a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás után a Magna Cum Laude és a köszönet most a retro rádióban.

slágerei Retro Rádió, benne Balázs Feczó és az évszakok. Után jön nem sokára a Bestiák, a Fáj még, ha néha felhívsz, előtt pedig a Baby Sisters, két lánycsapat egymás után. Szeresd a testem, most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Heaven Street 7, ez volt a Hol van az a krízisrác.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Kaszás Attila előadásában a Fény és távolság, előtte pedig Aú Csilla énekel. Jól vagyok és...

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az Intim Torna Illegál, és az örökké után jön a Maradok című slágerével pár perc múlva a Honey Beast, a Dollyról után. Gina Bestia, most a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az ismerős arcok és a nélküled után. Jön nem sokára az Otthon itt van, Kohánszki Roy és Rutka Robi közös dala, a Hungária zenél előtte, a Micsoda buli szól a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Back to Black és a zene nélkül mit érek én után. Eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van, holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Nika, vagyis Veres Mónika lesz majd a beszélgetőtársam. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Avaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma az LGT klasszikusával búcsúzom. Embertelen dal a retro rádióban. Visszhall!

0: volt a nyár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly. Egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó